Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és az éjszakában most ismét fókuszban a Dal 2026, és annak egy rendkívül tehetséges versenyzője, Bihal Roland, aki már rutinos részvevője a műsornak. Idén Köszönd Magadnak című alkotásával indult, amihez egy remek klip is készült. Most ezzel a dallal folytatom.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 80-as évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatott. Minden magyar.

Petőfi Rádió minden magyar ebben az órában is a mikrofonnál Fekete Laci. Az imént a Stone Sober zenekar zenélt, amitől a Cheeky Oversized Dream szólt, amit most már is az én egyik kedvenc hazai csapatom követ az Au Revoir, amitől szól a 100 év.

0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: Dani Rolanddal a Kultúrfitnessben.
1: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
0: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
0: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
2: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak, ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
2: Itt egy újabb óra.

Petőfi Rádió minden magyar ebben az órában is, a mikrofonnál Fekete Laci. Most a dal 2026-ban is feltűnő Cibi Norbi aktuális zenével folytatom, a Hazatalás című versenydallal. Az előadó a zenével új fejezetet szeretne nyitni életében, amiben a színpad és a zene kerül a fókuszba. Itt a Petőfi, most tehát énekel nekünk Cibi Norbi.

Petőfi Rádió minden magyar ebben az órában is a mikrofonnál Fekete Laci. Az imént Hárs Barna zenélt, akitől a Ha zuhanni látszom című dal szólt, amit most már is a Tigris Szofi követ itt a Petőfin. Ez a Köztünk óceán.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra

Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most a Disco Dráma zenekar zenéje következik. Ez a húzós funky, a könnyed pop és a felpesdítő

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

közön sikkel, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csötesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánni ne szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart, hey. Ne dobd ki az idődet, mert találatkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia, Funkadeli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az a pád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jól, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

Se se szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed.

0: az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: Petőfi Rádió.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez volt az Adria Dénes Dávidtól, amit most már is egy újabb remek dal követ ezúttal, Anna Elzától, aminek a címe Find the Light. Ezzel folytatjuk most az éjszakában.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.

0: Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez volt a Rakéta Kölyök a Ragazzi-Radzitól, amit most egy újabb remek dal követ, ezúttal Dori Mocitól, aminek a címe Suzy.

minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Az elmúlt percekben a Swingelet Django zenélt nekünk, akinek Bangó Margittal közös Nem kérek már belőle című zenéje szólt, amit most már is egy újabb remek dal követ itt a Petőfin, ezúttal a Bohemian Betyárztól, a címe pedig Ha menni akarok.

0: magyar ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt a Csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Többnyire napos idő lesz, egyeztetés indult az üzemanyagárak megfékezéséről, színházi fesztivál kezdődik ma Békés Csabán.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az M6-os autópályán új terelés épült ki Pécs irányába, a 142-es kilométernél lévő Bonyhád csomópontnál. A 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, a leállósávot és a gyorsítósávot is lezárták. De a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke Michael Martin is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a Visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagára is egyeztetnek. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette be a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a javaslatról a mai ülésén szavaznak. A TISZ-ás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a média tanács elnöki posztjára pályázókat az Országgyűlés illetékes eseti bizottsága. Az alakuló ülésen Hantosi István elnök elmondta, a 14 pályázót nyilvános ülésen kérdezik majd. A 7-tagú média tanács 3-3 tagjára a kormánypárti és az ellenzéki frakciók tesznek javaslatot. Nemzetközi színházi fesztivál kezdődik ma Békés Csabán. A szombatig tartó eseményen magyarországi, romániai, ukrajnai és szerbiai társulatok mutatkoznak be. A produkciókat szakmai zsűri értékeli. Az előadások mellett szakmai beszélgetések, irodalmi műhely foglalkozások, fotókiállítás, valamint szabadtéri színházi koncert is várja az érdeklődőket.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap, kezdetben csak helyenként, majd estétől egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Alig, hanem mától betoppan a valódi ősz az életünkbe. Így 2026. szeptember 10-én csütörtökön elmúlt 6 óra. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. Készüljünk fel a hűvösebb reggelekre. Húzsa Magdia kezdünk. Jön a karma.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, szeptember 10-e van, és már is a délutánra tekintünk előre, hiszen na hajrá magyarok, a Petőfi Rádió élő stúdió koncert sorozata a héten elkezdődött. Ma délután 1-től Wolflex koncertezik nálunk, magyar énekes, dalszerző és előadó, aki a modern pop, pop rock és funky világát ötvözi saját energikus hangzásával. Zenének központjában az őszinteség, a lendület és az a felszabadító energia áll, amely minden dalában megjelenik. Zenei útjának egyik meghatározó fordulópontja az volt, amikor ráébredt arra, hogy rossz helyen van, kezdi elveszíteni önmagát, amikor is ráerőltettek stílusokat, megmondták neki, mit csináljon és hogyan. A zenei pálya mellett pedig jelenleg is dolgozik, miközben tudatosan építi előadói karrierjét. Wolflex története arról szól, hogy a szenvedély, a kitartás és az önazonosság képes új fejezetet nyitni, amikor az ember végre megtalálja a saját hangját. Na, hát inspiráló történetnek lehetünk majd főtanúi a zenék mellett a délutánban. Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben nézheted is. És ha már a YouTube-on jársz, akkor ne hagyd ki a Honeybeast és Daniel Fiék közös dalának klipjét sem, hiszen Rómában, Párizsban, Londonban és Prágában forgott. Ez a Bárcsak lennék, ezt hallgatjuk most a Petőfi.

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, szeptember 10-e van, hogy miközben szeptember 10-ének és Magyarországnak a Forma 1-hez, azt majd az óra vége felé elmesélem. Most viszont fél hét van, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán várlak vissza a hírek, időjárás, sporthírek után Jamie Winchesterékkel, It's Your Life, a lendületes ébredésért, itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front. Egyeztetés indult a MOL vezetésével az üzemanyagárak megfékezéséről. Titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a kormány.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M6-os autópályán új terelés épült ki Pécs irányába, a 142-es kilométernél lévő Bunyhád csomópontnál. A 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, a leállósávot és a gyorsítósávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. A Brent típusú olajárának emelkedésére számítanak a következő hetekben a szakértők. Gajda Mihály, a Concord részvénypiaci elemzője a Krónikának azt mondta, ennek alapvetően az az oka, hogy a piac egyre jobban beárazza a közel-keleti konfliktus elhúzódását.
3: Volt az első egy-másfél hónapos pánik, ami talán véget ért április elején, amikor a nagyobb lövöldözések véget értek, utána volt egy ilyen enyhülési szakasz, utána volt egy ilyen nagy békemámor, amikor júniusban aláírták ezt a szerződést, és azóta pedig úgy látszott nem sikerült megegyezni, és visszamentek a háborúba. Egyre jobban kezd a piac egy úgymond elhúzódó konfliktust árazni, és ez megjelenik mind a kőolajnak az árába, mint a végtermékek árában. Kifogytak a készletekből az OECD országok, valamint Kína is több olajat importál, mint mondjuk a júniusi mélypontba.
2: Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz földgáztól való függőség csökkentésének, a többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádióban. Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését.
4: Magyarország földgáz fogyasztása kb. 8,3-8,5 milliárd köbméter, tehát ennek több mint a fele ezzel a hosszú távú szerződéssel le volt fedve. Most ezt újakkal kell kiváltani. Én azt gondolom, hogy az MVM csoporthoz tartozó gázkereskedői csapat képes arra, hogy az elkövetkezendő évben egy megfelelő portfóliót, kereskedelmi portfóliót összeállítva, hosszú távú, közép és rövid távú szerződésekkel feltöltse az ország gázigényét ellátó lehetőségeket.
2: A Kreml az orosz diplomaták kiutasítása ellenére nyitott kapcsolatai fejlesztésére Magyarországgal, közölte az orosz elnök sajtótitkára. Dmitri Peszkov megerősítette, hogy Moszkva megfelelő választ ad arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában.
5: Elkerülhetetlen, hogy mindez a kétoldalú viszony egészére negatív következményekkel járjon. Ugyanakkor nyitottak maradunk a kapcsolatok további fejlesztésére. Érdekeltek vagyunk ebben, és nem szeretnénk kárt okozni az orosz-magyar kétoldalú kapcsolataink, mondjuk úgy értékes örökségében.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befogyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az elvárásoknak. A következő két hónapban a bizottság mellett és a tagállami kormányokat tömörítő tanácsnak is jóvá kell hagyni a reformokat. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Kossuth Rádiónak azt mondta, Ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat.
6: Hogyha visszaemlékszünk május végére, amikor a magyar miniszterelnök Brüsszelben járt, akkor egy ilyen úgymond kb. 16,4 milliárdos megegyezésről volt szó itt a bizottság elnöke és a magyar miniszterelnök között. Na ennek a 16,4 milliárdnak is része ez az úgymond 4,2 milliárd, ami jelenleg a kohéziós alapokban a jogállamisági eljárás miatt be van fagyasztva, tehát ez egy relatíve szignifikáns összeg. Ezek mind kohéziós források, és ahogy elmondtam, itt ugye arról is van szó, hogy a magyar kutatók, a magyar diákok uniós támogatásokhoz tudjanak jutni olyan programok alatt, mint az Erasmus és a Horizont például.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Az egy héttel ezelőtti alakulóülés után megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét és megnevezze a felelősöket. A bizottság elnöke az ülésen azt mondta, arra keresik a választ, hogy ki és mikor szerzett tudomást a bicskei gyermekotthonban történtekről. Summer Orsolya hangsúlyozta, fel kell tárni, hogy az intézmény igazgatója és helyette milyen védelemben részesült a 2010-es évek elején. Hozzátette, mások mellett Polt Péter volt legfőbb ügyész, és Balogh Zoltán az egykori miniszter meghallgatásáról is döntöttek.
7: Az első két vizsgálati szakaszban meghallgatásra javasolt személyek listáját tárgyalta a bizottság, és egyhangú döntés született. Ebben a listában szerepel két olyan személy, akinek a meghallgatására jövő héten kerül sor. Ők a bicskei gyermekotthon volt munkatársai. Az ő meghallgatásukra zárt ülés keretén belül kerül majd sor jövő héten szerdán délután, a többiek pedig együttműködésre kötelezett személyek, akiknek a listája majd a bizottság honlapján olvasható.
2: A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA jelentette be a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a mai ülésen szavaznak a javaslatról. A TISZ-es politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. A századvéges megbízásokról döntő titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a TISZA kormány. A 13 dokumentum szerint az Orbán kormányok összesen mintegy 65 milliárd forintot biztosítottak, egyebek mellett közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre 2014 és 2022 között. A kormány.hu oldalon megjelent kormányhatározatok között van olyan is, amelyet eredetileg 2043-ig titkosítottak.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Több megyében is szabadtéri tüzek pusztítottak, a Hortobágyi Nemzeti Parkban 7 hektár égett le. Éveleje óta több mint 10 000 szabadtéri tűz keletkezett, több száz hektáron pusztította el a növényzetet. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, fém vagy üveg hulladékot. A gépjárművek motorjait sem szabad állóhelyzetben járatni, mert könnyen kigyulladhat a kiszáradt fű és aljnövény.
8: Kérek mindenkit, hogy égő cigarettacsikket ne dobjon el, üveg és fémhulladékot se dobjunk el, mert ezek képesek a napsugarait összegyűjteni és ezzel tüzet okozni. Sőt, száraz füves területen az autó motorját se járassuk, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső, napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű.
0: Petőfi Rádió. Sport.
9: Világbajnoki negyeddöntőt játszik női kosárlabda válogatottunk. Szoboszlai betalált, nyert a Liverpool a Bajnokok Ligájában. Köszöntöm a hallgatókat! Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdő csapatában nyert a Liverpool hazai pályán 2-1-re az Atletico Madrid ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája első fordulójában. Szoboszlai góllal járult hozzá a sikerhez. A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray idegenben szenvedett 3-1-es vereséget a Sportinggal szemben. A Barcelona a Feyenoordot 5-1-re, míg a Paris Saint-Germain a Slovan Bratislavát 6-1-re győzte le. Stuttgart Viking 3-1, Napoli Arsenal 0-1. Ma 11 óra 30 perctől az olimpiai és világbajnok Amerikai Egyesült Államok válogatottjával méri összetudását a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokság negyed döntőjében. A Völgyi Péter irányította együttes 28 év után jutott ki ismét a VB-re, ahol az egyenes kieséses szakaszban a japánokat legyőzve bejutott a legjobb 8 csapat közé. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szombathelyen az FM 98.2-n.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Híred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, szeptember 10-e van, 1985-ben éppen ezen a napon írtak alá megállapodást Magyarország képviselői Londonban a Forma 1-es Konstruktőrök és Gyártók Szövetségével, melynek értelmében 1986-tól Forma 1-es autóverseny futamokat rendezhettek Magyarországon. Hogy mi a helyzet most az utakon az autók kapcsán, az mindjárt kiderül, a száguldást hagyjuk meg a Forma 1-es mezőnynek. A Nikolettek és a Hunorok is eszünkbe juthatnak szeptember 10-e kapcsán, hiszen ma ünneplik névnapjukat, úgyhogy Isten éltesse őket. Nekik is szól a következő óra elején Bagos jégzenéje. Visszajövök, hét után a Petőfi.
3: Visszajövök én egyszer még. Az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Kezdjük vidáman. A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman. A Csukás Mese Rádió felkészítője.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Hazajöhetek a Coop-ban. Most 10 dekagram pik rákóczi szalámi 699 forint. 6 termék vásárlásakor a másfél literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó.
9: Ez a Petőfi Rádió.
10: Többnyire napos idő lesz, Pozsonyban tárgyalnak ma a visegrádi négyek. Kigyulladt egy komphajó a Fülöp-szigeteken.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: 4 autó ütközött össze az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Moson-Magyaróvár térségében. A 164-es kilométernél a belső sávot lezárták, torlódásra, lassulásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
10: Hírek. Ma tartják Pozsonyban a visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke Michael Martin is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, ehelyett célzott és hatékony támogatást nyújtanak a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Az energiahordozók tranzitjáról, valamint tárolásáról tárgyalt a vietnámi államfővel az orosz elnök. Vladimir Putyin a Kremlben fogadta Tolamot, a vietnámi kommunista párt központi bizottságának főtitkárát. A megbeszélésen emellett szó volt a stratégiai üzemanyagtartalékok közös kialakításáról. A találkozó alkalmából kiadott zárónyilatkozatban a felek megállapodtak továbbá az orosz-vietnámi stratégiai partnerség további megerősítéséről is. Kigyulladt egy turistákkal teli komphajó a Fülöp-szigeteken, 5 ember meghalt, 87-en eltűntek. Több mint 40 embert sikerült kimenteni. A hajó jegyzékén 117 utas és 17 fős legénység szerepelt. A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének okát, hogy betartották-e a biztonsági előírásokat, illetve azt, hogy nem volt-e túlterhelve és minden utasnak volt-e mentő mellénye. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A 2003 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja a társadalmi figyelemfelhívás, a probléma tudatosítása, továbbá megemlékezés az áldozatokról, valamint a gyászoló hozzátartozókról.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd estétől egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű.
6: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A szeptemberi időjárás eddig a nyár utó ajándéka volt, viszont mostantól alig, hanem az ősznek is tényleg becsöngetnek. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! 2026. szeptember 10-e van, csütörtök, ez a Halló Magyarok. Kezdünk ezúttal a Bagosi Brothers Company, és a Visszajövök.
1: Itt egy újabb óra.
6: Kizárólag magyar zenékkel

0: Halló magyarok!
1: Kalandozz egész évben aktívan a Balatonnál!
2: A hétvégére, ha strandidőt nem is, kiránduló időt azért jósolnak a jelenlegi adatok, úgyhogy bátran lehet tervezgetni a szabadtéri időtöltést, akár a Balaton térségében, például Bonyarcvashegyen vasárnap, hiszen több helyszínen rendezik a Bonyarci búcsú és falu napot. A hagyományos közösségi eseményen a kulturális és szórakoztató programok mellett családbarát attrakciók, helyi borászatok bemutatói és fesztivál gasztronómia is vár. Bonyarcvashegy egyébként is megér akár egy őszi kirándulást, hiszen itt található a Szent Mihály fogadalmi halászkápolna, hazánk egyetlen halászkápolnája. A legenda szerint 1739-ben 46 halász kiment a jégre halászni. Közben vihar támadt, 6 halászt el is ragadott a jeges áradat, az épségben maradt halászok pedig egy jégtáblán összekapaszkodva imádkoztak, fohászkodtak. Isten segedelmével az áradat a bajba jutott embereket a domblábához sodorta, partra érkezésük helyén Szent Mihály arkangyal tiszteletére kápolnát emeltek. E táj csodálatos szépsége, a kápolna és a legendája sok írót és költőt megihletett, úgyhogy egy kis ihletért is érdemes tehát Bonyarcvashegyre látogatni. A következőkben bármerre jársz, kísér a Kispál és a Borsz csapata, Szőkített nő, itt a Petőfi.

0: Tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a Quimbivel autóztunk egy szerpentinen az elmúlt percekben. Gyula pedig arra figyelmeztet minket, hogy legyünk óvatosak az úton, hiszen szél átfújások vannak. Egyébként szerte az országban, úgyhogy vigyázz magadra, bármerre jársz. Felhős időnk van országszerte, de helyenként azért melegítenek a napsugarak. Az országos hőmérsékleti átlag most 17,5 fok, úgyhogy a reggeli induláshoz mostantól mindenképp ajánlott a pulóver. Hogy mire számíthatunk még ma, azt mindjárt meghallgatjuk. A fővárosban számíthatsz arra, hogy nagyobb baleset szerencsére nem nehezíti a haladást. Csupán a szokásos reggeli csúcs, amiben kísérnek a magyar kedvencek. Zanzibár, Nem vagyok tökéletes, mindjárt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Többnyire napos idő lesz, Pozsonyban tárgyalnak ma a visegrádi négyek. Pécs ad otthont a hagyományőrzők találkozójának.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Összeütközött három autó az 57-es főúton Bói közelében, a 31-es kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Ma tartják Pozsonyban a visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke Michael Martin is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésén részt vett Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója is. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, ehelyett célzott és hatékony támogatást nyújtanak a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Ismét kiírták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesi pályázatát. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi posztra azért keresnek ismét jelölteket, mert a korábbi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. Az új kiírásban pontosították a pályázati feltételeket. A felhívásokat a bizottság honlapjáról lehet letölteni. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag várhatóan 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyóknak pedig kisebb a létartalmuk, tájékoztatott a helyi szekszárdi borvidék tanácselnöke. Bősz Adrián elmondta, idén szokatlanul korán kellett kezdeni a szüretet, van, ahol hamarosan már a kései szőlőfajtákat szedik a termelők. Pécsett látványos fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők. A holnap kezdődő kétnapos eseményen az érdeklődők egyebek mellett megismerkedhetnek a késő középkor és a hódoltság korának viseleteivel, fegyvereivel, mindennapi életének eszközeivel. Egy ostromjáték keretében a sorsfordító Mohácsi csatát is felelevenítik.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd estétől egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Haló magyarok! Kalandozz egész évben aktívan a Balatonnál!
1: Már csak rá kell érni tényleg, hogy a hétvégén akár elkirándulj. Például Balaton-Almádiba, ahol első alkalommal rendezik meg a Dehogy Nem Fesztet, most péntektől vasárnapig a Veselényi strandon. A programok között a társadalmat, a közéletet, a kultúrát és a közösségi részvételt érintő beszélgetések, valamint interaktív programok is helyet kapnak. A zenei programban pedig olyan előadók és formációk szerepelnek, mint a Random Trip, Olái Bolya, Csak Neked Kislány, Siami, a Lenke vagy épp a Dark Shell. Az esemény központi kérdése, neked mit jelent a szabadság? Azért is megéri egyébként Almádiba látogatni a hétvégén, mert szombaton tartják a hagyományos ősz elejé rendezvényt, a vörösberényi szüreti vigadalmat is. Ennek fénypontja a szüreti felvonulás kis vonattal, lovaskocsikkal, hátaslovakkal, autókkal, nomeg zenével. S ha már a zene, illetve a szabadság is szóba került, akkor Presser Gáborra biztosan számíthatunk, hiszen következik a szabadságdal, méghozzá Méringerék feldolgozásában. Itt a Petőfi.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetem.

0: magyarok. Induljon rutinból, jól a napot.
1: 7:57 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Szelesen indul ez a nap, az ország északnyugati részén 40-60 km/h közötti széllökéseket méretünk, úgyhogy az utakon csak figyelmesen. Ami a fővárost illeti, baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton, befelé a Nagy Sándor József utcai felüljáró után itt egy sáv járható, a Stefánia úton pedig az Ajtósi Dürer sor előtt a forgalom irányonként egy sávban haladhat, mert tűzoltók dolgoznak. Vigyázz rájuk is, magadra is, a következő órát majd indítja a Punani Masszív, itt a Petőfém.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: 20. alkalommal indult útjára idén a Kópralia minőségi magyar termékekért, a hazai élelmiszeripar egyik legfontosabb rendezvénye, és e kapcsán itt van velem a Kóp Szeged ZRT elnök vezérigazgatója, Kelemen János. Miért vállalták, hogy az idei rallin mint házigazda állomás vesznek részt?
4: Úgy gondoljuk, egy újdonsággal is ki fogunk rukkolni a Kópon belül, ami azt jelenti, hogy egy nagy alapterületű élelmiszerboltban, ahol több mint 80%-ban Magyarországon gyártott termékeket kínálunk a vásárlók, egy olyan technológiát vezettünk be, aminek a lényege az, hogy a napi nyitvatartáson túlmenően, amikor a vásárlók megszokott módon tudnak vásárolni a boltba, egy bizonyos egyszerű regisztráción túl bemehetnek abba a boltba, ahol nincs személyzet jelen, és a teljes választékból kényelmesen vásárolhatnak, és kielégíthetik azokat az igényeiket, amit esetleg elfelejtettek, vagy éppen arra készültek, hogy egy ilyen időszakban látogatják meg a boltot. Tehát egy kicsit a magyar élelmiszer és az innováció is találkozni fogott nálunk, amelyen persze nagy szeretettel várjuk a résztvevőket.
3: 20. alkalommal indult útjára a hazai élelmiszeripar egyik legfontosabb rendezvénye, a Kóp Rally. Idén 2026-ban jubileumi év van. Ennek kapcsán itt van velem a Kóp Hungary ZRT igazgatóságának egyik tagja, Fekete Tibor. Miért részesíti előnyben a hazai termékeket a Kóp?
5: Ez a múltunkból adódik, hiszen a Kóp az a valamikori földműves szövetkezetekből jött létre, és hát a földműves szövetkezetek meg úgy alakultak, hogy a magyar termékeket, az őstermelők termékeit kezdték el árulni, és azt gondolom, hogy a múltunkat sose szabad elfelejteni. A másik ok az meg természetesen az, hogy a magyar gazdaságot kell segíteni, hiszen mi magyar vállalkozás vagyunk, teljes egészében a Kóp rendszer úgy, ahogy van, és nyilván az nekünk egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy a magyar termékek, a magyar emberek állítják elő, és nyilván ezeket juttassuk a polcainkra.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Többnyire napos idő lesz, Pozsonyban tárgyalnak ma a visegrádi négyek. Magyar film is bemutatkozott a Velencei Filmfesztiválon.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Két autó karambolozott az M3-ason a főváros felé, a 191-es kilométernél a külső sávot lezárták. Összeütközött három autó az 57-es főúton Bóly közelében, a 31-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója is. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, a ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. Ma tartják Pozsonyban a visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke Michael Martin is. Lehetségesnek tart egy amerikai-ukrán-orosz háromoldalú csúcs találkozót az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy a napokban telefonon egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnök elnökkel. Tegnap az orosz elnök külpolitikai tanácsadója arról beszélt, hogy Abu Dhabiban folytathatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról. Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig tartalmasnak értékelte a hétvégi kétoldalú egyeztetéseket, amelyek szerint tovább lépést is hozhatnak a konfliktus rendezésével kapcsolatban. Bemutatták Mundrucó Kornél új filmjét a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A Place to Be című alkotás egy idősebb nő és egy középkorú férfi szokatlan barátságát mutatja be, miközben Chicagóból New Yorkba visznek egy eltévedt postagalambot. A forgatókönyvet Weber Kata írta. A filmet legkésőbb jövő tavasszal láthatják a nézők a hazai mozikban.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd estétől egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Becsengettek a suliba és becsengettek az ősznek is. Elmúlt 8 óra, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. 2026. szeptember 10-e van, csütörtök. A magyar kedvencek ősszel is várnak. A Punani Masszifa kezdünk ezúttal Charlie-val, Pásztor Annával. Ami volt, az majd lesz.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

0: Tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Diaz Mentával szólt, az így volt szép, legyen szép a napod. Az M3-ason Budapest felé Hajdúnánás térségében a 193-as kilométernél ketten ütköztek, a külső sáv zárva, az 57-esen Boly közelében, a 31-es kilométernél pedig hárman karamboloztak, itt a félútpályát zárták le. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton befelé, a Nagy Sándor József utcai felüljáró után egy sávjárató, a Stefánia úton pedig az Ajtósi Dürer sor előtt a forgalom irányonként egy sávban haladhat, mert tűzoltók dolgoznak. 0630303380 az SMS számunk, hogyha útinfód van, akkor itt várom szeretettel, illetve Messengeren vagy a Viberen. És várjuk szeretettel a női kosárlabda világbajnokság folytatását, a magyar válogatott, a címvédő és rekordbajnok összesen 11-szeres VB győztes Egyesült Államokkal csap össze a négy közé jutásért. A két válogatott eddig háromszor találkozott a torna történetében, 1957-ben, 75-ben és 86-ban, ezeken amerikai siker született. A találkozó ma délelőtt 11:30-kor kezdődik. Az M4 Sporton és az M4sport.hu-n élőben láthatod. Akár csak a jégkorongozóknál este 19 órától a magyar bajnok, Budapest Jégkorong Akadémia és a kupagyőztes Ferencváros mérkőzését, akik az idei szezon első trófeáért, a szuperkupáért játszanak, méghozzá a Tüskecsarnokban. Hogyha ott leszel a mérkőzésen, akkor nagyon-nagyon jó szurkolást, kellemes időtöltés kívánok. A következő pillanatokban pedig a 4S Street gondoskodik arról, hogy jól induljon ez a csütörtök reggel. Ha már megkezdted, jó munkát, mellé itt az ugyanúgy

0: valóság nekem is.
1: Halló magyarok! Induljon rutinból, jól a napot!
2: 8:28 a pontos idő, szép napot, jó munkát és jó utat kívánok! A fővárosban továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton befelé, a Nagy Sándor József utcai felüljáró után egy sáv járható, a Stefánia úton pedig az Ajtósi Dürer sor előtt a forgalom irányonként egy sávban haladhat, mert tűzoltók dolgoznak. Jönnek a további infók, aztán a Magashegyi vár ránk, itt a Petőfém.
3: Úgy volt, hogy egyszer majd látom az árnyékom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Bonduelle zöldségkonzerv és Good Lunch termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
7: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
6: Vashiányban is hatásos?
7: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
6: Fel kell iratnom?
7: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
8: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Többnyire napos idő lesz. Egyeztetés kezdődött az üzemanyagárak megfékezéséről. Sikerült eloltani a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Két autó karambolozott az M3-ason a főváros felé, a 191-es kilométernél a külső sávot lezárták. Összeütközött három autó az 57-es főúton Bói közelében, a 31-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
9: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett tárat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj megújítású autók tulajdonosainak. A belügyi állományból 12 ezer rendőr hiányzik, 2008 óta nem változott az illetmény alap, így teljes rendezésre van szükség, mondta a belügyminiszter a Kossuth Rádióban. Pósfai Gábor hangsúlyozta, hogy a tervek között szerepel az illetmény alap emelése, a bérek differenciálása, a preferált település pótlék bevezetése és az országon belüli mobilitás ösztönzése. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTE-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens a Kossuth Rádióban. Az ELTE szakszervezeti vezetője hozzátette, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását, ám a benyújtott pótlék pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Befejezték az utómunkálatokat a tűzoltók a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki egy nádas bozótos terület. Tegnap késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások is, de az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, hátipermetezővel folyamatosan dolgoztak. Ma kora reggelre oltották el a tüzet, becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd estétől egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű.
4: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. most vissza a magyar szemékhez.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8:43 a pontos idő, szép napot és jó reggelt kívánok az utakon, csak figyelmesen. Ma is az M1-esen Budapest felé az 50-es és 20-as kilométerek közötti szakaszon a terelésben. A külső sávban az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás van. Az M3-ason Budapest felé az M35-ös autópálya csomópontja előtt ketten ütköztek, a 191-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az 57-esen Bolyk közelében hárman karamboloztak, a 31-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták. A forgalmat itt megállították, úgyhogy mindenképp plusz menet időre számíts. A 441-es főúton Szegléd és Nagykörös között pedig szintén hárman ütköztek, a 12-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Hogyha infód van, küld a Petőfinek SMS-ben, Messengeren vagy a Viberen. Nemrég pedig a hídvizsgálat miatt teljes útzár lépett életbe a Váczent László Jászfényszarú összekötő úton található Jászfényszarúi Galga hídon, és egészen 11 óráig tart mindez. A lezárás ideje alatt kizárólag a menetrend szerinti autóbuszjáratok, valamint a megkülönböztető fény- és hangjelzést használó járművek haladhatnak át a hídon. A Magyar Közút arra kér, hogyha erre közlekedsz, akkor fokozott figyelemmel tedd mindezt. És figyelj arra is, hogy erős széllökések vannak helyenként az országban, úgyhogy ez is csökkentheti a menet stabilitást. Az északi részeken akár 30-50 km/h közötti széllökésekkel is számolhatsz. A következőben pedig számolhatunk egy nagy kedvenccel a 90-es évek végéről, no meg számolhatunk hamarosan egy karácsonyi tematikájú kiadvánnyal Ákos részéről. Szeptember végén jelenik majd meg, úgyhogy már korán a karácsonyi ünnepkörre hangol minket. Az ilyenek voltunk pedig, hangol minket a mai napi teendők felé. Itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar a Soulwave zenét hallgattuk Szakács Gergővel, ez volt a minden tévedésem. A Soulwave csapatát holnap Kiskunfélegyházán és szombaton pedig Százhalombattán is láthatod. S már holnap a Carson Kuma például Salgótarjánban játszik. A következő órát majd ők indítják nálunk a Kék Hullám kempinggel, 9 után ezzel várnak vissza. Itt a Petőfi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Javában zajlik az idei 20. Kópralia minőségi magyar termékekért. Ennek kapcsán itt van velem Éder Tamás, a Bonafarm csoportvállalati kapcsolatok és kommunikációs igazgatója, a Szólemizó ZRT igazgatóságának a tagja. Miért vállalták, hogy az idei jubileumi rallin, mint házigazda állomás vesznek részt?
3: Hát először is mi a Kóprali megindulása óta mindig részt vettünk ezen a rendezvényen. A PIK-nek, a Szólénak mindig volt csapata, aki végigcsinálta ezt a rallit, és 8 alkalommal voltunk már egyébként is fogadóállomása is ennek a rallinak, tehát valamelyik üzeme a Bonafarm csoport vállalatainak már 8-szor volt fogadóállomás. Kezdetek óta támogatjuk a Kópnak ezt a sajátos rendezvényét, ami ugye alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a magyar élelmiszereket helyezze központba, olyan üzemekbe vigye el a sajtó képviselőit, ahol kiváló minőségű, egészséges és nagyon finom magyar élelmiszereket állítanak elő. Ez ugye nekünk is egy nagyon fontos dolog, hogy hírét vigyük folyamatosan a magyar élelmiszereknek a hazai fogyasztók felé is, és hát a Bonafarm csoport, amelyik több termékpályán is képviselteti magát a Coop üzleteiben, a termékeivel, így a tejtermékekkel, a Mizó tejtermékekkel, a PIK és a Herc húskészítményekkel, a Waldorf baromfi termékekkel és a Teleki borokkal. Ez egy olyan lehetőség számunkra, amikor hát mi is egy kicsit még jobban megmutathatjuk magunkat a magyar fogyasztóknak.
2: 20. alkalommal indult útjára a hazai élelmiszeripar egyik legfontosabb rendezvénye, a Coop Rally. Idén 2026-ban jubileumi év van. Ennek kapcsán itt van velem a Coop Hungary ZRT igazgatóságának egyik tagja, Fekete Tibor. Az elmúlt 2 évtized legfontosabb eredménye. Mondhatunk egy ilyet?
4: Nagyon-nagyon sok van, de az, hogy talán ez a Coop Rally 20. alkalommal kerül megrendezésre, ez mindent elmond. Tehát nem dőlt hamvába egy év után, 5 év után, 10 év után, és ma már bőven felnőtt korba lépett, és az egész társadalom láthatja, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon fontos rendezvény, ahol a minőségi magyar termékeket hirdetjük.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Többnyire napos idő lesz, a teljes belügyi ágazat bérrendezésre szorul, sikerült eloltani a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
6: 2 autó karambolozott az M3-ason a főváros felé, a 191-es kilométernél a külső sávot lezárták. Összeütközött 3 autó az 57-es főúton Bóly közelében, a 31-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Pozsonyban tanácskoznak a visegrádi négyek. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélése jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke Michael Martin is. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor a Kossuth Rádióban elmondta, a javaslatcsomag, melyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alapemelését és pótlékok növelését. A létszámhiánnyal küzdő települések, régiók esetében a preferált települési pótlékot vezetnének be. Ösztönöznék az országon belüli mobilitást, ehhez szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerét kell felülvizsgálni, sorolta a feladatokat a tárcavezető. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTE-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens a Kossuth Rádióban. Az ELTE szakszervezeti vezetője hozzátette, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását, ám a benyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Éheztetés és bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár, Államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi diagnózis című tanulmányt, melyhez 10 milliárd forintos krízis alap és 1 milliárdos jóvátételi alap társul. Pótlóbusz jár hétvégén a H6-os hév helyett Dunaharaszti külső és Szigetszent Miklós között karbantartás miatt. A BKK tájékoztatása szerint a szerelvények csak a Közvágóhíd és Dunaharaszti külső, valamint Szigetszent Miklós gyártelep és Tököl, illetve Ráckeve között közlekednek szombaton és vasárnap.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd estétől egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű.
1: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, 2026. szeptember 10-én csütörtökön. Ez a Halló Magyarok. Az őszi időjárás mellé pedig egy kicsit még a nyarat idézi nekünk kezdésként a Carson Coma. Jön a Kék Hullám Camping.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9:21 a pontos idő, szép napot kívánok. Ezúttal Kaposvárra látogatunk, ahol közel 500 fegyver és több egyenruha felvonultatásával nyílik kiállítás. Fegyverek a századok tükrében címmel a Ripperónai Múzeumban ma délután. A tárlatra kerülő fegyverek közül a legtöbb az 1700-as és 800-as évekből származik, de több 20. századi darabot, valamint három katonai egyenruhát is megtekinthetsz. A kiállításon a múzeum fegyvergyűjteményének eddig nem vagy ritkán bemutatott leglátványosabb, legritkább, legértékesebb darabjait láthatod, logikailag és időrendben csoportosítva. A kollekció legértékesebb darabja egy tengerészeti jelzőpisztoly, míg a legkülönlegesebb egy balkáni típusú gyöngyházberakásos olasz csöves kovás pisztoly, természetesen az összes hatástalanított, így tüzelésre nem alkalmas egyik sem. A tárlat várhatóan jövő év közepéig tart nyitva. Kaposváron jelenleg 18-19 fokot mutatnak a hőmérők, nagy esőzést mára nem jósolnak, de azért holnap hajnalban, illetve a reggeli órákban nem árt, hogyha nálad lesz az esernyő vagy esőkabát, gyerekeknél meg a gumicsizma. Nálunk pedig itt vannak a magyar kedvencek, mindjárt Hegedűs Józsi újdonsága érkezik a Cowboy Summer, előtte pedig a kaukázus zenél nekünk. Szalai Éva, itt a Petőfi.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Egy perc elmúlt 9:30, szép napot, jó munkát kívánok. Közeleg a hétvége, és bár strandidő már nem, kiránduló idő még lehet. Szombatra Szeged is jó választás, ahol Afrika különleges növényvilága mellett rovarfogó és más egzotikus növényeket is megismerhetsz a Tudomány Egyetem fűvészkertjében. A jutta, a luffatök, a szezám, az indigó, az okra, a manióka, a gyapot, a cukornád, a teahibiszkusz, olyan egzotikus növények, amelyel a boltok polcain feldolgozott formában gyakran találkozhatsz. Ezeket a növényeket is bemutatják, akár csak néhány ritkább szárazföldi húsevő fajt a rovarfogó növények napja alkalmából. A gyógyászatban, kozmetikában használatos, Afrikából származó növényekről szóló előadással, vásárral, kertészeti szaktanácsokkal is készülnek, és azt is megtudhatod, hogy hogyan készítheted el a növények számára optimális viszonyokat biztosító floráriumot, azaz egy üvegbe zárt mini kertet. A hónap végéig még látogatható egyébként az Arborétum lepkekertje is, ahol több száz trópusi pillangót figyelhetsz meg közelről. Na hát, ha már trópusok, akkor Szegedről irány most az óceánpart az Ári Mafiával. Kell egy ház a Petőfim? Kell.

0: jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Király Viktor újdonságát hallgattuk itt a Petőfin, 9.43 a pontos idő, szép napot kívánok. A mai napon elbontják az M3-as autópályán a 60 és Bakk közötti terelést, Budapest felé csak egy sáv járható, ami miatt a 48-as kilométer előtt 3 kilométeres a torlódás. A szalagkorlátot javítják az M7-es Elletenye felé, Martonvásár és Kápolnásnyék között, a 37-es kilométernél egy sávot lezártak, a munkavégzés előtt 3 kilométeren torlódnak az autók. Az 57-es főúton Bolyk közelében hárman ütköztek, a 31-es kilométernél a főút a teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. A fővárosban szerencsére nagyobb baleset nem befolyásolja a haladást. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy, ha infód van, akkor pedig küld a Petőfinek SMS-ben 06 30 30 33 80, vagy a Messengeren, illetve a Viberen. Szeptember 25-én 26-án rendezik a kutatók éjszakáját, országszerte változatos program kínálat vár. Érden a Magyar Földrajzi Múzeumban például kőeszközkészítés, preparálás, régészeti bemutató egyaránt a programok között, valamint betekinthetsz a restaurátorok és preparátorok műhely titkaiba. Továbbá a gyerekeknek is titkos kódokat rejtő kalanddal készülnek, sőt, egy mini családfa kutató kurzuson a saját múltad nyomába is eredhetsz. A rendezvényre ingyenes a belépés. Az országos programokat egyébként a Kutatók Éjszakája weboldalán megtalálod. Nálunk pedig mindjárt Nagy Rékát találjuk. Nézd rám, ezzel megyünk tovább hamarosan a Petőfin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
4: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
5: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánz fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint. A 450 ml literes Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Halló magyarok! Induljon rutinból, jól a napod!
1: Várják széneket nekünk Budapestről, ahol jelenleg a Zugligeti libegő a kedvezőtlen időjárás miatt nem üzemel. Hogyha esetleg ezt tervezted volna a következő fél órára. 9:57 a pontos idő, most jönnek a legfrissebbek, aztán pedig várlak vissza Fábián Julival, Zuhackerrel, szól a Girly, 10 után a Petőfém.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Útjára indult idén már a 20. Kóprali a minőségi magyar termékekért. Ennek kapcsán itt van velem a Coop Hungary ZRT igazgatóságának egyik tagja, dr. Rédei István. Ez már a 20. rali. Mi az elmúlt két évtized eredménye?
4: Én azt gondolom, hogy ez a rendezvény egy olyan fórum, ami nem csak a termékekről, hanem a szállítók és a kereskedő kapcsolatáról is szól, ami nagyon-nagyon sokat segít nekünk abban, hogy jobban tudjuk kommunikálni megfelelő módon, akár a polcokon, akár szóban, vagy bármilyen más módon, hogy ezek a magyar termékek igenis megbízhatóak, igenis jó minőségűek, és a magyar fogyasztók számára mi ezeket mind ajánljuk. A rendezvény maga úgy vélem, hogy tartalmában és hangulatában is talán az egyik legnagyobb az országban, ami a magyar élelmiszer körül zajlik, és nagyon jó érzés együtt lenni a szállítókkal, akikben a szándék természetesen ugyanúgy ott van, hogy ők szeretnének bizonyítani, hogy tudnak a magyar gyártók, a magyar termelők megfelelő minőségben és a magyar fogyasztók igényei szerint termékeket gyártani.
3: A Coop Hungary ZRT igazgatóságának egyik tagját, dr. Rédei Istvánt hallottuk. 20. alkalommal indult útjára a Coop Rally, a hazai élelmiszeripar egyik legfontosabb rendezvénye. Ennek kapcsán itt van velem a Maspex Olympos Kft. Ügyvezető igazgatója, Purman Zsolt. Miért vállalták, hogy az idei rallin, mint házigazda állomás vesznek részt?
5: Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a jubileumi 20. Coop Rally idén a Maspex Olympos nyárőrinci telephelyéről indul. A Coop-pal már több mint két évtizede dolgozunk együtt, és az alkoholmentes italok területén már több éve ő a legnagyobb partnerünk. Számunkra azonban ez a kapcsolat többet jelent a számoknál, hiszen ezen hosszú időszak alatt valódi szoros kapcsolatok alakultak ki, amelynek alapja a korrektség és a kölcsönös bizalom. A Coop Rally szellemisége, az összefogás és a partnerség nagyon közel áll hozzánk, ezért már a kezdetektől részt veszünk benne versenyzőként, így természetes volt, hogy 20. alkalommal mi adhatjuk a rajt helyszínét. Emellett persze nagyon örülünk annak is, hogy megmutathatjuk vendégeinknek a nyálőrinci gyárunkat, hiszen már több mint 200 kollégánk dolgozik itt, többségük Nyálőrincen vagy a környező településeken él.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Többnyire napos idő lesz, a teljes belügyi ágazat bérrendezésre szorul, javaslatcsomagot dolgoznak ki a főváros belső kerületei a szociális krízis kezelésére.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: A terelést bontják az M3-as 60 és Bak közötti szakaszán, a főváros felé csak egy sávjárató, emiatt a 48-as kilométernél 3 kilométeres dugó alakult ki. Három autó ütközött össze az 57-es főúton Bói közelében, a 31-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Pozsonyban tanácskoznak a visegrádi négyek. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke Michael Martin is. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor a Kossuth Rádióban elmondta, a javaslatcsomag, melyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését és pótlékok növelését. A létszám hiánnyal küzdő települések régiók esetében a preferált települési pótlékot vezetnének be, és ösztönöznék az országon belüli mobilitást. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. A hivatal szakemberei fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódtak, és az esetek 16%-ában találtak kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Közös javaslatcsomagot dolgoznak ki a főváros belső kerületei a szociális krízis kezelésére, tájékoztatott a főpolgármester a közösségi oldalán. Karácsony Gergely közbiztonsági és szociális kérdésekről is egyeztetett az övezet vezetőivel. A főpolgármester hangsúlyozta, a közterületi drogfogyasztás és a palackgyűjtés problémája is a szociális helyzetben gyökerezik, és azokra csak az állammal közösen találhatnak valódi megoldást. Az önkormányzatok ebben együttműködő partnerei lennének a kormánynak, tette hozzá. Pótlóbusz jár hétvégén a H6-os Héfeje Dunaharaszti külső és Szigetszent Miklós között karbantartás miatt. A BKK tájékoztatása szerint a szerelvények csak a Közvágó híd és Dunaharaszti külső, valamint Szigetszent Miklós gyártelep és tököl, illetve Ráckeve között közlekednek szombaton és vasárnap.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd estétől egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Megkezdődik a mai utolsó 60 percünk, hiszen elhagytuk a 10 órát 2026. szeptember 10-én csütörtökön. A magyar kedvencek ebben az órában is velünk tartanak. Fábián Júlia kezdünk, Zuekkerrel, jön a Görli!
2: Itt egy újabb óra! Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval!

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Király Lindát hallgattuk, 10 óra 19 van, szép napot kívánok. Mi történik, ha a mai magyar könnyűzene dalszövegeit már nem csak hallgatjuk, hanem olvassuk és elemezzük is? Erre vállalkozik a Hallunk Titeket című új antológia, amelyben 10 népszerű dalszerző előadó, köztük Betonhoffi, Kóli, Pogány Induló, Bongor, Indigo, Cseri Hanna, Barkóczi Noémi, Süli Laura, Olasz Patrik és Krubi dalszövegei kaptak helyet. De a kötet a 2020-as évek fiataljainak szorongásait, identitáskeresését, kapcsolatait, társadalmi tapasztalatait is megmutatja, miközben az irodalmi utalásokra és a szövegek mögötti jelentőségekre is rávilágít. Egy mintegy 170 oldalas könyv majd október 3-án mutatják be a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, úgyhogy egy érdekes kiadványnak ígérkezik. Természetesen az előadók közül jó néhányat nálunk is megtalálhatsz, a folytatásban pedig Tarány Tamásra megyünk tovább, ezúttal Szilánkok című dala szól. Itt a Petőfi.

0: összes magyar zenét online is. petőfiradio.hu.
1: Lebontsunk újra szárnyakat, és senkinek nem mondjuk el,

0: meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó munkát kívánok, 2 perccel múlt 10:30, az M1-esen Budapest felé a 60-as és 20-as kilométerek közötti szakaszon a Teredésben, a külső sávban az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás van. A mai napon elbontják az M3-ason a 60 és Bakk közötti Teredést, Budapest felé csak egy sáv járható, ami miatt a 48-as kő előtt 3 kilométeres a torlódás. Az M6-oson pedig Budapest felé Szentgyörgyi pihenő után egy kamion Teredésbe hajtott a 119-es kilométernél, a külső sávot zárták le, a fővárosban pedig a Zugligeti libegő a kedvező időjárás miatt továbbra sem üzemel. Vigyázz magadra, hogyha infód van, akkor pedig hozd meg a Petőfivel is. Egy órától ismét stúdiókoncert, ma Wolflex magyar énekes dalszerző és előadó jön hozzánk, aki a modern pop, poprock és funky világát ötvözi saját energikus hangzásával. Zenéjének középpontjában az őszintesség, a lendület és a felszabadító energia áll, amely minden dalában megjelenik. Zenei útjának egyik meghatározó fordulópontja az volt, amikor ráébredt arra, hogy rossz helyen van, kezdi elveszíteni önmagát, amikor is ráerő öltettek stílusokat, megmondták neki, hogy mit csináljon, hogyan. Na hát mindenről mesél majd, egy órától Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben nézheted a stúdiókoncertet, a következőkben pedig Szabó Balázsékat hallgatjuk, ez a hétköznapi. Itt a

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánok. Fluorék zenéltek nekünk, ez volt a keserű. 11-től viszont Mákata édesíti meg a napodat. Majd programajánlatokkal, aztán pedig koncertes, stúdiókoncert is lesz. Wolflexék zenélnek majd, úgyhogy egy órától Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon akár be is tekinthetsz hozzánk. De aztán jön Szikora Tomi, 7-től kívánságműsorral vár, 9-től Kultúrfitness, benne itt lesz Németh Kristóf, szóba kerül a Szomszédok, a Hippolyta lakája, Csini Baba, illetve Rafajovics Hajnalka, akivel arról beszélget Szani Roland, hogy hogyan kötődik Nikola Tesla Pomászhoz. A kitekintőben pedig majd este 11-től Fekete Laci a világ zenei újdonságait vizsgálgatja, úgyhogy akkor is érdemes lesz fülelni. Nálunk pedig a magyar újdonságok a folytatásban, addig Carbon Fuzzal, itt a Johnny Lost a Petőfin.

0: mert műszakot indítani tudni kell.
1: 11 órához érkezünk, szép napot kívánok. Az ország nagy részét azért felhők borítják, de helyenként a középső vagy délkeleti területeken azért a napot is látni. A folytatásban majd Mákkotta szállítja a napsugarak mellé a magyar kedvenceket. Én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Az elmúlt 5 órában Habóczky Mátét hallottad. Holnap hajnalban találkozunk. Addig is ne feledd, bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Társadalmi célú reklám.
2: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Pihenj egy kicsit.
3: Gondolkodj pozitívan.
4: Menj el sétálni, szedd össze magad.
5: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbáncz-fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
9: Napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Az illegális migrációról is szó lesz a mai V4 csúcs találkozón. Rövid időre leállították a forgalmat két lengyelországi repülőtéren.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: A terelést bontják az M3-as 60 és Bakk közötti szakaszán, a főváros felé csak egy sávjárató, emiatt a 48-as kilométernél 3 kilométeres dugó alakult ki. Az M6-os főváros felé vezető oldalán a Szentgyörgyi pihenő után a terelésbe hajtott egy kamion, a 119-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
9: Hírek. Az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz a V4 csúcs találkozó legfontosabb témája. Úgy fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök, örül, hogy a visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. 5000 dolláros juttatást ígért Donald Trump minden felnőtt amerikainak, ha a pártja a novemberi választáson megőrzi kongresszusi többségét. Az elnök a félidős választások előtti első országos rendezvényen beszélt a Trump osztalékról, melynek feltétele, hogy azt az Egyesült Államokban kell elkölteni. Csak nem 2 órára leállították a forgalmat két dél-kelet-lengyelországi repülőtéren. Az intézkedés azután történt, hogy a Lengyelországgal határos nyugat-ukrajnai Volinyi megyében orosz dróntámadások veszélyeire figyelmeztettek, ezért mozgósították a lengyel légierőt.
0: Petőfi Rádió. Sport.
10: Jó napot kívánok, Mújdita Istvánt hallják. Szoboszlai Dominik gólt lőtt, a Liverpool pedig hazai győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát. Az angol együttes hátrányból fordítva az Atletico Madrid ellen nyert 2-1-re. Szoboszlai végigjátszotta a találkozót és a meccsen bele lett, míg Kerkez Milos 88 percet töltött a pályán. Sallai Rolanddal a kezdőjében a Galatasaray viszont 3-1-re kikapott a Sporting vendégeként. Kiütéses győzelemmel kezdte az alapszakaszt a címédő Paris Saint-Germain, amely 6-1-re verte otthon a Slovan Bratislavát, az előző idényben döntős Arsenal pedig a Napolit győzte le idegenben 1-0-ra. További tegnapi eredmények: Barcelona Feyenoord 5-1 és Stuttgart Viking Stavanger 3-1. Utolsóként Alexander Zverev jutott a legjobb négy közé férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A német játékos magyar idő szerint ma hajnalban a Holland van der Sancsúlpot győzte le 3 szetben. Zverev ellenfel az elődöntőben az orosz Hácsánov lesz majd. Rövidesen 11 óra 30 perctől a címvédő Egyesült Államok csapatával méri össze tudását a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokság negyed döntőjében. A nemzeti együttes 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a VB-n. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Köszönöm figyelmüket!
11: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd estétől egyre nagyobb területeken kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű.
11: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: 11 elmúlt, indul az Itthon Otthon, a Petőfi program ajánlója. Itt aktuálisan mindig kiderül, hol és milyen programok várnak rád. Szüreti fesztiválok, hagyományőrző programok, koncertek, Makó Hagyma Fesztivál. Már is jönnek a részletek, ha jó ötleted neked is van, mivel töltsük a hétvégét, oszd meg SMS-ben vagy Viberen.
0: Itt egy újabb óra.

0: otthon, otthon! Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Részletes beszámolót kapsz mindig 11 és 1 óra között az előttünk álló programokról, és ahogy nézem az előrejelzést, holnap lesz hűvösebb és csapadékosabb idő, aztán hétvégétől majd kis széllel, de visszatérnek a 20 fok fölötti értékek, úgyhogy lehet tervezni. Például van olyan esemény, ahol hagyományőrző programokra lehet számítani, koncertek, családi programok, emellett főzőverseny, kézműves vásár, kiállítások és egésznapos kísérő programok, egészen pontosan több mint 100 program közül lehet válogatni a Tápió Festen Nagykátán. A nap egyik látványos eseménye a szüreti lovas felvonulás lesz, melyhez menettánc, motoros és gokártos felvonulás is kapcsolódik. A népi hagyományokat a Tápió Mente Tánc Együttes és vendégeinek folklór gálája, valamint több hagyományőrző bemutató is felidézi. A zenei programban pedig többek közt a Unique, Hevesi Tamás és az Eddai színpadra lép, a gyerekeket pedig kalapja kap koncertje, különféle foglalkozások, kisállat simogató, ezen kívül robotok bemutatója, virágkiállítás, lovas hagyományőrzők, rendőrségi és NAV programok, valamint vadászati kiállítás is várja az érkezőket. A Tápió Festen egyetlen napba sűríti a Tápió vidék hagyományait, gasztronómiáját, zenéjét és családi programjait, úgyhogy lehet készülni. Nagykátán a Dózsa György úton vár ez az esemény, de van még jó néhány olyan ötletem, ahol feltöltődhetsz és kikapcsolhatsz, ha velem tartasz, mindent megtudhatsz a részletekről, és természetesen lehet csatlakozni, ha van jó programötleted. 0630 30 30 380, küld a részleteket SMS-ben vagy Viberen.

0: minden nap.
1: Feltöltődni, kikapcsolódni sokféleképp lehet. Én összegyűjtöm mindig aktuálisan, hogy hol is milyen programok válnak rád. Ilyenkor 11 és 1 óra között hétköznaponként pedig jönnek is a részletek. Makón a Széchenyi téren a híres makói hagyma lesz újra a középpontban. Az idei eseménynek a célja a hagyományőrzés, illetve a makói hagyma gazdasági és kulturális jelentőségének bemutatása a szórakoztató programok segítségével. Tehát a makói hagyma van a középpontban, mely egy Makó térségében termesztett vörös hagyma fajta és hungarikum, ezért csak a város térségében ültetett hagymára használhatják a termesztők ezt a kifejezést. Különlegessége, hogy előállítása során 2 éven keresztül termesztik, mert egy nyár során nem képes kellő nagyságúra növekedni. A makói hagyma kiváló minőségét egyébként a száraz és forró nyár, a napsütéses órák magas száma, illetve a maros hordalékának köszönhető magas tápanyagtartalmú és nyomelemekben gazdag talaj határozzák meg. A rendezvényen pedig szakmai programok, hagymás ételek versenye is lesz, ezen kívül táncbemutatókkal, családi programokkal is készülnek, és számos koncert is helyet kap az eseményen. Fellép többek közt a Bell Hello, Szarka Tamás és zenekara, LL Junior, a Children of Distance és a Neoton Familia sztárjai, illetve a fesztiváli hangulatról majd DJ-k is gondoskodnak a Makói Hagyma Fesztiválon. Sőt, lesz egy kis harcművészet is, Aikido, Taekwondo, Kickbox bemutatóval is készülnek, illetve szakmai és gép kiállítással, valamint többek közt rendőrségi és katonai bemutatóval. Mindez hát a Makói Hagyma Fesztiválon. Ha viszont Csongrád Csanád megyétől valami közelebbi célpontot keresel az országban, jönnek a további lehetőségek és rendezvények, úgyhogy tarts velem, mindjárt megtudhatod a további részleteket itt a Petőfi.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: programot. A stúdióban.
1: Nagykata, mint egy jó program felelős, ilyenkor 11 és 1 óra között aktuálisan részletezem, hol és mi minden vár rád. Holnap esős, szeles idő vár ránk, és még kevesebb hőmérséklet, mint amit ma mérhetünk, viszont szombattól visszatérnek újra a 20-ok feletti értékek. Szélre még számítani kell, a hétvégén de lehet tervezni a programokat. Például az állatbarátoknak már is itt van egy jó lehetőség. Többek közt a felelős állattartásról, az állatvédelemről is szó lesz. A Rex Kutyaotthon Alapítvány területén, egy hatalmas zöld területen, ott majd az Orion 7 jótékonysági kutyapartit. Nagyon-nagyon sok programmal készülnek, lesz például dog dancing bemutató, biológus és kutya kiképző is tart majd előadást, elárulja, hogy mégis lehet a hozzánk illő négy lábú, vagyis hogy ki lehet számunkra a nagy ő, ha a kutya választás előtt állsz. Kutyás jógára is be lehet jelentkezni, azoknak, akik majd matracot visznek magukkal, de lesz kutyaszépségverseny, többek közt rendőrkutyás bemutató és sok egyéb előadás, például a viselkedés problémákat, hogy megértsük és a bennük rejlő lehetőségeket, ami a kutyákat érinti, illetve hogy a stressz milyen hatással van a kutyusok viselkedésére, ez mind-mind kiderül, de kutya elsősegély workshopot is tartanak majd, a kölyök gazdiknak kölyök tanácsadást, illetve egyéb nevelési és képzési tanácsokat. Ezen kívül kutyakaja, evőverseny is lesz, ahogy itt látom a felsorolt programok között, valamint sportbemutatók, ugye terápiás kutya bemutató, szimatszőnyeget is lehet készíteni, lesz kutyagazdi fotózás, még ütőmágnest is lehet készíteni. Ez mind-mind vár tehát az Orion 7 jótékonysági kutyapartin, a Rex Kutyaotthon Alapítvány területén hamarosan. Itt a Petőfin. Újabb programötletek a láthatáron, úgyhogy tarts velem, ha kíváncsi vagy a további részletekre, hol és mi minden vár rád. Csatlakozni pedig jó programötletekkel a 06 30 30 30 380-as számon lehet SMS-ben, illetve Viberen.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, aktuálisan és részletesen minden előttünk álló programról megtudhatsz részleteket itt a Petőfin. 11 és 1 óra között, ugye egykor a szüret igazi ünnepnek számított, az egész éves munka gyümölcsének, a szépen beérett szőlőfürtöknek a betakarítása nagy esemény volt, nem csupán mezőgazdasági, hanem társadalmi szempontból is, hiszen ekkor gyűlt össze a rokonság, a falu apraja nagyja, hogy mindenki kivegye a részét az egész napos munkából. A hagyományokat sok helyen megidézik, több helyen is vár szüreti mulatság, úgyhogy mindjárt megtudhatod a részleteket, Gödöllő pedig belvárosi napokkal, ezen kívül van, ahol vadgasztronómiával várnak, már is megtudhatod a részleteket, a hírek után pedig négy ütemmel érkezik Sunbiz Monster.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
5: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
4: Vashiányban is hatásos?
5: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
4: Fel kell iratnom?
5: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Egyre több felé várható eső, zápor, az illegális migrációról is szó lesz a mai V4 csúcs találkozón. Rekordmeleg volt az idei nyár Nyugat-Európában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az útmenti növényzetet gondozzák az M7-es Letenye felé vezető oldalán. A 46-os kilométernél a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz a V4 csúcs találkozó legfontosabb témája, közölte a Magyar Péter kormányfő a mai pozsonyi egyeztetés előtt. Úgy fogalmazott, örül, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, ami megkönnyíti a magyar érdekek hatékony képviseletét. Is. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek meg. Mától pénztárgép portál néven érhető el az adóhivatal korábbi KOBAK oldala. A portálon intézhetők az online és az e-pénztárgéphez kapcsolódó ügyek és a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatás. A NAV hangsúlyozta, az átnevezés nem érinti a portál használatát, a korábban létrehozott felhasználókat vagy a beállított jogosultságokat. 5000 dolláros juttatást ígért Donald Trump minden felnőtt amerikainak, ha pártja a novemberi választáson megőrzi kongresszusi többségét. Az elnök a félidős választások előtti első országos rendezvényen beszélt a Trump osztalékról, melynek feltétele, hogy azt az Egyesült Államokban kell elkölteni. Az idei volt a valaha mért legmelegebb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig az augusztus volt a legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni hőmérséklet több mint másfél fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Többnyire napos az idő az országban, kezdetben csak helyenként, később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánlója. Aktuálisan hozom, és részletesen, hol és mi minden vár rád, ugye a szüretelés köré szerveződnek most a programok leginkább, ami évszázadok óta kiemelt fontosságú esemény, és máig élő hagyományai vannak. Már is jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

magyar zene. Minden magyar.

Eljött a szüreti időszaka, így sok ezzel kapcsolatos rendezvény van, ami vár, például a cserszegtomai szüreti napok, mely hagyomány a szüreti felvonulással, néptáncos és zenés műsorokkal, illetve esti koncertekkel is vár. A délutáni, kora délután

0: órákban lesz majd egy kis szüreti ráhangolódás és gyülekező a Szabó István általános iskola udvaránál, majd aztán 3 órakor indul a felvonulás Cserszeg Tomai utcáin. A menet több helyén is megáll, ahol a Füzeres Gyermek Néptánc Együttes, a Nagyváti Néptánc Együttes, a Residence Tánc csoport, a Cserszeg Tomai Tátika dalkör és a Dálnoki Harmónia Kórus is műsort ad. A felvonulók aztán 5:30 körül majd megérkeznek az Európa tér melletti rendezvénytérre, ahol aztán folytatódnak a programok. Köszöntik például a borlovagokat és borhölgyeket. Ezt követően a Dálnoki Harmónia Kórus és a Cserszeg Tomai Tátika dalkör, majd a Residence Tánc csoport lép színpadra. Az esti programban pedig 2 ismert formáció is helyet kap, a Fresh, illetve MC Haver és a Teknő, közben születi bált is tartanak majd a Légió Buli zenekarral. Ez mind-mind vár tehát szombaton, a Cserszeg Tomai születi napon, Zalában. Megyünk Somogy megyébe is, Tabon is készülnek születi eseménnyel, jönnek már is a részletek itt a Petőfén.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Itt a szület időszaka, ami nem csupán mezőgazdasági, hanem társadalmi szempontból is egy nagyon fontos esemény, hogy a szüretelés évszázadok óta kiemelt fontosságú, máig élő hagyományai vannak, és ehhez több fesztivál esemény is kapcsolódik. Például a Balatontól délre, Siófoktól nagyjából 25 kilométerre fekszik egy kisváros, Tab, ott is tartanak majd szüreti fesztivált, főzőversennyel, gyalogos felvonulással, egyéb családi programokkal, koncertekkel és persze szüreti bállal. Az eseménynek a Vörösmarty utcai piactér ad majd otthont, ahol szombaton 10 órakor kezdenek főzőversennyel, aztán a kora délutáni órákban a csónakázó tótól indul a rendhagyó szüreti felvonulás az Idrams ütőzenekar felvezetésével. Borkostolóval és pogácsával várják a résztvevőket, a gyalogos menethez pedig bárki csatlakozhat, akár útközben is. A piactéren aztán délután 2-től játékok, ugrálóvár és íjászat kínál elfoglaltságot a családoknak, majd jönnek a színpadi műsorok. A Tabi Zeneiskola fúvósainak műsorát is lehet látni, de ott lesz például Pál Zoli egy Damien Tribute szóló műsorral, Delusa Johnny színpadra lép, a Crazy Little Queen is élő koncertet ad, majd lesznek tűzsonglőrök, levegő, apróaták és LED show is kíséri az esemény, és szüreti bál is lesz a Discover Band zenekarral, Tabon a szüreti fesztiválon. Szüreti fesztivált ugye Cserszegtomajon is tartanak, ahogy korábban említettem, ha viszont inkább jobban érdekel például a vad gasztronómia, akkor ez is kapcsolódik rendezvény, már is megtudhatod a további részleteket itt a Petőfin, tarts velem!

0: otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata, 11 és 1 óra között mindig segítek eligazodni a sok-sok program között, aktuálisan összegyűjtöm, hol és mi minden vár el, és ilyenkor részletezem. Gödöllőn, az Alsó Parkban például jön az egyik legnépszerűbb őszi esemény hamarosan, a Belvárosi Napok, ahol együtt szórakozhatnak családok, fiatalok és zenerajongók. Az idei felhozatalban a péntekesi nagyszínpados program például az Escape My Shadows és a Road fellépésével indul, majd aztán Tóth Abigail, a Moriones és az Echo szórakoztatja a közönséget másnap, illetve zárásként a Brand New Gyerek programja után a Bagosi Brothers Company koncertje is látható, hallható lesz. Lehet közben homokképet készíteni, hajfonásra benevezni, henna és csillámfestéssel is készülnek, kincsmosópadot is ki lehet próbálni, és sok egyéb más érdekességen a Belvárosi Napokon Gödöllőn. Nyíregyházán pedig a vadas ételek rajongóit várják, ugyanis a vadgasztronómiai fesztivál célja, hogy bemutassa és megőrizze a vadgasztronómiai és hagyományőrző kultúra értékeit, így tehát Nyíregyházán a Kossuth téren egy nap alatt lehet találkozni a vadhúsból készült ételkülönlegességekkel, élő koncertekkel és izgalmas kulturális programokkal. A vadászkürtös megnyitótól kezdve a vadászkutya bemutatón át egészen az esti koncertekig a nap minden pillanata tehát a hagyományőrzés és a jó hangulat jegyében telik majd. És idén is gazdag étel kínálat várja majd a látogatókat. Őzragú leves, szarvas gulyás, szarvas grill kolbász bagetten, káposztaágyon, köcsögös bab, szarvas hússal, vaddisznópörkölt, fűri fácelleves, töltött lapcsánka szarvas ragúval és tépet húsos burger. Ó, ez mind szerepel a kínálatban. Jó étvágyat az evéthez, ha már is megéheztél, és meghoztam hozzá a kedvet. Ne feledd tehát, vad gasztronómiai fesztivál Nyíregyházán a Kossuth téren. Ezekkel a programokkal. Itt a Petőfin, pedig most jön az Esti Kornél. Hogy

0: Petőfi Rádió minden magyar. A folytatásban ma is élő stúdiókoncerttel, 1 és 2 között mindig benézhetsz hozzánk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Na hát a következő csapat története arról szól, hogy a szenvedély, a kitartás és az önazonosság bizony képes új fejezetet nyitni. Vagyis, amikor az ember végre megtalálja a saját hangját, ennek eredményét hallatjuk már is, jön a Wolflex a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
5: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Egyre több felé várható eső, zápor, az ír miniszterelnökkel tárgyalt Pozsonyban Magyar Péter, magyar film mutatkozott be Los Angelesben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Átépítik a terelést az M5-ös autópályán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 77-es kilométer környékén mindkét irányban torlódik a forgalom, Röszke felé 4-5 kilométeren, a főváros felé 3 kilométeren arra szól a kocsisor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter. A közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy Michael Martinnal kezdte meg a pozsonyi megbeszéléseit. A magyar kormányfő hangsúlyozta, hazánk erős tagállamokat, erős Közép-Európát és egy jelenleginél erősebb Európai Uniót szeretne. Hozzátette, ehhez arra van szükség, hogy megosztó ideológiai kérdések helyett újra az emberek életét meghatározó kérdésekről beszéljenek. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés meghatározásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzésről szóló törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáláról szóló javaslatról. Emellett titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. Mától pénztárgép portál néven érhető el az adóhivatal korábbi KOBAK oldala. A portálon intézhetők az online és e-pénztárgéphez kapcsolódó ügyek és a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatás. A NAP hangsúlyozta, az átnevezés nem érinti a portál használatát, a korábban létrehozott felhasználókat vagy a beállított jogosultságokat. Los Angelesben mutatták be Illés László új filmjét, a Míg meg nem haltak című horrort. A nagy részt vasmegyei erdőben forgatott, független finanszírozású film világpremierjét egy héttel ezelőtt tartották. Az alkotást november közepétől vetítik a hazai mozikban.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Többnyire napos az idő az országban, kezdetben csak helyenként, később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkülni, hol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű.
5: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy kis laza délutáni sziaszta, itt a Petőfin 1 és 2 között élő stúdiókoncert, ahol ma a modern pop, rock, illetve funky világát fogjuk ötvözni energikus hangzással. Egészen pontosan a Wolflex teszi ezt meg. Már itt vannak a stúdióban, jó szórakozást!

0: magyarok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És a Wolflex-el már is látható mindenki a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Hello, srácok!
2: Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit, mindenünk, hogy itt lehetünk.
1: Mi is örülünk, és hát nagyon kíváncsiak vagyunk, mert amit biztosan tudunk, az, hogy volt egy idő, amikor ráébredtél arra, hogy rossz helyen vagy. Rád akartak mindenfélét akasztani, mint amikor a tehetségkutatóban elindul egy ember, és akkor megmondják a tutit kívülről, hogy na, akkor neked ilyennek kell lenni, ezt kell felvenni, ilyen stílust kell követni, és aztán ebben sokan nem biztos, hogy jól érzik magukat. Eleinte lehet, hogy jónak tűnik, jó ötletnek, de aztán nem feltétlen. Igazából neked készült is erről egy dal, amivel fogtok indítani, abban tulajdonképpen így el is magyarázod ezt az egészet, de azért egy kicsit avasd be minket a részletekbe a dalon kívül is.
2: Igen, tehát volt egy ilyen időszakom sajnos, amikor így nem igazán éreztem jól magam, mert hogy mindent rám akartak erőltetni, sajnos ugye abban a stílusban nem éreztem jól magam, voltam.
1: Ez milyen stílus volt?
2: Hát igazából a mai trendnek akartunk nagyon megfelelni, és nagyon ilyen erőszakos volt az egész. Uh-huh. Volt egy anno egy kiadó, és ők abszolút azt erőszakolták, hogy az legyen, és az legyen, és abban nem éreztem jól
1: magam. A trendvonatra rá akartak ültetni.
2: Igen, és nem voltam magam, nem én voltam benne, és az volt a fura az egészben, hogy ettől kicsit be is sokaltam, és volt egy ilyen pici eltűnés is, és igazából... Hát ez a dal, amiben most fog következni, ebben inkább bemutatkozom, hogy ki is vagyok, honnan is jöttem, és honnan jött a zene, honnan inspirálódtam, és kitől jött a zene. Tehát ez ilyen kis bemutatkozás inkább, és végre saját magam lehetek, és nem másnak a bőrébe, vagy éppen nem azt kell csinálni, amit más mond, hanem tényleg én lehetek, és ebben a dalban ez lenne a...
1: És akkor mi ez a zene irányzat? Mert azért én a hallgatóknak így mondogatom részleteket, ugye pop, rock, funky.
2: Így van. Bár most ez a dal, ami most fog következni, ez inkább populáris világ felé megy, de igazából ez a pop, rock, funky, kicsi R&B, keverék, tehát hogy igazából ez a vonalat, ami én vagyok.
1: Akkor egy kicsit visszavezethető ez oda, hogy milyen zenéken szocializálódtál, ugye?
2: Abszolút,
1: ez meghatározza szerintem az embernek a későbbi zenei stílusát, hogy mi az, amiben felnő. Azért az mindig egy ilyen kiszerelem marad szerintem az ember életében.
2: Igen, meg egy előadónak szerintem nagyon fontos az, hogy magát adja, és hogyha tényleg rá van erőszakolva egy olyan stílus, ami nem ő, akkor nem lesz hiteles, és nem fogják elfogadni úgy, amilyen. Tehát, hogy ez a lényeg a visszatérésemnek.
1: Hát, pontos az önazonosság, igen. Na hát figyelj, akkor érezd otthon magad, érezzétek otthon magatokat. Itt a Petőfin indul az élő stúdió koncert, amit lehet látni mindig a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Itt ugye hozzá is lehet szólni, lehet kérdezni, csak úgy, mint a 06303030380-as számon. Jön tehát a Wolflex és a Visszatértem című dal élőben itt a Petőfin.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Wallflex élőben itt a Petőfi Rádióban. Egy igazi őszinte vallomás, egy igazi visszatérés, egy kis szünet után, végre önmagadban. Köszönjük szépen ezt a kitárulkozást. A Boszi Csajoknak nagyon tetszett, fantasztikusak vagytok, úgyhogy 10 aranycsillagot már is kaptok, egész nap hallgatnák azt, amit most hallottak.
1: Köszönöm szépen.
0: Szuperek vagytok, srácok, jön Károlytól is, csak így tovább, még mindig Athénban vagy Görögországban jár Károly, mindig bejelentkezik hozzánk az élő stúdió koncertekre, ő kamionozik, és egyébként jár itt folyamatosan az országokat, úgyhogy mindig máshonnan, de hallgat minket, folyamatosan velünk van. Jó utat kívánunk neked továbbra is, és a Facebook oldalunk mellett a 06303030380 as számunkon is lehet üzenni és lehet kérdezni. Wallflex-szel már is folytatódik tovább az élő stúdió koncert a Petőfin.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Wolflex, mindenkit láthatsz továbbra is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, és hát egy igazi őszinte vallomással kezdődött a mai élő stúdiókoncert. Ugye, ahogy a dalban is elmesélted, jártál már színpadokon, hát több tehetségkutatót is megjártál. Volt, hogy már majdnem, hogy ott voltál a siker kapujában, de aztán valahogy az élet mégis úgy hozta, hogy azt mondta, hogy menj tovább a saját utadon, és járt ki a saját kis lépcsőfokaidat. Igazából egy olyan témát hoztál el nekünk, ami nagyon sokakat érint. Szerinted miért nehéz azt felvállalni? Így most összességében nem csak a zenész szakmában bármit is nézünk, hogy önmagunk legyünk.
2: Szerintem ez a legnehezebb, mert hogy magunk, az a legfontosabb, hogy mindig magunkat ismerjük. Tehát, hogyha nem ismerjük magunkat, akkor sajnos az úgy nem igazán jó, de...
1: Mitől ilyen nagy a nyomás szerinted? A társaság, amiben az ember belekerül, vagy az online felület ennyire erős tényleg, hogy ennyire elviszíti az ember a saját fókuszát, hogy merre haladjon, ennyire el tudnak bizonytalanítani minket?
2: Igen, mert hogy nézzünk, hogy akár bármilyen social médiában nézzünk valami képet, vagy videót, vagy bármit, és nagyon sok mindenki, hogyha fogalmaztatok, így mű. Tehát nem azt adja, aki valójában.
1: És de hát, hogyha ezt meg már pontosan tudjuk, hogy ilyen mű arcokat látunk, mű megjelenéseket látunk, akkor miért viszel ez mégis?
2: Szerintem azért, mert hogy én nem akarok ebbe az egészbe belekeveredni, hogy most én azt mutassam, aki nem én vagyok. Tehát, hogy nagyon fontos az a social médiában, most már kezdünk afelé menni, azt érzem, hogy tényleg önmagunkat mutassuk. Tehát, hogy akkor lesz egy igazi nagy táborod, és veled jönnek, és azon az úton mennek veled. És pont ezért, akik mondjuk nincsenek ebben a zenei szakmában, de viszont azt látják, hogy mondjuk egy lányra térünk rá, hogy ő nagyon ki van sminkelve, és nagyon boldog, de közben abban nem látnak bele, hogy amúgy a háttérben mi van. És ugye azt viszont a negatív dolgokat nem posztolják például.
1: Igen,
2: és
1: például, hogy mennyi idő kisminkelni magát az embernek, például, úgy, hogy tűz.
2: De bármire rá tudjuk ezt
1: tenni. Persze, elvicceltem, de igen, értem, hogy miről beszélsz. És egyébként szerinted mennyire korosztályos az, hogy az ember tényleg eljusson oda, hogy merje saját magát vállalni, mert van, akinek ez korábban jön, van, akinek később, vannak olyan típusú emberek, ugye, akik nem tudnak például nemet mondani, és sodródnak az árral, és aztán nem tudom, lehet, hogy ilyen életkori sajátosság az, hogy X idő után jutunk csak el oda, hogy na, akkor most már az asztalra csapok, és most már nem érdekel, hogy ki mit mond, vállalom saját magam.
2: Szerintem ez, és nálam, amit magamnak tudom ezt kivetíteni, a 30 év. Amikor elérünk azt, hogy 30 évesek vagyunk, akkor szerintem nagyon sok mindent itt tapasztaltunk az életben, és akkor van az, hogy ó, hát akkor tényleg mutassuk magunkat, akik tényleg valójában vagyunk. Nálam ez amikor 30 éves lettem, akkor volt az, hogy ott kéne változtatni valamit, mert ez nem jó. Tehát, hogy...
1: Hát addig pont annyi idő eltelik, nem? Hogy egy kicsit kiszórakoztuk magunkat. Oké, most már akkor nagybetűs életbe itt vagyunk felnőttként, és akkor előre nézünk, hogy mi van még hátra, vagy mielőtt állunk, és akkor szerinted az ember fejében van egy ilyen kis filozofálgatás, hogy na akkor hogyan tovább?
2: Szerintem igen, nekem volt biztosan. Tehát ugye nekem 20 év, pár éves voltam, akkor ugye ennyire nem gondolkodtam így az életen, hanem így tényleg is sodoltam az árral, belementem negatív, pozitív dolgokban is, de hogy igazából a 30 éves lettem, akkor volt az, hogy akkor újt el kéne gondolkodni. De ez most csak az én gondolatom, viszont lehet, hogy van, aki már nem tudom, 25 évesen rájön arra, hogy akkor változtatni kéne, és akkor magunkat adjuk. Ez nagyon-nagyon sok mindentől függ szerintem, hogy mennyire vagy érett.
1: Hát meg mennyire vagy tudatos.
2: Tudatos,
1: igen,
2: így van.
1: Igen. De hát ezzel kapcsolatban, hogyha szeretne valaki hozzászólni a témához, akkor a 0303030380-as számon nyugodtan írjon be, hogy ő hogy érzi ezeket a dolgokat nála, amikor jött el egy ilyen fajta vízválasztó, vagy itt a Petőfi Facebook oldalán. És akkor hát egy nehéz időszakról fogsz mesélni nekünk a folytatásban, az űrzavar című dalban.
2: Így igaz. Hát ez egy olyan dal, ami hát volt egy olyan időszak, mondja, előbb is említettem, amikor itt tényleg így teljesen káosz volt a fejemben. Ez a dal az amúgy, amit legutoljára adtam ki még a régi kiadónál. Akkor jöttem rá arra, hogy igazából változtatnom kéne, és pont egy olyan időszakban voltam, amikor nem tudtam, hogy mit csináljak. Nem tudtam befogadni a segítséget. Láttam, hogy rengetegen írtak, és hogy rengeteg bántást kaptam ez miatt, hogy nem az, amit csinálsz, ez nem te vagy. Ezen, és azt nem hittem el, de közben legbelül mégis tudtam, hogy ez igaz, amit mondanak.

0: És igazából ebben az egész zűrzavarban is Kalamajkában voltam, és mondhatni erről szól az egész dal. Ezt mesélem el, hogy amiben is voltam.
1: És terápiaként így, hogy kiírtad magadban dalban, sikerült megoldani akkor ezt a problémát?
0: Sikerült, mert utána ugye egy jó évig nem írtam dalokat, viszont volt egy időszak, hogy így tényleg így átgondoltam az egészet, hogy mi legyen a továbbiakban. Letisztult minden, így van. És ebben a dalban igazából tényleg elmondtam, ami bennem volt, és ki is jött. Úgyhogy most már picit másképp gondolok erre a dalra természetesen, tehát hogy most már így visszanézve mondhatom azt, hogy jó is az, hogy volt az időszak, mert rájöttem arra, hogy ez nem jó, mit csináltam mondjuk. És ezt a kis részt szeretném megmutatni, hogy volt nekem is ilyen zűrzavar időszakom.
1: Na nézzük ezt az új zavart most itt a Petőfin élőben. Mindent látasz ne feled Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. A stúdió koncertet Wolflex adja.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: a zenei aláfestés, sokakat érintő téma, az űrzavar, ez volt élőben itt a Petőfin Wolf Flex-től. Hát reméljük egy kicsit sikerült megfékezni a rohanó mindennapokat, legalább erre a pár percre. Az élő stúdió koncertet ne feled, láthatod is, elsősorból Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Nagyon jó a mondani valód, nagyon jó, közben folyamatosan ilyen üzenetek jönnek, illetve hogy soha ne hagyjátok abba, szuperek vagytok, nagyon jók, csak így tovább.
1: Köszönjük szépen.
0: Sikerült megnyerni a hallgatókat az űrzavarral is, és ez még csak a kezdet, hiszen még három dal hátra van, és lesz egy premier is a végén, úgyhogy tarts velünk itt a Petőfi, ma az élő stúdiókoncertet Wolf Flex adja.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: megyek.
1: Hajrá, magyarok! Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
2: Wolflex, aki tulajdonképpen itt teljesen kitárulkozik előttünk, és olyan témákat hoz, nagyon izgalmas témákat bontszolgálsz, amit a legtöbbünket érint. Például itt nézem a következő dalt, hogy ugye sokszor saját magunk teremtjük a problémákat, és közben még ráadásul a megoldást kívülről várjuk. És egyébként tényleg iszonyat, hogy milyen ereje van a gondolatnak, milyen teremtő ereje, és tulajdonképpen tényleg attól függ, hogy az ember milyen lábbal kel fel, és hogy képzeli az egész napját, vagy éppen hogy lép ki otthon az ajtóból. Nagyon sok mindent be tudunk vonzani. Hát önfejlesztő technikák, ugye ezzel kapcsolatos előadások, könyvek segíthetnek, de hát pont ebben a rohanó világban ezekre a fontos dolgokra fordítjuk talán a legkevesebb időt. Bizonyos mély pontok kellenek ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy akkor elkezdjünk ezzel foglalkozni. Na te hogy jutottál el erre a dalra, hogy ezt megírd, illetve milyen helyzet hozta elő?
3: Igazából most már úgy tudok gondolkodni, hogy visszamenőleg újabb aggyal fogalmazhatok, így gondolkodok ezen a dalon, ami most fog következni, hogy amúgy, amiben voltam, tehát azok a negatív dolgok, vagy visszajelzések, vagy bármi, tehát ezeket a problémákat valamilyen szinten az ember magának teremti. Mert hogyha nagyon akar változtatni, vagy lépni, akkor tud, ha akar nagyon, de ebben a kis zűrzavarvilágban, tehát amiben voltam annó, tehát, hogy valamilyen szinten ennek az oka én is vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy minden egyes probléma, ami történik az életben, nagyobb százalékban saját magunk teremtjük meg ezt. Tehát ebben a problémával vagyunk, azt mi teremtettük. Én ezt gondolom, és így visszagondolva arra az időre, most már azt tudom mondani, hogy igenis ez a problémát én teremtettem, mert lehetett volna hamarabb is változtatni, vagy valami, bármi, vagy más úton menni, de nem mertem megtenni. Hiába.
2: Felfogás kérdése az szerinted, hogy az ember nyitott legyen? Vagy ez kell egyfajta habitus, vagy ezt lehet tanulni? Te hogy érzed?
3: Azt gondolom, hogy ehhez is ugye érettség kell egy picit, tehát hogy ez is nagyon-nagyon változó, tehát nagyon sok mindenkinél, valakinél hamarabb van az, hogy akkor így rájön a problémájára, és akkor tudja, hogy ő teremti, és akkor változtat az életben, de valakinek később jön. Tehát, hogy ez is nagyon sok mindentől függ.
2: És ugye te mondtad, hogy kívülről még pont nem igazán kaptad meg az fajta segítséget, hiszen mindenki azt mondta zeneileg, hogy változtass, ez nem te vagy, csinál, de igazából nem tudták megmondani, hogy hogyan, meg miként, és akkor te ebben őrlődtél.
3: Így van, de valamilyen szint, hogyha utólag így visszagondolok, tehát ez segítség lett volna, hogy változtass az életeden, hogy változtass a zenéden, vagy bármi. Nem tudták persze mondani, hogy mi legyen az, tehát valószínűleg az emberek azt akarták sugallni, hogy légy önmagad. És ugye így rájöttem, hogy igen, hát igazából én teremtettem ezt a problémát, tehát hogy ezt hamarabb kellett volna rájöjjek, de nem baj, jobb most, mint késő, hogy rosszat kell ezt mondani.
2: Fel kéne fogni, igen. Ugye? Ahogy a dal is mondja. Igen. Ez a címem. Itt a Petőfi élőben szól Wolflex-től. Tarts velünk továbbra is, akár csak hangban, vagy látványban is a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján.
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban volt Flexel. Ha szeretnél csatlakozz hozzánk Facebook oldalunkon is, rengeteg szívecske érkezett már, megszámolni se tudom, majd te megteszed ezt a helyetünk. Nagyon jók vagytok, Katalintól is érkezett, illetve Levente írja. Szuper vagy, Sanyi!
1: Köszönöm szépen!
0: 0-30-30-30-380, ide is lehet üzenni, és már is folytatjuk, tovább lesz majd egy dal premier is a végén, tartsanunk itt a Petőfi.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: Wolf Lex, aki már több hallgatót sikeresen elvarázsolt, itt a visszajelzésekből látom, hogy záporoznak a szívecské.
2: Nagyon esik, köszönöm.
1: És hát ugye eddig végül is arról szólt a történetet, hogy hogy találtad meg a saját hangod, hogy lettél az, aki most itt áll előttünk, próbáltak eltéríteni, de nem hagytad magad. Azért persze ez nem volt annyira egyszerű, de megjött a megoldás. Hogyha egyébként egyszer, hogy visszanézel erre az időszakra, akkor mit szeretnél, mit mondja róla a közönség? Hogy köszi, hogy segítettél, én is hasonló cipőben jártam, és megerősítettél abban, hogy menjek tovább? Például lehet egy ilyen üzenete.
2: Abszolút, az üzenet az teljesen jó, meg azt, hogy én azt üzenném inkább ezzel az egésszel, hogy, hogy mindenki éljen meg mindent, és tapasztaljon az életben, mert akkor ez igazán ember, mert hogy így mindenen keresztül megy, tehát ne az, hogy most hirtelen valamit elérünk, és aztán hirtelen az le is tudunk esni, hanem fokozatosan lépcsőfokunként menjünk és éljünk meg mindent is, akár a zenére visszavetítve, akár bármire, magánéletre is, tehát hogy igen, tehát éljünk meg mindent, és tapasztaljunk, ez a lényeg.
1: Ugye sok esetben van az, hogy az ember, ha dolgozik, vagy vannak kötelezettségei, akkor például nyomás alatt tud jobban teljesíteni.
2: Ez nem én vagyok.
1: Nem, te vagy. Mert hogy sokan ilyenkor lesznek összeszedettebbek, mert ugye tétje van annak, ha például szorít egy határidő, és akkor lehet, hogy mondjuk hetekig, hónapokig nem történik semmi, de akkor utána meg egy hét alatt, vagy pár nap alatt olyan hatékony tud lenni, úgy összekapja magát, hogy az ember csak csodálkozik, hogy atya is semmi történt. De akkor te nem ez vagy.
2: Én nagyon-nagyon szeretem pörögni, meg így, hogy van nagyon sok minden esemény, tehát ezt nagyon szeretem, de hogyha már valamire rágörcsödök, vagy nagyon-nagyon nyomás rajtam, akkor annyira be tudok stresszelni, hogy képes vagyok akár egy koncerten egy szöveget elfelejteni például. Igen, tehát hogy nekem nagyon fontos az, de a többiek, a srácok is ezt már annyira ismernek, hogy nagyon jól tudják, hogy nyugodt körülmény kell ahhoz, hogyha itt is vagyunk. Nagyon fontos az, hogy olyan emberek vegyenek körül, akiknek érzem azt, hogy az energiájukat, hogy igen, nyugalom van és biztonságot érzek. Tehát nekem ez a legfontosabb. Tehát a nyomás alatt vagyok, és akkor nem tudok úgy teljesíteni. Ezt
1: akkor nem adjak neked ilyet, hogy mondjuk a következő hónapra legyen meg 3 új dal.
2: Ezt mondhatod, mert nagyon szeretek ugye alkotni. Tehát, hogy,
1: csak hagyjanak békén közben.
2: Csak hogy igen, tehát az én kis saját kis világomban legyek, és meg tudjon születni a dal, mert egy dal is, ha megírunk egy dalt, ha megírok egy dalt, akkor is nagyon fontos nálam azt, hogy egyedül legyek.
1: Aha, és hol tudsz, vagy van olyan helyszín, akár a lakásban, otthon, vagy nem tudom, egy sét alkalmával, vagy nem tudom, sport közben bármi, amikor itt tényleg le tudsz csendesedni, tehát hol jönnek leginkább ezek a jó gondolatok és inspirációk?
2: Őszintén megmondva, ez inkább, hogyha hazautazok a szüleimhez vidékre, ugye a Békés megyéből származom, és hogyha hazamegyek, ott jó csönd van, kimegyek a, nem tudom, a folyópartra például, de akár, ha Pesten vagyunk, akkor is, ha kimegyek mondjuk a Dunapartra, vagy egy olyan helyre, kicsit nyugodtabb a hely, akkor
1: tehát akkor ne itt a belváros környéken keresünk, Dunaparton, kicsit távolabb.
2: Akkor igen, okay. Akkor távolabb, így van. Úgyhogy nagyon szeretem a víz, nagyon szeretem például a víz közelében lenni, imádom a vizet, és ilyen, nem tudom, akár, most nyáron nagyon sokat voltunk a Balatonon, tehát a Balatonparton, és hogyha ültem, akkor rengeteg ihlet volt, és az a lényeg szerintem, hogy egy olyan környezet legyen, ami szép, és tudok belőle inspirálódni, és nyugodt legyen a hely, tehát ez a legfontosabb. Úgyhogy igen, általában, hogyha írok, akkor ilyen kis nyugodt helyet keresek.
1: És vannak olyan témák, amiket majd szeretnél megfogalmazni, így tudatosan, vagy tényleg abszolút arra hagyatkozol, hogy éppen mit gondolsz akkor abban a pillanatban, és abból lesz a sztendal?
2: Vannak a fejemben témák, hogy miről szeretnék ma még írni, mert hogy rengeteg mindent azért megértem, és szeretnék így ezzel segíteni is az embereknek, de én azt szeretem, hogyha spontán jönnek a dolgok, tehát hogyha van valami ihletem, vagy gondolatom, amiről akarok írni, akkor azt leírom, és akkor megzenésítem, de vannak tényleg olyan dolgok, és amikor így előre gondolkodok, hogy akkor erről szeretnék mondjuk írni, és akkor megírom, de mindig azok a dalok a legjobbak, azt vettem észre, és nálam, ami teljesen így hirtelen kipattan a fejemből, erről szeretnék most írni, mert ebben én is benne voltam, és ja igen, és amit nagyon szerettem volna mondani, hogy saját tapasztalat. Tehát amit én megéltem, tehát ami belőlem jön, arról szeretnék mindig folyamatosan írni.
1: Na hát, és akkor most engedjük szabadjára, hiszen egy olyan dallal folytatjuk, amiben végre szabad van, önmagunk lehetünk. Bum, bang, ez jön most élőben itt a Petőfi Rádióban, Wolflex-től. Figyelj, Facebookon is, YouTube-on is itt lehetsz velünk, akkor láthatod is azt, ami a stúdióban történik.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Boom bang! Élőben itt a Petőfi Rádióban. Hol Flexet hallottad, láthattad Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon írják, hogy nagyon szuper, várták már nagyon ezt a dalt is, és ez is nagyon bejött, úgyhogy köszönjük szépen. Egy teljesen más feelingű, életérzésű dal, mint amiket eddig hallottunk. Ugye itt kitárd a szíved, lelked nekünk. Az első három dalban tulajdonképpen ez meg most egy kicsit már egy ilyen új vizekre evezve.
1: Újból flex.
0: Újból flex, igen. És akkor jön a dalpremiér is pár perc múlva itt a Petőfin, tarts velünk!
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban már!

0: magyarok! Élő stúdió koncert Mák Katával! A stúdióban
1: Wallflex, minden látható, ne feledd, ilyenkor Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, úgyhogy képben is velünk töltheted ezt az időszakot, tulajdonképpen az első sorból nézheted folyamatosan a koncerteket, és egy dalpremierrel is készültek a srácok, úgyhogy ennek már is mit van az időpontja, nem csak dalpremier, hanem videoklip premier is, ugye hamarosan majd a láthatáron. Egyébként az előző dalokhoz is van videós anyag, nézegettem őket, van, ahol például vasúti sínek között sétálgatsz, vagy csak simán megfogtad a mikrofon, aztán jártad a város különböző pontjai, tehát ugye nem feltétlen kell túl gondolni ezeket a videoklipeket, tényleg egy-egy látványvilág elég ahhoz, hogy egy kis képi anyag is legyen ahhoz, amit hallhatunk. Mennyi idő előzi meg például ezeket, hogy szoktátok forgatni a videoklipeket?
2: Hú, de tényleg nagyon spontan minden, de igazából ez úgy szokott lenni, hogy megbeszélünk egy időpontot, és akkor egy egész nap szinte forgatunk.
1: Van erre külön stáb, vagy ti adjátok meg?
2: Van egy nagyon jó barátom, Mikey-nak hívjuk, ő a videoklipessünk, de nagyon sok mindenkinek. Most legutoljára, hogyha jól emlékszem, nem tudom, ezt mondhatom-e, a Tolvarejnek csinált videoklipet, ami szerintem még nem került ki, de elég nagyobb nevekkel is ugye dolgozik, és egy őrült a Mikey, mert hogy annyi fantáziája van, tehát amikor a videóképet forgatunk, az mindig úgy szokott, hogy van egy terv, aztán az nem úgy lesz, mert hogy aztán látjuk a helyszínt, meg bármi, és akkor mindig valami spontán kijön, más ötlet. Úgyhogy én nagyon szeretek vele dolgozni, tehát ő az egyetlen egy kamarásunk még jelenleg, aki így dolgozik velünk, aztán majd szépen bővül a csapat.
1: És akkor rábíznátok ezt a fajta tartalmat, vagy azért így közösen ötleteltek,
2: közösen,
1: hogy mi legyen?
2: Közösen ötletelgetünk, de valljuk be, hogy azért neki rengeteg olyan ötlete van, amit mindig
1: nekem. Más rálátása van, igen. Nyilván, neked zeneileg, neki meg a képvilágban.
2: Igen, amikor így mondja, és akkor tényleg ezt bele lehet rakni. Tehát igazából nagyon-nagyon hallgatunk rá, mert tényleg nagyon ügyes, és jól érti a szakmáját. Tehát, hogy nem úgy igazából együtt alkotjuk meg az egészet, mert hogyha valami nem tetszik, akkor mi is szólunk, hogyha a végén utómunkázunk a klipen, akkor ugye abszolút végigmegyünk mi is rajta, és ha valami nem tetszik, akkor szólunk, ezt javítsuk ki, vagy bármi. Úgyhogy így közösen csináljuk.
1: Mi az izgalmasabb, elkészíteni egy saját dalt, vagy mondjuk megvárni, amíg a videoklipnek pontot tesztek a végére?
2: Hú, hát ez nagyon nehéz kérdés, mert mind a kettőnek megvan a varázsa, tehát hogy azért itt a videoklip pont azért, mert akkor úgyis mit vegyek föl, és akkor mi belegyek, hogy mutat jól, meg hogy most mit csinálják a videoklipben, akkor ezen gondolkodunk, akkor ezért is jó, mert szeretek így kameránk előtt egy picit így hülyéskedni is, na mindegy. TikTok csatornámon amúgy meg lehet nézni, tehát nagyon sok minden van ott egy hülyeség szempontjából is.
1: És ezt kajálják, tehát ez nagyon megy.
2: Igen, nagyjából igen. És a dalnál pedig az van, hogy ott meg azért jó, mert ez tényleg egy alkotás, tehát ott akkor így leül az ember, és akkor megírja a dalt, utána meg az lesz, hogy elmegyünk stúdióba, ez most fog hangozni, akkor ott most szépen összerakjuk az egész dalt, együtt ott is csináljuk a dalt, és akkor igazából mind a kettőnek megvan a varázsa, tehát hogy nem tudok választani. Uh-huh. Mind a kettőt szeretem, és jó.
1: Na hát, ami pedig most dalpremierként debütálít nálunk a Petőfi Rádióban, az pedig visszahozza a nyári életérzést, amiben most ugye itt egy időjárási hidegfront egy kicsit most átrakod minket a másik oldalra az őszbe, és akkor még csak holnap jön majd a fekete leves mondhatni, mert több csapadékot ígérnek, meg még egy kis leülés. De hát itt volt, szóval nem olyan rég, nem telt el pár nap tényleg, és még tényleg a nyárban érezhettük magunkat. Neked mi az igazi nyári életérzés? Ugye mondtad, hogy sokat voltál például a Balatonon, szeretsz vízparton lenni.
2: A szabadság, és az, hogy a legjobb barátokkal, családtagokkal, meg így mindenki, akit is szeretek, ott van velem, és így mondhatni, bulizás, nyaralás, strandolás, tehát igazából ez nem szeretem ezt nagyon 40 fokos hőséget, de legyen ilyen strandidő, és akkor így lehet vízben lenni, bármit csinálni este, akár bulizni, tehát itt is ilyen spontán vagyok, hát ugye ami jön, de a lényeg az, hogy azokkal az emberekkel legyek, akikkel lehet bulizni, és érezni magunkat.
1: Jó, buli, oké, és akkor ilyen mindenféle strand eszköz ilyenkor azért előkerül, szabdeszkán, vagy vízibiciklin, kis csónakban, hol lehet majd vele találkozni,
2: a
1: Balatonon, hol
2: keresünk? Vízibicikli? Igen, azt nagyon szeretem, tehát szoktunk így vízibiciklizni, meg így poénkodni a vízibiciklin, meg nagyon szeretek úszni, tehát hogyha úgy van, akkor, ha is megtehetem, akkor úszok.
1: És meddig merészkedsz be a bóján túl?
2: Hát úgy szoktam mondani, főleg most, hogy azért elég lent volt a vízszint ugye a Balatonnál, amikor már nem jár a lábam,
1: igen,
2: akkor úgy érzem, hogy most akkor tudok úszni, rendben van.
1: És akkor meddig? Tehát mi a táv? Vagy mi a kiszemelt cél?
2: Ilyenkor... Igazából átmegyek a bója után, úszok, hogy elmegyek odáig, és akkor utána ott a bója körül. Nem szoktam így nagyon bejebb menni, ott bója körül szoktam úszni.
1: Főbiztonság.
2: Igen, igen, azért.
1: Legyen egy támpont, hogy ha egy kicsit elfáradok, akkor ne legyen olyan messze.
2: Igen, még mindig olyan emberekkel megyek, akik nem mindig szeretnek bemerészkedni, vagy éppen nem, esetleg nem tudnak úszni úgy, és akkor nem akarok így nagyon elszakadni tőlük. Tehát nagyjából vagyok a közelben, de mégis elmegyek úszni. Úgyhogy ez így szokott lenni, igen.
1: Ugye videoklipje is debütál hamarosan ennek a dalnak, amit már is hallhatunk. Ez a fajta képi világ megjelenik? Vagy valami egészen más ilyen bulizós videoklipet képzeljünk el?
2: Valamilyen szinten megjelenik benne, igen, de inkább ez a dal arról, és ezt azt akarom ezzel üzenni, hogy itt is légy önmagad, és hogy ne engedd azt, hogy más irányítson, és úgy éld az életed, mert hogy el kell hinni azt, hogy van olyan ember az életben, aki úgy fog szeretni, amilyen vagy, mert hogy ez a legfontosabb üzenet szerintem ennek a dalnak, és ami nagyon fontos, igen, amit említettél is, hogy ugye holnap ezt a videóklip premier a YouTube-on 18 órakor, és minden digitális platformon, és amúgy egy kis ajándékkal is készülünk, kis nyereményjáték, fogalmazhatok így, úgyhogy ha valaki esetleg néz minket holnap, akkor érdemes
1: minden
2: nézni.
1: Részlet, oké, ott majd kiderül. Túl fényes vagy, a dal premier pedig most itt a Petőfin. Hallgass minket, nézd minket YouTube-on és a Petőfi Facebook oldalán, és itt van Wolfleg, szélű stúdió koncert, ez folytatódik a Túl fényes vagy című újdonsággal.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ez egy dal premier volt, a Túl fényes vagy, nagyon szépen köszönjük, és sok sikert kívánunk a folytatáshoz.
1: Nagyon köszönjük.
0: Az élő stúdió koncertek mindig visszanézhetők a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve hamarosan a YouTube csatornánkon is. Holnap minden folytatjuk, 1 és 2 óra között újra tarts velünk, a folytatásban pedig már is jön a Heaven Street 7.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bierska Dániel.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Egyre több felé várható esőzápor. A migrációról és az energiaválságról is tárgyalnak a V4 országok vezetői. Lezárult a fogyasztóvédelem nyári ellenőrzés sorozata.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es autópályán Budapest felé a 67-es és az 57-es kilométer között lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Átépítik a terelést az M5-ös autópályán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 77-es kilométer környékén mindkét irányban torlódik a forgalom. Röszke felé 4-5 kilométeren, a főváros felé 3 kilométeren araszol a kocsisor. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: Az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz a V4 csúcs találkozó legfontosabb témája, közölte Magyar Péter kormányfő a mai pozsonyi egyeztetés előtt. Úgy fogalmazott, örül, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, ami megkönnyíti a magyar hatékony képviseletét is. Közös javaslatcsomagot dolgoznak ki a főváros belső kerületei a szociális krízis kezelésére, tájékoztatott a főpolgármester a közösségi oldalán. Karácsony Gergely több belvárosi városrész vezetőjével egyeztetett közbiztonsági és szociális kérdésekről. Mint írta, a kerületek támogatják az erősebb utcai rendészeti jelenlétet. A főpolgármester hangsúlyozta, a közterületi drogfogyasztás és a palackgyűjtés problémája is a szociális helyzetben gyökerezik, és azokra csak az állammal közösen találhatnak valódi megoldást. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybanktörvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Esős, hűvös idő jön, késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Hajnalban 12-18, holnap napközben 18-25 fok várható.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Borongós esős időben is itt a segítség, a Petőfi változatos magyar zenék várnak feltöltődése, kikapcsolódása, tökéletes választás, tehát például Punani Masszív jön a hétköznapi hősökkel, de velünk lesz a Halottpénz és a Heaven Street 7, akik indítják az órát.
2: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag

micsoda különleges zenei utazás, egy izgalmas névdal feldolgozással hallottuk Filót itt a Petőfin, és akkor kalandozzunk tovább. Világszerte gyermekek milliói ismerik Dórát, aki felfedezőként még 2000-ben indult egy sorozatban, majd aztán 2 éve egy új modernizált animációs sorozattal tért vissza Dóra címmel a képernyőre, melynek készítői továbbra is az interaktivitást és a kisgyermekek számára befogadható tanulási élményt helyezték a középpontba. Tehát a sorozatokat nézve nem csupán kívülről figyelhetjük az eseményeket, a kis főhős ugyanis rendszeresen megszólítja a nézőket, így hát a gyerekeket, kérdéseket teszt fel, és arra ösztönzi őket, hogy gondolkodjanak, keressenek megoldást, számoljanak, vagy segítsenek a szereplőknek. A mesék így tehát nem csak kikapcsolódást jelentenek,

hanem természetes módon fejleszthetik a kíváncsiságot, a kreativitást, a gondolkodást és a társas készségeket is. A sorozat különlegessége tehát, hogy a tanulás természetes módon épül be a történetekbe. A talpra esett latin-amerikai kislány Dóra holnaptól minden nap reggel 7:50-től premierként látható az M2 Mese TV-n a 4. évaddal. A kíváncsi, bátor és segítőkész Dóra tehát ismét útnak indul, hogy barátaival együtt oldjon meg különféle feladatokat, miközben játékosan tanítja a gyerekeket együttműködésre, probléma megoldása és a világ felfedezésének örömére. Ne feledd, új kalandok várnak tehát az M2 Mese TV-n. Itt a Petőfin pedig változatosan szólnak a magyar slágerek. Ezúttal a New Level Empire.

Ágos kopogtatott be a mai délutánunkban itt a Petőfin, aki hosszú ideje tervez egy kiadványt, mely sok család és otthon számára a karácsonyi ünnepkör dalait fogja elhozni. Az album közel 2 évnyi elmélyült, egyszemélyes műhely munka eredménye, Ágos maga játszott fel minden hangszeres sávot, de az énekfelvételek, gazdag bokálok és a hagyományokat tiszteletben tartó, mégis friss, izgalmas hangszerelési megoldások is az ő munkáját dicsérik. A karácsonyi tematikájú kiadvány 15 vadonatúj felvételt tartalmaz, elsősorban feldolgozásokat, valamint 2 új kompozíciót, melyeket kivézeten erre az alkalomra írt, és a 15 új felvételből 15 napon át közölnek részleteket abban a sorrendben, ahogy a kiadványon is szerepelnek egészen a megjelenésig, sőt Ágos mindegyik részlethez néhány személyes gondolatot is fűz azoknak, akiket egy-egy dalszerzői kulisszatitkai vagy technikai megoldásai is érdekelnek. 3 hónap és 2 hét gyors fejszámolással ennyi van még karácsonyig, itt a Petőfin pedig vadvirágokkal folytatjuk, jön Korina!

Petőfi Rádió, minden magyar, és van egy olyan téma, ami mellett nem lehet csak úgy elmenni. Pont ma, szeptember 10-e van az öngyilkosság megelőzés világnapja. Évente több ezer segélykérés érkezik öngyilkossági gondolat miatt a fiatalokból, és a tragédiák többsége, azt mondják szakemberek, hogy megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. Az öngyilkosságra készülők mindegy háromnegyede egyébként valamilyen formában jelzi, hogy kilátástalannak érzi a helyzetét, viszont ezt a környezet többnyire nem észleli, vagy gyakran félreértelmezi a viselkedés változását. Tipikus példa ugyanis, hogy a hosszú ideje depresszióban szenvedő, öngyilkossági gondolatokkal küzdő személy hirtelen jobb kedély állapotba kerül, ami viszont gyakran épp annak a jele, hogy meghozta a végleges döntést és elszánta magát. A krízis helyzetek kialakulását egyébként többnyire kapcsolati problémák, magány, egzisztenciális nehézségek vagy gyógyíthatatlan betegség okozza. Az elmúlt évtizedekben szerencsére javult a magyarországi helyzet, az emberek egyre inkább mernek segítséget kérni, és ez nagyon fontos dolog. Az utóbbi években egyébként egyre több férfi is hívja a segélyvonalat. Statisztikák szerint Magyarországon egyébként etéren az 1980-as években volt a legrosszabb a helyzet, akkor világelsők voltunk. Fontos tehát, hogy figyeljünk szeretteinkre, a környezetre, és kérjünk bátran segítséget. Van ingyenes lelki segély szám, 116-123 a száma, krízis helyzetben lévő gyermek esetében pedig a mobilról is ingyenesen elérhető 116-111-es telefonszámon vagy online cseten lehet segítséget kérni. Itt a Petőfi, most pedig egy olyan előadóval folytatjuk, aki megérte a maga mélységeit, viszont szerencsére békét kötött a démonaival, és közelgő születésnapját, ami két nap múlva lesz, ráadásul kerek 50 lesz, egy szál gitárral színpadon fogja megünnepelni. Bércesi Robi és a Hiperkarma most nálunk itt a Petőfi.

0: Carbon Pulse itt a Petőfire, ne csak az ajtókat nyitogassuk, hanem az ablakokat is szellőztessünk egy nagyot, engedjük be ezt a jó kis friss levegőt. Egyébként 10 fokos kontraszt van az országban, még nyugaton 16, keleten továbbra is 27-28 fok mérhető, de már nem sokáig, holnap esős napunk lesz és csökkenő hőmérsékletre számíthatunk, így készülj, míg itt a Petőfi mindjárt jön Azaria.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bieska Dániel.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egyre több felé várható eső, zápor. Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Pozsonyban Magyar Péter. Rekordmeleg volt az idei nyár Nyugat-Európában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Átépítik a terelést az M5-ös autópályán Kecskemét elkerülő szakaszán, a 77-es kilométer környékén mindkét irányban torlódik a forgalom, Röszke felé 4-5 kilométeren, a főváros felé 3 kilométeren araszol a kocsisor. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter. A közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy Mihály Martinnal kezdte meg a pozsonyi megbeszéléseit. A magyar kormányfő hangsúlyozta, hazánk erős tagállamokat, erős Közép-Európát és egy jelenleginél erősebb Európai Uniót szeretne. A kormányfő hozzátette, ehhez arra van szükség, hogy megosztó ideológiai kérdések helyett újra az emberek életét meghatározó kérdésekről beszéljenek. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás ügyében, ha nem születik megállapodás, nyilatkozta a Népszavának Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a hozzájárulás mérséklése csak átmeneti megoldás, és az egész önkormányzati finanszírozási rendszert át kell alakítani. Hozzátette, hogy a szolidaritási hozzájárulás körüli jogvita miatt még semmilyen állami normatíva nem érkezett a fővároshoz, ami mintegy 50 milliárd forintos kiesést jelent Budapestnek. Az idei volt a valaha mért legmelegebb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig az augusztus volt a legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni hőmérséklet több mint másfél fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot, közölte az Európai Unió klímaváltozást 1950 óta figyelő szolgálata.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Nem sikerült meglepetést okozni, így befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely súlyos vereséget szenvedett az Amerikai Egyesült Államoktól a negyed döntőben. A nemzeti együttes végül 108-56-ra kapott ki a címvédőtől. A magyar csapat 28 éve szerepelt utoljára VB-n, és 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. Megszerezte első gólját Gazdag Dániel új csapatában a New England Revolutionben, amely 2-1 nyert a New York City vendégeként, és Salói Dániel is góllal járult hozzá együttese a Toronto szintén 2-1-es Nashville elleni hazai győzelméhez az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Rescsik Csaba ugyanis ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai Changwonban zajló parasportlövő világbajnokságon. Utolsóként Alexander Zverev jutott a legjobb 4 közé férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A német játékos magyar idő szerint ma hajnalban a holland Van der Sand csúlpot győzte le 3 szetben. Zverev ellenfel az elődöntőben az orosz Hachanov lesz majd. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Esős, hűvös idő jön, késő estére kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Időjárási helyzet állapottól függetlenül itt mindig számíthatsz ránk, a Petőfi változatos magyar zenék dobják fel a napodat továbbra is, a mai délutánban először 3 után Azariával kezdünk, akivel Veszprémben és majd Budapesten a parkban is lehet találkozni, de mindenek előtt itt nálunk.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Belga és a rendőr munka, itt a Petőfén, és bizony vannak olyan pillanatok, amikor az ember teljesen egyé válik a hivatásával, a belga esetében a közönségével, és együtt él át minden fontos pillanatot. Ennek lesz hamarosan egy állomása a Budapest Park, ugyanis esküvő lesz, és Lagzi a koncerten fogják tartani, ugyanis a turnémenedzser és párja a ceremóniát a Boldogság kapu alatt zajlik majd minden, és a Nász nép nekiáll aztán a színpadon az ünnepi menü elfogyasztásának. Az eseményen Janklovics Péter humorista lesz a vőfély, aki már a buli előtt felforrósítja a hangulatot, és a rajongók már teszik is a felajánlásokat Nász ajándék tekintetében. Leginkább egy sportautónak körülnének a belga tagjai, ezt vagy csak erről szólnak a hírek. Egyébként a bulin jól ismert slágerek fognak majd felcsendülni, például az előbb hallott rendőrmunka is, és elhangzik majd a legújabb klipdaluk is, a Mulatozin Forte, ami a lakossági techno és a dubstep műfajait felelő szerzemény, ezt majd Janklovics Péterrel közösen fogják előadni. És ha már esküvő, lakodalom, akkor az ülő Juti Fák sem hiányzik a mai műsorból itt a Petőfén.

Laco, az olajfuter viszont nagyon jó a közlekedők. Súgott egy kicsit az M7-esen forgalommal szemben állva egy kék autóból mérik a Köröshegyi Völgyhídon a Letenye felé haladókat. Köszönjük szépen! Bármi egyéb infód van 0630303380, jelezd, hogy segíthessünk. SMS-ben és Viberen küldetsz üzenet.

Nos, a nyár abban a formában, amit tapasztaltunk az idén, vagyis az extrém hőmérsékletek, a 40 fölötti értékek már biztos, hogy nem fognak visszaköszönteni ebben az évben, de nyári feelingű dalok azért még jönnek szép számmal a folytatásban, és egy kicsit visszaidézzük azokat az emlékeket, mint például a labdarúgó világbajnokság, a dagfogyatkozás, és hát lehetne még persze sorolni az élményeket, ezt megtehet a továbbra is a 0303030380-as SMS számunkon, Viberen és SMS-ben lehet küldeni a részleteket, hogy mitől volt számodra emlékezetes az idei nyár. Sokak számára attól a kérdőívtől, aminek tegnap járt le a határideje, úgyhogy az adatok feldolgozása, az elemzése megkezdődik, és hamarosan minden eredmény nyilvánosságra fognak hozni. Több mint 360 ezer ember töltötte ki azt a kérdőívet, amelyen az elektromos rollerek használatának készülő szabályrendszeréről, az extrém gyorshajtókkal és a spontán illegális közúti versenyek résztvevőivel szembeni szankciókról, illetve a bemutatott átlagsebesség ellenőrzés lehetséges bevezetéséről nyilváníthattak véleményt a válaszadók. Pár nap alatt egyébként már több mint 100 000-en kitöltötték, és akkor ez a szám folyamatosan növekedett egészen tegnapig. Várjuk az ezzel kapcsolatos eredményeket. Cowboy Summer, ez pedig most itt a Petőfin Hegedűs Józsitól szól.

Petőfi Rádió minden magyar, és bizony a hazai zenészek között is van jó néhány olyan, aki nem csak a sikert és a csillogást mutatja meg, hanem azt is, hogy pontosan mi minden történik vele. Így például Gangsta Zoli is, aki beszámolt arról a minap, hogy a tervezett csípő műtétjét egy héttel elhalasztották, egyébként mindenről a tőle megszokott humorral számolt be. A műtét előtt ugye több orvosi vizsgálaton is át kell esni, azt mondta, mivel hogy a vérképe jelenleg aktívan sportoló, maximum egy éves teknősgép a vérképe, a májértéke pedig egy olyan kis kutyája, ami még semmit sem fogyasztott, tehát csoda. Viszont van egy baktérium, amit a műtét előtt kezelni kell. Egy baráti baci ez, azt mondta, és 30 éve vele van. Big Daddy Baci. Így jellemezte. Egyébként a műtét során majd titángömböt építenek a csípőjébe. Lényegében ő azt mondta, hogy gömbcsuklót kap, tehát ez egy autószerelés lesz, és titánból van. Nem lesz testidegen neki az anyag, hiszen ő amúgy is titán. Apropó, van egy ilyen hazai csapat. Ismered őket? Voltak már nálunk élő stúdiókoncertezni, most pedig újra. Itt a Petőfin, a Titán és a Veled eltűnnék.

0: Egy perc múlva 4 óra is indul a Petőfi csúcsa, hírek után Szikora Tomi itt lesz és hoz ajándékcsomagot ma is, nem érkezik sosem üres kézzel, úgyhogy figyeld a részleteket. Petőfi ajándékcsomagért lehet hamarosan versenybe szállni, szorítok, számunk 0630 30 33 180, közlekedési infókat ide küldhetsz, és majd a kívánság műsorod is az üzeneteket. Kata búcsúzik, a Hősök és Diaz pedig már is érkezik, szép délután.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 8 Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Bieska Dániel. Ez a Petőfi Rádió.
2: Egyre több felé várható esőzápor. Gyors helyett sikeres euróbevezetésre van szükség a jegybank elnök szerint. Lángba borult egy teherhajó Kínában, több mint 20-an meghaltak.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét előtt egy kiégett kamion műszaki mentését kezdték el, a 90-es kilométernél a külső sávot lezárták. Lassabb haladásra számítsanak Budapesten a Margit körúton, a Hegyalja úton, a Rákóczi úton és a Hungária körút több szakaszán is. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász Vándor gyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Magasabb a hazai földgáztárolók töltöttsége, mint az uniós átlag. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hangsúlyozta, a hazai tárolók 70% felett állnak, az EU átlag pedig 67%. A tárca hangsúlyozta, a tartalékok az importszállításokkal és a magyarországi kitermeléssel együtt biztosítják a magyar fogyasztók biztonságos ellátását. Közérdekű adatigénylést nyújt be az illetékes minisztériumhoz a harmadik brit Károly brit királynak ajándékba adott lovak ügyében a KDNP. Rétvári Bence frakcióvezető közölte, a lovakat visszakövetelő levelet és a felelősséget tisztázni kell, mert az eset nevetség tárgyává tette Magyarországot. Az agrárminisztérium ugyanakkor cáfolta a sajtóban megjelent híreket, hogy Magyarország vissza akarja kérni a brit királyi udvarban található két magyar lipicai lovat. Tájékoztatásuk szerint az állatok kölcsönadási szerződéssel kerültek Angliába, a korábbi félreérthető levelet pedig korrigálták. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén, a tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenekíteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A lángokat eloltották. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Esős, hűvös idő jön, késő estére kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok várható.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Délután 4 óra van. Hát az idő az borús, pocsék, de megígérem, hogy a hangulat az nem ilyen lesz a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Igen, nyereményjátékot indítok nem sokára. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Hogy hogyan? Mindjárt mondom a részleteket.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Itt a Balkán Fanaték és a Feljött a Nap, pontosan 16:18-kor. Ha te is utazás közben hallgatsz minket, akkor mint hogy mindig együtt vagyunk, várom a közlekedési infokat, mondom is ezeket, sőt, hamarosan játék indul Petőfi Rádiós ajándékokért.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban a leggyorsabban tőlünk kapod az útinfókat itt a Petőfi Rádióban. Figyelem, az M5-ösön Budapest felé Kecskemét előtt egy korábban kiégett kamion műszaki mentését kezdték el a 90-es kilométernél. Ezért van tehát lassulás az M5-ösön Kecskemét előtt a főváros felé vezető oldalon. Az M1-esen pedig szintén torlódás tapasztalható Budapest felé.

Petőfi Rádió minden magyar. Nem punyadunk a délutánban. Hamarosan egy kis izgalmat, játékot ígérek. A nyeremény egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Hogy mi ezért a teendőd? Csupán annyi, hogy figyeld a zenék közötti felhívást. Amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz SMS-ben a 0630303380-on. Írd meg nekünk az óra előadóját és a szám címét. Ha elég gyors vagy, ha te vagy a leggyorsabb, visszahívlak egy Petőfi Rádió szlogenért, cserébe pedig tér a Petőfi Rádiós ajándékcsomag, amely bögrét, fulacsot, nyakpaszt és bevásárlótásket is tartalmaz. Kacsintok, a játék pár perc

0: Petőfi Rádió Minden Magyar, Rúzsa Magdi ér hozzám a dal, amely ebben az órában a nyerős láger volt. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz akkor, hogyha jelentkeztél a játék felhíváskor a 0630303380-on SMS-ben, és ha gyors voltál, figyeld a telefonot, hiszen mindjárt visszahívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Hallgatóink a szemeink, te következel, halló!
2: Hello, szia, Török Tamás, útinfóval jöttem.
0: Hello.
2: Szombathely fele jó fél órás dugó.
0: Merre, hol pontosan?
2: Körment felől Szombathelynek, Szombathelyre beérve pont.
0: De ott van valami baleset, vagy mi történhetett? Na jó, megfejtjük. Köszi, hogy jelezted. Időjárás milyen nálatok ott arra felé?
2: Hát borús, eső nem esik, de borús.
0: És ilyen hány fok van?
2: 18.
0: Na hát, ja, megjött az ősz akkor hozzátok. Békéstaba környékén még most is 28. Cserélnél, ha lehet, vagy maradnál ebben az őszi időben?
2: Hát, eső ne legyen.
0: Hát pedig az most lehet, hogy kellene. Köszi, hogy velünk vagy útközben, és a következő dalt majd neked játszom.
2: Én köszi.
0: Hello. Ami pedig a főváros híreit illeti, baleset van a 10. kerületben, a Jászberényi úton, a Kozma utca közelében. Ezért, tehát a 10. kerületben, a Jászberényi úton, a Kozma utca közelében lelassult a haladás. Az egész országból várom a közlekedési infokat. Gyuláról, Szarvasról, Inácsról. Hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 3:45-kor játszunk, nemrég játékot indítottam, és mint ahogy mindig, ma is az első, a leggyorsabb üzenetküldő kaphat esélyt a nyereményért, amely nem más, mint egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Hello, szia, én a Petőfi Rádióból csörgök, Szikora Tamás vagyok. Egyből jobb kedved lett.
1: Ugye?
0: Igen, és szeretem, amikor így fogadnak.
1: Köszönöm.
0: Mi a keresztneved, hogy szorítatlak?
1: Zita.
0: Bekerültél a játékba, mit szólsz?
1: Nagyon örülök, nagyon jó.
0: Úgyhogy te következel, van még két kérdésem a nyereményig, hogy eljuss. Jöhetnek a kérdéseim?
1: Jöhetnek.
0: Az első, hogy mondd el kérlek, hogy melyik az óra nyerős lágere?
1: Ruzsa Magdi, mit küldtem?
0: Na, mit küldtél? Gyorsan nézd meg!
1: Várjál! Éri hozzám,
0: okay.
1: Megvan.
0: Igen, ezt küldted nekem, tökéletes. Na de kérdésem az, hogy a Petőfi Rádió szlogenje megvan-e fejből, vagy ott van a jegyzetben?
1: Nem, Petőfi Rádió minden magyar.
0: Tuti. Oké, Zita, nyertél, gratulálok.
1: Köszönöm, nagyon jó. Köszönöm.
0: Van már Petőfi Rádiós ajándékcsomagod?
1: Nincsen, de már nagyon pályáztam rá.
0: Jaj, de jó, akkor most már megvan. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez megy majd neked postán.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És miközben hallgattad mindig a játékot? Miközben hallgattad, hogy mások nyernek, te meg nem?
1: Most érek haza.
0: A munkából?
1: Leraktam a munkát, most érek haza, igen.
0: Aha, akkor nap mint nap így utazás közben szoktad hallgatni a játékot.
1: Így van, pont abban az időben jövök hazafelé, igen.
0: És az ország melyik részén utazol? Hol hallgatsz minket?
1: Cseperről utazom, Nagy-Téténybe, tehát Budapest.
0: Uh-huh. És milyen lesz még a hét folytatása? Holnap még dolgozol?
1: Persze, hétköznap van.
0: De hát azért fél lábbal már a hétvégében lógunk ilyenkor.
1: Így
0: már
1: van,
0: szerintem csütörtök
1: van,
0: délután is csak ez van a fejünkben.
1: Így van.
0: Tervezel valamit? Bár azért most kicsit most már lehűlt az idő, meg megjött
1: pihenést,
0: az ősz.
1: Egy kis pihenést szeretnénk. Uh-huh. Most már hétvégére egy kis pihenést.
0: Ennyire fullos volt az elmúlt időszak? Tele voltatok programokkal,
1: hát,
0: mindennel?
1: Igen, tele voltunk, ez nagyon sok munka volt, inkább azt mondom.
0: Uh-huh. Na hát figyelj, tökéletes idő lesz pihenéshez, bekutkózáshoz. Örülök, hogy velünk vagytok, én pedig a következő dalt is mindjárt neked fogom játszani. A Brains és a Time is Now itt a Petőfi Rádióban.
1: Köszönöm, nagyon köszönöm szépen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 320 vagy 340 grammos gyorsfagyasztott Dr. Oetker Ristorante Pizza csak 999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Bézedésön modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
4: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint. A 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Lengyel Johanna, Egyenes az út, Petőfi Rádió Minden Magyar, 061-759-6060, ez a forró drót. Csörgünk most is, hello!
1: Brazovics Krisztián vagyok, sejről. Egy számot itt a csajoknak a büfébe kérhetnék.
0: Természetesen menjen, bár este van kívánság műsor, de a következő dalt nagyon szívesen elküldöm neki. Kik vannak ott a büfében?
1: Van egy ilyen, hogy Reni, Mária, meg ilyenek, és valami jó pörgőset kérnék neki.
0: És mit csinálnak a csajok a büfében? Fincsi, ha mikor, hogy mivel szolgálnak ki?
1: Ő mindennel, ami szem szájnak ingere.
0: Neked mi a kedvenced? Mit kértél tőlük most?
1: Egy kőbányai dobozost.
0: Ja, vagy úgy. Én meg itt azt gondoltam, hogy kis uzsi idő van, valami lángos, valami hambi, de hát akkor...
1: Semegézek egy magyarót.
0: Egy munka után?
1: Ja.
0: Jó, akkor én játszok egy dalt a csajoknak, jó?
1: Jó. Kösz.
0: Például mindjárt a Halott pénz és Biolex közös dalával folytatjuk majd. Itt az Újgen. Jöjjön valaki már, és igazán szeressen.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 980 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
1: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 20. alkalommal indult útjára 2026-ban, vagyis jubileumi az idei Coop Rally a minőségi magyar termékekért. Ennek kapcsán itt van velem a Coop Hungary ZRT vezérigazgatója, Tóth Géza vezérigazgató úr. Ez már a 20. rally. Mi az elmúlt két évtized eredménye?
4: A magyar termékek, a minőségi termékek megítélése sokat javult az elmúlt időszakban. Én úgy érzem, hogy ebbe van a Coop Rally-nak is, mint az egyik legnagyobb ilyen irányi szakmai rendezvénynek egy érdeme, és ráirányította a figyelmet a témára, hisz az elmúlt 20 évben látjuk, hogy ahhoz képest, hogy csak mi kezdtünk el foglalkozni a témával annak idején, szinte minden üzletlánc, a kormányzat, a helyi szervezetek, mindenki azóta fölkarolta a témát. Hál' Istennek szakmai, politikai, minden oldalról egyetértés van, hogy tényleg kiemelt cél a minőségi magyar termékek megismertetése és a fogyasztók, hogy minél többet vásároljanak belőle.
3: Idén Kelet-Magyarországon folytatódik a jubileumi Coop Rally a minőségi magyar termékekért, a hazai élelmiszeripar egyik legfontosabb rendezvénye, és itt van velem a Várda Drink vezérigazgatója, Horváth Jádos. Miért vállalták, hogy az idei jubileumi rallin, mint házigazda állomás vesznek részt?
5: A döntésünk mögött a Coop-pal való nagyon jó és hosszú távú együttműködés áll. Elsősorban is nagyon nagy köszönet, hogy gondoltak ránk, és első alkalommal meghívtak erre a rendezvényre. A döntés hátterében felfedezhető több ok, talán a legfontosabb az, hogy a maga a verseny, meg a gondolatnak a szellemisége nagyon közel áll ahhoz, amit mi is vallunk, mármint, hogy már több mint 100 éve minőségi magyar alapanyagból készülő magyar termékekkel vagyunk jelen a piacon. A második, hogy egy remek alkalom arra, hogy jobban megismerjük egymást emberileg is, mi valljuk azt, hogy nem csak a napi munka, de az emberi kapcsolatok, az egymás iránti tisztelet és egymás iránti szeretet nagyon fontos szerepet játszik a kereskedelmi életben is. Harmadik sorban pedig szeretnénk termékeinket bővebb, nagyobb régióban, Magyarország egész területén ismerté tenni, és a Coop ebben egy nagyon jó partnerünk, a termékeinket eljuttatja az ország minden pontjára.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bieska Dániel.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Egyre több felé várható eső, zápor. Erős Közép-Európa nem létezhet erős V4 nélkül, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni az M1-es autópályán Budapest felé a 67-es és az 57-es kilométer között. Az M5-ös autópályán szintén a főváros felé Kecskemét előtt egy kiégett kamion műszaki mentését kezdték el. A 90-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
6: Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedésfejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is. Levonulnak a katonák a paksi védműépítkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón pedig közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Lassult a lakbér árak emelkedése szeptemberre. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint például a tavaly bevezetett otthonstart program is akadályozza a drágulást, sok korábbi bérlő ugyanis saját lakásvásárlása mellett döntött, így csökkent a kiadó lakások iránti kereslet.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Esős, hűvös idő jön, holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, az északnyugati északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat. Hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok várható.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Csütörtök délután 5 óra van, amíg tart a munka, tudom, csak papíron, fejben már mindenki a péntekre és a hétvégére készülődik. Veled vagyok a folytatásban is, és munkatársad leszek. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Itt a kezdés, halott pénz, by Alex, ó igen.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenét.

0: Patrútik sose rossz. Nekem senkim sincsen a Petőfi Rádióban, minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Együtt vagyunk vezetés közben, és ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként informálunk téged. Az egész ország híreit várom, és mondom is ezeket. Az M1-esen torlódás tapasztalatú a főváros felé vezető oldalon, nem csak Tatánál a terelés előtt, hanem a 35-ös, valamint a 25-ös kilométer közötti szakaszon. Éppen ezért plusz menetidővel tervez, hogyha az M1-esen Budapest felé tartasz. Az 55-ös főúton Szegeden a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, ezért lezárták, ez így lesz egyébként egy hétig, és a forgalmat a kijelölt terelőútra irányítják. Tehát az 55-ös főúton Szegeden a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót lezárták, mert felújítják. Én várom a további közlekedési infokat is az egész országból, hogy hol mi a helyzet. Adj hírt Mezőkovácsházáról, Verőcéről, Dunaújvárosból, hívja 061-759-6060-on, rád is számítok, köszönöm előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Itt a Petőfi Rádió, minden magyar. Tegnap még nyár, 35 fokkal, ma pedig nagybetűs ősz. Csillaggal mondom ezt, mert Békés Tabán még most is 27-28 fok van, de az ország nagy része azért igencsak lehűlt, és a Dunántúl kapja is a csapadékot. Tegnap viszont még mondhatni szeptemberi nyár volt, Budapesten például meleg rekord is dőlt, Újpesten 34,8 fokig melegedett a levegő, ezzel pedig új fővárosi napi legmagasabb hőmérsékleti rekord született. Igaz, csak 0,1 fokkal múlta fölül a korábbi rekordot, amely 1928-as volt, tehát mégiscsak 98 év után megdőlt az újabb melegrekord, mert tegnap Újpesten majdnem 35 fokot, 34,8 fokot mértek, és idén ez már úgy tűnik, hogy nem tér vissza, szóval ezzel búcsúzott tőlünk a 2026-os nyár. Daniel Gergő koncertjei ősszel is folytatódnak, például most a hétvégén Szarvason, Százhalombattán és Bátaszéken is fellép. Szóval lehet, hogy ezt a dalt is hallhatjuk élőben? Elbírjuk a súlyt a Petőfi Rádióban.

0: Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban garantáltan tőlünk kapod a legfrissebb útinfókat, és a leggyorsabban tájékoztatunk téged az ország útjairól. Figyelem, az M3-ason Budapest felé 60 és Bakk között aszfaltoznak, az 53-as, valamint a 47-es kilométer között forgalomkorlátozás van, ezért lassú minimálisan a forgalom. Mindez tehát az M3-ason Budapest felé 60 és Bakk között. Az M1-esen pedig folytatódnak a szélesítési munkálatok, több helyen lezárás van, például Hegyeshalom felé le van zárva a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóága, itt a kerülő utat sárga táblák jelzik, de például az 54-es kilométernél lévő Harakályos pihenőt a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták, mindez tehát az M1-esen. Az aktuális infokat torlódásról, balesetről várom tőled az egész országból, CC-ről, Komlóról, Szatymazról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
4: Hazajöhetek a Coop-ban. Most 10 dekagram pik rákóczi szalámi 699 forint. 6 termékvásárlás akkor a másfél literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 061-759-6060, közlekedési info hallgatóinktól. Szia, te következel.
1: Turker és Mezőtúr között teljes útzár van. Úgy tudjuk, hogy kombány és személyautó között van zárva, és Turkere Kuncsorba fel lehet kerülni. Uh-huh. A 46-os.
0: Akkor még egyszer, hol van a baleset? Turkere és...
1: Turkere és Mezőtúr között, és úgy tudják kerülni, hogy Turkere Kuncsorba, a 46-os út Mezőtúr, ilyen valóban.
0: Oké, világos. Kinek köszönhetem az infót? Mondd egy keresztnevet, kérlek.
1: Lajos.
0: Lajos, köszi szépen, vigyázz magadra, jó utat.
1: Köszönöm.
0: Szia. Várom a további híreket is. 061-759-6060. Most Lauridal közben itt a pára.

0: Compact Disco, I'm in Love. Petőfi Rádió minden magyar. Ma boldog névnapot kívánhatunk a Nikoletteknek és a Hunoroknak. Köszönj fel őket rajtunk keresztül, legyen igazi a meglepetés. Sőt, add meg a telefonszámokat és felhívom őket. Egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánság műsor. Addig mindjárt itt a Balkán VIP és a Szászcsók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 980 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 20. alkalommal indult útjára idén 2026-ban a Kópralia minőségi magyar termékekért a hazai élelmiszeripar egyik legfontosabb rendezvénye. E kapcsán itt van velem Magyarország Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztere, Bóna Szabolcs. Miniszter úr, fővédnök ebben az évben miért vállalta ezt a feladatot?
5: Nagyon egyszerű az oka neki. Ez a rendezvény egy olyan rendezvény, ami a termékpályát képes bemutatni. Végigjárják azokat az élelmiszeripari vállalkozásokat, illetve a termékpálya olyan vállalkozásait, amik alapanyagot állítanak elő a kereskedelem számára. A Coop pedig egy olyan üzletlánc, ami a legkisebb településeken is jelen van, és a magyar emberek egy jelentős részének az élelmiszer termékpálya megtestesítője. A rendezvény előtt a szervezőkkel egy rövid beszélgetést tartottunk, és pont ez a téma került elő, hogy egy olyan rendezvény, amelyiknek van 20 éves múltja, nagyon bízunk benne, hogy nagyon tartalmas és hosszú jövője is lehet neki. Ehhez az kell, hogy a magyar élelmiszeripar folyamatosan meg tudjon újulni, és folyamatosan tudjon fejlődni, és legyen mit bemutatni. Én azt gondolom, hogy ez egy közös érdek és egy közös cél.
4: Itt van velem a Coop Szeged ZRT elnök vezérigazgatója, Kelemen János. Miért vállalták, hogy az idei rallin, mint házigazda állomás vesznek részt?
6: Úgy gondoljuk, egy újdonsággal is ki fogunk rukkolni a Coopon belül, ami azt jelenti, hogy egy nagy alapterületű élelmiszerboltban, ahol több mint 80%-ban Magyarországon gyártott termékeket kínálunk a vásárlóknak, egy olyan technológiát vezettünk be, aminek a lényege az, hogy a napi nyitvatartáson túlmenően, amikor a vásárlók megszokott módon tudnak vásárolni a boltba, egy bizonyos egyszerű regisztráción túl bemehetnek abba a boltba, ahol nincs személyzet jelen, és a teljes választékból kényelmesen vásárolhatnak, és kielégíthetik azokat az igényeiket, amit esetleg elfelejtettek, vagy éppen arra készültek, hogy egy ilyen időszakban látogatják meg a boltot. Tehát egy kicsit a magyar élelmiszer és az innováció is találkozni fogott nálunk, amelyen persze nagy szeretettel várjuk a résztvevőket.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bierska Dániel.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Egyre több felé várható eső, zápor. Többségi álláspontá vált az Unióban a migráció elleni fellépés, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Lángba borult egy teherhajó Kínában, több mint 20-an meghaltak.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M5-ös autópályán a főváros felé Kecskemét előtt egy kiégett kamion műszaki mentését kezdték el. A 90-es kilométernél a külső sávot lezárták, több kilométeres a dugó. Lassabb haladásra számítsanak Budapesten a Margit körúton, a Hegyalja úton, a Rákóczi úton, valamint a Nagy körút és a Hungária körút több szakaszán is. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a Visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a miniszterelnök a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján. Magyar Péter hangsúlyozta, az illegális migráció elleni határozott fellépés már a többségi álláspontá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az asszály sújtotta mezőgazdaság támogatását. Új szintre emeli az atlétikai sportágat a budapesti világdöntő. Erről beszélt a holnap kezdődő esemény előtt a sportért is felelős belügyminiszter. Pósfai Gábor hangsúlyozta, fontos, hogy a versenyesemények mellett a tömegsport is erősödjön idehaza, az atlétikai világdöntő pedig segíti a mozgás népszerűsítését. A vasárnapig tartó sporteseményen sík, gát és váltófutást, valamint ugró és dobószámokat is láthat a közönség a fővárosi Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvízminták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén, a tragédiában 25-en meghaltak, a libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok, 12 embert sikerült kimenekíteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil, a lángokat eloltották. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
7: Esős, hűvös idő jön, holnap estig többfelé számíthatunk, záporokra, zivatarokra, északnyugaton, északon kiadós mennyiségű eső hullhat. Hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 óra után is nyomjuk a pedált a Petőfi Rádióban, számíthatsz rá, munka után elkísérlek bevásárolni, edzeni, de vacsi készítés közben is jó választás, hogyha velünk vagy. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdést a Balkán VIP-ra bízom, itt a Szástó.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: Rádióban folyamatosan 20 percenként informálok téged. A leggyorsabban tőlünk értesülsz a friss közlekedési infokról. Hallgatóink jelezték, hogy baleset van Túrkebe és Mezőtúr között. Itt a legutóbbi hírünk az, hogy teljes útzár van. Tehát baleset Túrkebe és Mezőtúr között. A fővárosban pedig baleset okoz fennakadást a Balatoni úton, a repülőtéri útnál. Ezért van tehát a környéken nagyobb dugó, baleset a Balatoni úton, a repülőtéri útnál. Várom a további közlekedési infokat az egész országból, Bábolnáról, Nyírbátorból, Hajdúszoboszlóról. Hívja 061-759-6060-on és segítsünk egymásnak.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Lassítottunk a tankcsapdával, ez volt az örökké tart. Petőfi Rádió minden magyar. Ha vezetés közben hallgatsz minket, akkor lassíts te is, vagy te csak annyival, amennyivel szabad. Az elmúlt héten Bács-Kiskunban 1441 gyorshajtót és 11 ittas sofőrt szűrte ki a forgalomból a rendőrök. A hatóság a most induló őszi szüreti szezon kapcsán nyomatékosan figyelmeztet mindenkit az zéró tolerancia betartására, meg a sebességkorlátozások betartására is, mert 50 és 468 ezer forint közötti bírságot kaphatnak azok, akiket gyorshajtáson érnek. Például volt olyan sofőr, aki Kecskemét belterületén a Mindszenty körúton 117-tel száguldozott, na hát ő kapott egy 312 ezer forintos bírságot. És hát ugye a gyorshajtás mellett az ittas vezetés is komoly problémát jelent, a szabályszegő vezetők ellen minden esetben eljárás indul, és a vezetői engedélyüket azonnal bevonják. Szóval nem csak a rendőrök, hanem mi is mindenkit arra kérünk, hogy senki se üljön ittason a volán mögé, és hogyha olyan szeméről tudsz, akár a családban, vagy az ismerősi körben, aki ittason jó ötletnek tartja, hogy vezessen, határozottan beszéld le róla. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést! A folytatásban pedig mutatom, hogy hogyan szól napjainkban az akkor szép az erdő kezdetű népdal. Lorej hangján, itt a Petőfi Rádióban.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Minden magyar.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszág.

0: Ez a dal nem dobott fel minket, akkor semmi. Jude Law, Vroom, a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha ebben a másodpercben pattantál be az autóba, akkor én veled vagyok, elkísérlek A-ból B-be. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, és ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban a leggyorsabban a Petőfi Rádiótól kapod az utak híreit. Hallgatóink jelezték, hogy baleset van Túrkeve és Mezőtúr között. Itt a legutóbbi hírünk az, hogy teljes útzár van, hogy most mi a helyzet, várom az infót, tehát baleset Mezőtúr és Túrkeve között. Az M1-esen pedig mondhatni a szokásos lassulás tapasztalatú a terelésben a főváros felé vezető oldalon, most éppen az 50-es, valamint a 40-es kilométer között van szakaszos lassulás. Mindez tehát az M1-esen Budapest felé a terelésben. Te merre tartasz, mi az úti célod? Én veled vagyok, elkísérlek, várom a további közlekedési infókat az egész országból. Bodrog keresztúról, Beretyúj faluból, Orosházáról. Hívja 061-759-6060-on. Köszönöm szépen előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Figyelem, figyelem, szolgálati közlemény következik. 15 óra múlva 7-kor kezdődik az élő kívánság műsor, amelybe várom az üzeneteket telefonon, SMS-ben vagy Viberen.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hét után te mondod meg, hogy mit játszak. És te mondod meg, hogy kinek játszam a következő dalt. Kezdődik az élő kívánság műsor. Hívja 061-759-6060-on. Az első zene Patriké és Melindáé. Zaporozsec Movie Star.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Idén már 20. alkalommal indult útjára a hazai élelmiszeripar egyik legfontosabb rendezvénye, a Coop Rally. Ennek kapcsán itt van velem az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium államtitkára, dr. Búza László. Államtitkár úr, a miniszter úr a program fővédenöke. Miért vállalta ezt a feladatot a miniszter úr?
5: Miniszter úr azért vállalta bölcsen ennek a rendezvénynek a fővédnökségét, mert a minisztérium nevéből is látszik, hogy az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium név funkcióval és felelősséggel bírunk. Helyünk van abban, hogy minden élelmiszeripari és élelmiszer forgalmazással kapcsolatos tevékenységet, a hazai forgalmazást, hazai előállítókat tesz a fókuszba, a fogyasztók fókuszába, amellé ki kell állni.
4: Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium államtitkárát, dr. Búza Lászlót hallottuk. Útjára indult idén már a 20. Coop Rally a minőségi magyar termékekért. Ennek kapcsán itt van velem a Coop Hungary ZRT igazgatóságának egyik tagja, dr. Idei István. Ez már a 20. rali. Mi az elmúlt két évtized eredménye?
6: Én azt gondolom, hogy ez a rendezvény egy olyan fórum, ami nem csak a termékekről, hanem a szállítók és a kereskedő kapcsolatáról is szól, ami nagyon-nagyon sokat segít nekünk abban, hogy jobban tudjuk kommunikálni megfelelő módon, akár a polcokon, akár szóban, vagy bármilyen más módon, hogy ezek a magyar termékek igenis megbízhatóak, igenis jó minőségűek, és a magyar fogyasztók számára mi ezeket mind ajánljuk. A rendezvény maga úgy vélem, hogy tartalmában és hangulatában is. Talán az egyik legnagyobb az országban, ami a magyar élelmiszer körül zajlik, és nagyon jó érzés együtt lenni a szállítókkal, akikben a szándék természetesen ugyanúgy ott van, hogy ők szeretnének bizonyítani, hogy tudnak a magyar gyártók, a magyar termelők megfelelő minőségben és a magyar fogyasztók igényei szerint termékeket gyártani.
4: A Coop Hungary ZRT igazgatóságának egyik tagját, dr. Idei Istvánt hallottuk.
7: Hazai hetek a Coopban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint, a 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bierska Dániel.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Egyre több felé várható eső, zápor. Még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. 8 embert gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M1-es autópályán Budapest felé az 50-es és a 40-es kilométer között lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
8: Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta a pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, korábban megegyeztek a vitáskérdések szakértői szintű előkészítésében, de erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban addig nem lehet tovább lépni, amíg nincs megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Marti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek, 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága két fordulóban sem szavazta meg őket. 8 embert gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban. Köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatója is, közölte a rendőrség. A volántársaságokhoz köthető 10 évvel ezelőtti illegális ügyletek miatt, hűtlenkezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. Az adatok szerint 2015 és 2018 között csaknem 10 milliárd forint vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy használt járműveket túlárazással szereztek be.
1: Petőfi Rádió Sport.
9: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. Nem sikerült meglepetést okozni, így befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely súlyos vereséget szenvedett az Amerikai Egyesült Államoktól a negyed döntőben. A nemzeti együttes 108-56-ra kapott ki a címvédőtől. A magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. Szongondó már meghívót kapott az észak-amerikai profi jégkorongligában, azaz az NHL-ben szereplő Buffalo Sabres idény előtti táborába. A 18 éves válogatott csatár az elmúlt heteket a kanadai kiemelt junior bajnokságban érdekelt Sue Greyhounds-nál töltötte. Amivel a Buffalo a nyáron draftolta őt, most lehetősége nyílik, hogy a Sabres NHL-es keretével is készülhessen. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Rescsik Csaba ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játékokon 5. helyig jutó Rescsiknek a férfi 10 méteres légpuska álló SH1-es kategóriában a 2. helyért közvetlen indulási jogot. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Esős, hűvös idő jön, holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, az északnyugati északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat. Hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok várható.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra, egyenlő, Petőfi Rádió kívánság műsor. A következő 2 óra a tiéd, várom az üzeneted most. 0-30-30-30-380, ez az SMS számunk, de légy bátor és csörges a 061-759-6060-on. Számítok rád!
1: Itt egy újabb óra, kizárólag.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Valakit pedig most én hívok, mert a kívánságműsor fordítva is működik. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor rácsörgök, és együtt közösen meglepjük. Reméljük, hogy felveszi a telefont. Névnapos Nikolettát hívok most. Akit rajtunk keresztül Andika szeretne felköszönteni és megajándékozni egy dallal. Ezt a mai névnapot pedig szombaton jól meg is ünneplik, hiszen akkor találkoznak majd. És bár Nikolettát nem értem el, de a rádióban a következő dal neki következik a Petőfi Rádióban a kívánságműsorban. Lábas Viki, 30-valahány.

0: Petőfi Rádió.
1: Toporog a tehetetlen, nem szeretem. Az éjség szekerén vicsorog a szerelem. Zenzetyögésben a kordély peremén. Vicsorog a zsákmány, lessük te meg én.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Telefonszámunk pedig 061-759-6060. Itt egyébként az üzenetek mellett a közlekedési infokra is számítok. Nagyon sokan vagyunk együtt útközben ilyenkor is. A 63-as főúton Székesfehérvár közelében baleset történt, két személyautó ütközött össze a 88-as kilométernél, ezért van forgalomkorlátozás. Baleset tehát a 63-as főúton Székesfehérvár közelében a 88-as kilométernél. Várom a további infokat is, és játszom a kedvenceket. Hello Tomi, Nono vagyok, ez már egy SMS Attilának. Az életemnek üzenem, hogy nem sokára találkozunk, nagyon szeretlek, vigyázz magadra addig. És Rolandtól is kaptam üzenetet, sziasztok, egy számot szeretnék kérni Szőrligetre, egy földre szállt angyali lánynak. Üzenem neki, nagyon hiányzó a minden percben, nagyon szeretlek, és te vagy számomra a világon a legfontosabb. Írja Roland. Blaha Louisiana, ott van a nap, ez a dal pedig tőlünk nektek szól most.

0: Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió. Hellóka, van valaki a vonalban? Nincs. Kettes vonal, háló, Petőfi Rádió.
3: Szia, Enikő vagyok.
2: Hello, Enikő. Hallgatlak, te következel.
3: Szuper, szeretnék egy Walmart számot kérni a 100-tól, hogyha lehetséges. A kislányomnak már holnap lesz a születésnapja.
2: Természetesen, akkor előszüli napozzunk?
3: Mondjuk igen.
2: Aha.
3: Itt ül velem az autóban, és szeretné ő is meghallgatni.
2: Merre tartotok?
3: Hazafelé.
2: Az mit jelent? Hová?
3: Kecskemétre tartunk, Szegedről.
2: Na és milyen lesz a holnap? Milyen lesz a születésnap? Terveztek valamikor kis tortázás, sütizést a családdal, vagy ez még meglepi?
3: A hétvégén lesz a családdal ünneplés, és egy kicsit később meg lesz neki születésnapi bulija is a barátnőivel.
2: De jó, hát akkor elkezdjük az ünneplést, és akkor a Walmart 100-szor neki következik a Petőfi Rádióban, jó?
3: Oké, köszönöm.
2: Én köszi, sziasztok, hello!
3: Ja.
2: Walmart 100-szor ezt indítom, de nem csak nektek, hanem a csorvási fodrászcsajnak, aki sejmessé varázsolja a hajakat. Nati, neked, itt a Petőfin.

0: Budapesti Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Együtt ünnepelünk a folytatásban, mert egy névnapos blokk következik, és olyanokat említek most, akiket nem sikerült telefonálni.

0: van ma névnapja. Rajtatok keresztül szeretném felköszönteni, biztos nagyon örülne neki. Kitartást kívánok neki a melóban, mert késő estig dolgozik. Köszöntjük tehát Rami legjobb barátnőjét, Nikit a következő dallal a Petőfi Rádióban. Éljenek az ünnepeltek! Mást is szívesen meglepünk, akár a névnapos Hunorokat vagy Nikolettákat. Küldj üzenetet te is, vagy hív most. 061-759-6060.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
2: Kérd most, kedvenc magyar

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Megállás nélkül csörgünk. Ki a következő? Háló, itt a Petőfi Rádió. Én Tomi vagyok, és te?
3: Zsolt.
2: Hello, Zsolt. Mizu, mit csinálsz éppen?
3: Most megyünk az a matek versenyről.
2: Na, hogy sikerült a verseny?
3: Hát, 23. az lettünk.
2: Aha, mennyiből?
3: A 100-ból.
2: Na, hát figyelj, az egész jó az. Még ott benne vagytok az első negyedben, nem?
3: Igen.
2: Vagy milyen eredményre számítottatok?
3: Hát egy ilyen top 10.
2: Top 10, aha. Figyelj, majd szerintem legközelebbre meg lesz. Kicsit még odarakjátok magatokat, gyakoroltak, aztán legközelebb meg lesz a top 10, aztán a top 3, aztán szépen így felfelé.
3: Reméljük.
2: Szeretnél egy számot küldeni a csapattagoknak?
3: Igen.
2: Oké, srácok, szép estét nektek, és vigyázzatok magatokra.
3: Köszönjük.
2: Köszi, szia. Liana, keleti nap, ez a zene tőlünk, nektek szól most a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással. Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: hívásod.
1: És Tomi 8 után is várja a hívásokat, mert nálunk 9-ig tart a kívánságműsor. Üzenetek is folyamatosan érkeznek a 0630303380-on. Például Orsolya és Angéla írtak nekünk, hogy a kolléganőjüket, Vikit szeretnék köszönteni a pékségben a születésnapod alkalmából. És leadták a rendelést, hogy melyik a kedvenced. Soler, Feljebb, ezzel ünnepelünk mindjárt.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bieska Dániel.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Egyre több felé várható eső, zápor. Bevásárlóközpontot lőttek az oroszok Kelet-Ukrajnában. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé az 50-es és a 40-es kilométer között lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Két autó ütközött a 4-es főúton Kaba és Hajdúszoboszló között a 199-es kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben. A 63-as főúton Székesfehérvár közelében is két autó ütközött, a 88-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tüzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4-en meghaltak és több mint 60-an megsebesültek. A régió kormányzója emlékeztetett, a háború kezdete óta már több mint 18 ezer csapást mért Dnipropetrovszk megyére az orosz hadsereg. Az akciókat többségében drónokkal hajtották végre. Szumi megyét is támadták az oroszok, ott drónoktól 11 ember sérült meg, köztük több gyermek. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Itthon bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarországi jogi igazgatója is. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Türelmetlenek a rendvédelmi és belügyi dolgozók, mert már idén elvárták volna a bérrendezést a kormánytól. Kucsera Miklós, a belügyi érdekegyeztető tanács munkavállalói oldalának elnöke szerint ugyanakkor biztató a párbeszéd erősödése. Pósfai Gábor belügyminiszter a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a teljes ágazatot érintő bérrendezésre van szükség. A végleges döntést a 2027-es költségvetés tárgyalásakor hoznák meg. A Fidesz frakció szerint egyértelmű, hogy a rendvédelmi dolgozók nem számíthatnak egy hamar a Tisza kampányban beígért béremelésére. Október 2-áig lehet pályázni az építész szakma és a műemlékvédelem legrangosabb díjaira. Az elismerésekkel, mint például a Kós Károly életműdíjjal, az Ybl Miklós díjjal, valamint a műemlékvédelemért Forster Gyula díjjal azokat az építészetben és műemlékvédelemben dolgozó szakembereket tüntetik ki, akik kiemelkedően hozzájárultak az épített környezet fejlődéséhez és megóvásához. Az elismeréseket december 16-án a Magyar Építészet napján adják át.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Esős, hűvös idő jön, holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat. Hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok várható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 óra van, fél időnél vagyunk, nálunk 9-ig tart az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban, szóval te következel. Hívd most, pötyök be a telefonodba, hogy 061-759-6060, nyomd rá a hívásgombra, és beszéljünk, számítok rád.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Tomi, Zsebi Baba vagyok.
2: Hello, szia, Zsebi Baba. Hogy vagy mostanság?
3: Köszönöm, kérdésedet egyre jobban.
2: Na, rég hallottam felőled, már vártam, hogy hívj, hogy becsekkolj hozzánk a kívánság műsorba.
3: Semmi nem változott, minden a régi.
2: Tehát mindig üde színfoltja vagy a műsornak, úgyhogy te következel, és mondd, hogy kinek szeretnél ma este zenét címezni.
3: Páromnak, Tamásnak, és annyinek ez üzenetem, hogy mindig belemaradok, akármi is történik.
2: Milyen szép üzenet volt. Mostanában egy kis összeezőrenés, ezért mondod ezt.
3: Ma reggel.
2: Ja, értem, hát beletrofáltam.
3: Ma reggel.
2: Aha, de hát hál' Istennek akkor így gyorsan túl tudtatok rendülni rajta.
3: Hát nem volt olyan gyors, de...
2: Hát jó, igen. Reggelhoz képest, tehát hogy nem az van, hogy úgy feküdtetek le, hogy most akkor haraggal, hanem akkor ezt meg tudtátok beszélni, ki tudtatok békülni, vagy nem tudom, mi volt nálatok az eddigi leghosszabb időszak, amikor kicsit fasírban voltatok?
3: 3 nap.
2: Ahhoz képest mondom, látod, reggeltől most megbeszéltétek, mindig így kell, sőt, igazából szerintem ilyenkor az a legjobb, hogyha feszült az ember, kicsit egyedül van, fél órát kiszellőzik, és akkor utána meg tudjátok beszélni a dolgot.
3: Hát, nálunk ez bevált, úgyhogy no. Működik.
2: Dr. Szikora ezt mondja. Akkor én a következő dalt nektek játszom, jó?
3: Köszönöm szépen, sziasztok!
2: Vajon hány szerelmet bír még el a rakpart? Ezt ének le a Well Hello, a Petőfin a kívánság műsorban.
4: Hogy

0: telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Ki az, aki utazás vezetés közben hallgatja most a kívánság műsort? A közlekedési infokra mindig számítok. Baleset történt Kaba és Hajdúszoboszló között a 4-esen a 199-es kilométernél. Két autó ütközött össze, ezért a forgalom csak egy sávon megy. Tehát baleset Kaba és Hajdúszoboszló között a 4-es főúton a 199-es kilométernél. Vigyázz magadra, hogyha erre tartasz. Vezess óvatosan! A további infokra is számítok, és persze az üzenetekre. Hello Tomi, a Follow the Flow tavasz című dalát küldeném drága egyetlen kincsemnek Mária Nostrára. Üzenem, hogy szeretem, imádom, és várom a napot, amikor végre megölelhetjük egymást. Összekötünk titeket most ezzel a dallal. Follow the Flow.

0: Manci Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello Tomi, szép estét! Az öcsémnek szeretném küldeni a következő számot, Dash bármelyik zenéjét. Ő sajnos most messze van tőlünk. Üzenjük neki, hogy szeretjük, és nagyon-nagyon hiányzóval Patriknak hívják. Patrik és a család, összekötünk titeket, Dash Pannonia nektek bekészítve a kívánságműsorban. Luca is csatlakozott hozzánk, hogy a férjével, Bencével, illetve a kisfiúkkal, Tamással éppen sajtbúreszezésből tartanak hazafelé. Saját maguknak választottak egy pörgetőt, a vacsi mellé, desszertként. Oké, már is nektek játszom, és néhány másodperce futott be egy névnapi köszöntő Esztertől, aki a barátnőjének, Nikinek címzi a következő dalt, a nyári bulik emlékére. Dash Pannonia, Petr

0: Petőfi Rádió kíválságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Sziasztok, ma van a 10. házassági évfordulónk. Zsoltnak, a férjemnek szeretném üzenni, hogy nagyon-nagyon szeretlek és köszönök mindent. A közös zenénk a Bagosi Brothers Company-től az Olyan ő. Léci, játsszátok le nekünk, írja Szilvi. Szilvi és Zsolt, gratulálunk nektek a 10. évfordulótokhoz, és tegyetek hozzá még egy nullát. Remélem, hogy mindig együtt ünnepelünk majd itt a Petőfi Rádióban. Lehetne ez mostantól ilyen hagyomány? És hogy még kinek játszom a következő dalt, azt már nem én mondom, hanem te. Halló!
3: Szeretném küldeni a barátnőmnek, Hannának, a szomszédomnak, Ildinek. Szépen kint ülünk a teraszon, és készül a rakott krumpli, szóval krumplit pucolunk.
2: Na és mi a titka nálatok a rakott krumplinak?
3: Igen, a titka az a házi kolbász, és extra finom.
2: Na hát akkor belaktok most estére, úgy érzem. Jó vacsit nektek, és mi pedig megajándékozunk titeket most itt a Petőfi Rádióban.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Köszi szépen, nektek is. Szia-szia.
4: Ja. Olyan ő, hogy megáll a szívem kalap. Pál, mégis olyan ember,

0: Ezt az előadót is
1: a magyar zenét játszó Petőfi Rádióban hallottad először.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Alexa üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki a legjobb barátnőjét, Renit szeretnék köszönteni a születésnapodon. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, és jó ünneplést kívánok majd nektek. 9-kor kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap délután lesz, majd holnap este lesz a Petőfi Rádióban. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bieska Dániel.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Egyre több felé várható eső, zápor. Még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán Budapest felé az 50-es és a 40-es kilométer között lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Két autó ütközött a 4-es főúton Kaba és Hajdúszoboszló között a 199-es kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben. A 63-as főúton Székesfehérvár közelében is két autó ütközött a 88-as kilométernél, a forgalom félpályán halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta a pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitáskérdések szakértői szintű előkészítésében, de erre még nem került sor. Hozzátette, hogy a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termel. Gyanúsítottként hallgatták ki az óbudai korrupciós ügyben Veres Tibort, a Wallis csoport alapító elnökét, erről ír a 24.hu. A portál szerint az üzletembert vesztegetéssel gyanúsítják az óbudai korrupciós ügyben. A gyanú szerint egy park fenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződésben álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forintot költött hivatali vezetők és politikusok megvesztegetésére. A hatóságok már több politikust is meggyanúsítottak. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény kiállításán bemutatják a népdal gyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákat. Az érdeklődők a fonográf, hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhetnek. Az intézmény hangarchívumában csaknem egy évszázad gyűjtő munkája látható. A közönség betekinthet mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallós Zoltán kutatásaiba.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Esős, hűvös idő jön, holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, az északnyugati északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat. Hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban az a srác, úriember, színész, színházigazgató, akit hát körülbelül ilyen sorrendben ismertünk meg a különböző filmekből, sorozatokból és színpadról, színpadokról. Németh Kristóf, köszöntelek, de jó, hogy jöttél el.
2: Nagyon szépen köszönöm, Róli, köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntök minden kedves hallgatót. Igen, és a színház csinálás az mindig is a szívem csücske volt nekem. Tulajdonképpen ugye úgy is indult az életem, hogy
1: srácként mondani, tűntél.
2: Igen, és ugye szokták mondani, hogy amikor a színház szag megcsapja az embert, akkor ez sok gyereket elkötelez. Vagy legalábbis az én időmben, az én gyerekkoromban ez egy nagyon szeretett, vagy nagyra becsült szakma is volt. Meg hát színházban lenni, ez tényleg olyan volt álom dolog meg a színpadon. És én 12 éves voltam, amikor először a Radnóti, akkor még színpad, Radnóti Színházban, Valló Péter rendezésében szerepelhettem a Julius Cézár című előadásban. Két korombeli sráccal, és ez is milyen vicces, hogy az egyik televíziós programigazgató lett mára, a másik meg Kolovratin Krisztián színész kollégám, és mi ott 10-12 évesen együtt voltunk kis katonák, meg kis gyerekek ebben az előadásban, úgyhogy ez volt a legelső. És most tulajdonképp, és akkor 16 éves voltam, amikor Karinti Mártontól kibéreltem a Karinti Színházat. Még emlékszem, hogy egy nálam idősebb sráccal kellett szövetkezni, akinek már lehetett saját BT-je, vagy nem is tudom mi volt akkoriban a helyes forma arra, hogy ez vállalkozásként lehessen csinálni. Tehát az első magánszínházi produkcióban 16-17 évesen vettem részt, már így magánzóként. És végeredményben ma tényleg ugyanezzel foglalkozom, és ez egy óriási nagy öröm, hogy ma meg a Fórum Színház vezetőjeként most már 9. éve ebben a színházban megint csak színházat csinálhatunk folyamatosan, és hogy ez egy szerelem, meg hogy olyan társakkal, olyan barátokkal, olyan kollégákkal lehetek együtt, akikkel szeretek együtt lenni. Azt a luxust megengedhetem régóta már magamnak, és ez az egyik legnagyobb luxus, vagy szinte az egyetlen az életemben, hogy ne kényszerpályákon mozogjak szakmai értelemben. És ami most dolgozunk éppen, most mutattuk be a nyáron, Gödöllőn volt egy előbemutatója, és a Visegrádi Nyári Színházban nemrégiben bemutatója Philip King művének, aminek az a címe, hogy Botrány a paplakban, avagy a hasznos futás nem szégyen, és ebben a kedvenceink a Fórum Színházból színészként is szinte mind szerepet kaphattak, tehát Pikali Gerda, Beleznai Endre, Vanya Tímea, Timkó János, Suhajda Dániel, Saringer Gábor, és még jó párok, tehát hogy itt először vagyunk 9-en a színpadon, és egy olyan klasszikus angol bohózatot mutathatunk be, ami azért Magyarországon kuriózum.
1: Még mielőtt beszélünk a Fórum Színházról, meg a különböző előadásokról, meg erről a bizonyos botrányról, ami a paplakban történt, vagy történik estéről estére, azelőtt kicsit még tekergessük odáig vissza az időkerekét, hogy az elmúlt több mint négy évtizedet te különböző színházakban, kamerák előtt töltötted. Értem, hogy bekerültél a, nem tudom, 12-13 éves korodban abba a bizonyos előadásban, amit az imént említettél, hogy egyáltalán hogy jött neked, nem tudom, gyerekkorodban az, hogy te, nem tudom, diákszínjátszó körbe jársz, vagy te verseket mondasz, ugye, vagy...
2: Ez meghatároz az embert, hogy hisz-e a véletlenben, vagy inkább valamifajta elrendeltségben, vagy sorszerűségben, vagy a jóistenben, ki tudja. Na, a lényeg az, hogy hát a történetet elmesélem, aztán mindenki megítéli, hogy hát az történt, hogy én a Városmajor környékén nőttem föl, ott voltam 10 éves kisfiú is, aki imádott biciklizni. És éppen ezért a Városmajorba jártam le bringázni. Én egy BMX-es csávó voltam, az egy külön kaszt volt akkoriban. És a lényeg az, hogy ilyen bringázás közben egyszer csak összeütköztünk az egyik sráccal, és így kiment alulunk a bringa, nem lett ebből nagy baleset, viszont egy haverkodása indult közöttünk. Tehát ezt így ismerkedtünk meg. És akkor ugye találkozunk, másnap is bringázzunk együtt, játszunk együtt, stb. És akkor ugye nem jössze fel hozzánk játszani, jaj, de nagyon szívesen. És akkor először felmentem hozzájuk játszani, akkor megismertem az ő édesanyját, Földesi Margitot, és a nagymamáját, Komlós Jucit. Így ez volt az első találkozásom a szakmával ilyen értelemben, azt kell mondjam, és Margit pont abban az évben indította el a Színjátékország nevű kreativitás és készségfejlesztő stúdióját, mondta, hogy lesz ilyen, hogy gyerekek együtt játszanak, kicsit a színház világa, kis versek, beszédtechnika, zenélünk együtt, nagy játék, helyzetgyakorlatok, improvizáció. És akkor én ennek a növendéke lettem, és így indult az egész. Ide jött el már egyébként gyerekszereplőket válogatni néhány évvel később Horváth Ádám, így kerültem be a Szomszédok című teleregénybe, tehát az induláshoz mindezeknek a történeteknek, tehát a bringázás, ezt akartam az egészből kihozni, bringa, baleset, ismerd meg a szüleimet, gyere fel hozzánk játszani, így indult az egész. Mindig motivált, mindig azt mondta, na Kristóf, most nagyon fel kell kötnöd a gatyádat, kezdj el készülni, mert itt van ez a srác, ez nagyon jó, ez most komolyan készülni kell. Vagy egy próba folyamatban, ő mindig nagyon pozitív volt, és mindig támogatóan vagy kreatívan állt a gyerekekhez. És hát nekünk nagy lelki támaszunk is volt, tehát nyilván csomó mindent előbb beszéltünk meg Margittal, mint mondjuk a saját anyukánkkal vagy apukánkkal kiskamaszként.
1: De Kristóf, amióta én ismerlek téged, vagy amióta mi beszélgettünk különböző rádiókban, te egy ilyen határozott, céltudatos férfi embernek tűnsz, aki addig megy, amíg meg nem valósítja, amit szeretné. Fiatalkorodban, tiniként ugyanezt képviselted, vagy egy link alak voltál, amit én kinézek belőled?
2: Hát link alak voltam mindig is, ez mai napig nem változott sok tekintetben, de ugyanakkor az nagyon fontos, hogy azt szokták mondani, hogy aki nem látja a következő szigetet, vagy ahol el szeretne érni, annak minden szél rossz. Tehát, hogy nagyon fontos kitűzni a következő célt, amit el akarsz érni, mert akkor tudod a szeleket nagyjából rangsorolni, melyikbe érdemes beleállni, melyikből érdemes kiállni. Tehát akkor tudod az életedet picikét mondjuk te magad is irányítani. És ilyen szempontból mind a szakmai életemet, mind a színházam életét, mind a magánéletemet igyekeztem nagyon régóta már tudatosan építeni. Na, de hát ebbe szól be sokszor megint csak az élet, a sors, az Isten, ki miben hisz. Sokszor akár tragédiákkal, akár családi tragédiákkal, amik új pályára állíthatják az embert, vagy olyan dolgokkal, ami az én esetemben például 2011-ben történt meg, amikor a Budapesti Kamara Színház megszűnt, hogy előtte én álmomban nem gondoltam volna, hogy akkor én majd magánzó leszek, és akkor elkezdek magánszínházakat csinálgatni mindenhol, meg brusztolni azért, hogy saját magam legyek minden szempontból, a saját magam főnöke azt valósíthassa meg, amiket én szeretnék, hanem hozta az élet. Jött egy helyzet, egy kényszer helyzet, amiből ezt lehetett kihozni. Tehát mindig mondom, de a tudatosság az mindig jellemző volt rá ilyen szempontból.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Németh Kristóf, színész, színházigazgató. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: téve van az életedben, meg a különböző a színházak, igen, hogy, hanem hogy neked volt egy ilyen másik része is az életednek, nem tudom, tudják-e rólad, hogy neked azért a sport is ott volt. Te lövész voltál, vagy mit csináltál?
1: Igen, sportlövészet. Ez meg úgy indult, ez is egy másfajta szerelemből, ugye apukámmal volt pár közös hobbing, de az egyik az a közös moziba járás volt. És az én gyermekkoromban ugye a indián regények és a western filmek, meg mindenféle spagetti westernek korát éltük. És akkor még moziban lehetett elmenni megnézni a Bud Spencer bemutatókat, az Bud Spencer, Terence Hill, stb. De nekem az igazi nagy kedvencem azok, azok a Winnetou, tehát ez a Gojko Mitics és egyebek főszereplésével létrejött NDK Jugoszláv, vagy pedig NDK Jugoszláv koprodukciókat leforgatott.
0: Gyönyörű korszak.
1: Gyönyörű korszak számunkra akkor a nyugatot.
0: Jelentette?
1: Igen, gyakorlatilag.
0: És nem tudtuk, hogy nem is nyugat, hanem itt van mellettünk. Hát,
1: igen, és Amerika ráadásul. Szóval egészen elképesztő. És ugye az abban lévő Winchesterek és Coltok, ezek engem egyszerűen lenyűgöztek. És ezt ugye nagy részletességgel írta le Carl Maytól kezdve Cooperen át mindazok, akik ilyenfajta regényeket szereztek, és ezeket én olvastam részben, meg apukám meg olvasott fel nekem ezekből. Tehát ebben a bűvöletben voltam, és akkor azt találtam ki, hogy én szeretnék igaziból fegyverekkel kapcsolatba kerülni, és lőni, vagy lövész lenni. És akkor kiderült, hogy ennek egy módja van, az, hogyha az ember sportlövész lesz, Magyar Honvédelmi Szövetség központi lövészklubja Marcibányi tér. Mai napig a székház az egyébként ugyanaz, csak már teljesen más, ugye tulajdonban mással foglalkozik. És akkor a 10 éves kor volt a korhatár, és a 10. születésnapomra tulajdonképpen azt kaptam, hogy ahogyan betöltöttem, másnap már ott voltam az első lövész edzésemen. És akkor én 10 méteres távon légfegyveres sportlövész lettem, aztán minősített versenyző, aztán gyermek, aztán serdülő, aztán ifi, stb. És ez olyan komoly dolog lett az életemben, meg annyira ment akkor, hogy háromszoros országos bajnok lettem 3 éven keresztül, és már akkor el kellett dönteni, hogy egy következő Európa-bajnokságra való nagy felkészülés áll előttem, ezért akár a magántanulóság felé is el lehetne menni. Ez volt ilyen 7.-8. osztály környékén, és akkor kaptam meg életem első film főszerepét Szántó Erika Gaudiopolis című filmjében, és ez egybeesett ez a kettő, és akkor nekem meg kellett 5 év sportlövész karrier után, mondom, hát én akkor elsősorban sportoló voltam, másodszorban nem tudom, diák vagy kiskamasz, hozni ezt a döntést, hogy akkor ezt most félretesszük, ezt az elmúlt 5 évet, mert mindegy, tehát beszélgettünk, hogy a Földesi Margit kapcsán kérdezted az őszintességet, és például nekem volt egy olyan őszinte edzőm, akivel akkor már 5 éve dolgoztunk együtt, ilyen szinte apám helyett apám volt, vagy hát nem helyett, mert csodálatos édesapám volt, de hát egy igazi mester, és ő azt mondta, hogy nagyon tehetséges srác vagy, kivételes képességeid vannak ebben az országban, még akár európai szinten is, de nem gondolom, hogy benned van az, hogy olimpiai bajnok lehessél. És ez engem eltántorított. Viszont megnyílt egy olyan út, ami akkor Szántó Erikával egy csodálatos produkcióban, Huszti Péter és Takács Katalin főszereplésével ott egy gyermekhadsereg részeként részt venni egy több hónapos forgatásban, vidéken, mindenfelé, Presser Gábor zeneszerzővel, aki közben ott tanítgatta nekünk a dalokat és komponálta a zenét az egésznek, az egy új világot nyitott meg, úgyhogy így indult el a filmes karrier a sportlövészet után, és aztán ahogyan megöregedtem, és visszatérhetett ez hobbiként az életemben, mai napig egyébként most már szeniorban ugyan, de lövész vagyok, úgyhogy sportlövész vagyok, minősített a mai napig, és versenyzem.
0: Jó, hogy behoztad az olimpiát, mondta az edző, hogy nem lesz belőled olimpiai bajnok, és pont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy te is ilyen lazán vetted ezt az egészet, mint a török srác a legutóbbi olimpián, hogy oda megy, ezt akkor tessék, megnyerte, mennyi, hát, kettőt lövök?
1: Nem. Lehet, hogy pont ezért a lövészet azt szerintem elsősorban idegrendszer erről szól egyébként. És lehet, hogy ő azt látta bennem, ez nagyon fontos dolog, hogy az ember például milyen versenyző típus színész esetében mennyire tud a premierre elkészülni. Szóval ez a formaidőzítés, ez mindenben, ez sportban pont ugyanannyira igaz, mint a színházban. Szerintem nagyon ennek a helyén kell lenni. És lehet, hogy nekem ezzel a formaidőzítéssel volt gondom, és ezt ő jól látta már. Tehát nem voltam igazán jó versenyző típus. De aztán színészként ez sokkal jobban működik, tehát Premier Láz az már sokkal kevésbé van bennem.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Német Kristóf színész, rendező, színházigazgató ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
3: Nagyon szépen köszönöm, nagy öröm itt lenni.
2: Mondanám, hogy most a Fórum Színházzal folytatjuk, de még mindig nem. Még egy topik ide befér, méghozzá oly módon, hogyha végig gondolja az ember a te eddigi pályádat, vagy én végig gondolom a te eddigi pályádat, akkor az van, hogy téged szerintem jobban ismernek az emberek a képernyőről, mint a színpadról, mert hogy valahogy az neked, mint hogyha meghatározóbb lett volna a sorozatok, a filmek, a stb.
3: Persze, meg a nézőknek is, de ezt, ennek nagyon egyszerű matematikai okai vannak. Amikor én színművészeti egyetemre jártam, akkor én elánnal néztem az akkor induló kereskedelmi televíziókat, és bevallott irítséggel tekintettem azokra a kollégáimra, akik ott már képernyőn vannak, én mondjuk én kortársaim, vagy néhány évvel fölöttem végzettek a színművészeti egyetemen. És, azok, és akkoriban ugye őrületes nézőszámai voltak még a kereskedelmi tévéknek, tehát nyilván a mai napon is ezek megvannak, de korán sem azok, mint amik akkor voltak. És én azon gondolkodtam, és akkoriban én a Víg Színházban voltam színházi gyakorlaton, ez az egyik legnagyobb nézőtérre rendelkező prózai színház Budapesten, hanem a legnagyobb. És én azzal számoltam, hogy kerekítésképpen szerintem nincs annyi néző, mondjuk 1000 nézővel számolva egy este, hogyha minden áldott este játszom a Víg Színházban, akkor 365 000 néző lát egy évben. És hogyha egy darab epizódban szerepelek a Barátok közben, azt meg 3,5 millióan nézik meg. Tehát 10-szer annyi emberhez jut el egy epizód. És hogyha ezt felszorzod aztán az évekkel meg, mondjuk évtizedekkel Barátok esetében, akkor az, hogy mi ott családtagokká váltunk gyakorlatilag rengeteg magyar háztartásban. Azzal együtt, hogy persze egy szappanopera szereplőiként, nyilván az egy... Az szakmai értelemben egy Brödli, egy művészszínházi előadáshoz képest, na de hát nem is az a célja, nem is arra van, és nem is az a küldetése. Ellenben napi sorozatként szerintem kiválóan működött, hiszen 20-akárhány évig ment. Úgyhogy így én sokkal inkább lettem az ország Kertész Gézája, ez teljesen egyértelmű. Hát figyelj, ez egy nagyon édes történet volt, hogy most nemrégiben, ugye, meg azóta is most már szinte nincs olyan sorozat, amiben szerepeltem volna, hiszen ez ilyen szakmai hobbivá is vált, meg én nagy örömmel teszem ezt. De egy polgármestert játszottam az egyik sorozatban néhány éven keresztül, és akkor az utcán valaki utálom kiavált, hogy polgármester úr, és visszafordultam, én nagyon helyesen oda köszönt, és mondta, nagyon helyes volt, hogy ja, hát ne viccelj, művész, nem akarunk tiszteletlenek lenni, hát tudjuk ám a rendes nevét is, és mondom, köszönöm, az a Kertész Géza. Szóval ezt el kell fogadni, és szerintem ezzel semmi baj nincsen.
2: Azt nagyon sokáig játszottad egyébként azt a bizonyos Kertész Gézát, és akkor egy-két dologra rákérdezek, igen. Azt mennyi időbe került levetkezni, mert gondolom, hogy amikor...
3: Nem, ez egy élet se elég hozzá. És egyébként nem is szándék ilyen szempontból, tehát, hogy figyelj, kérdezik, hogy gyakran felismernek, hát ugye mindenki. És ez mindannyiunkkal így van, hiszen akik akkor kezdtük, amikor, még egyszer mondom, csak az egyik csatornát nézte 3,5 millió ember, a másikat megnézte 3 millió. Az azt jelenti, de előtte ugye onnan szocializálódott ugye az egész ország, előtte volt a magyar televízió, amit megnéztek adott esetben 5-6 millióan, hogyha olyan műsor volt, ki mit tud döntő. Friderikus show, nem tudom.
2: Egy csomó mindent lehetne említeni a te múltadból, különböző sorozatok meg filmekkel kapcsolatban, és mondtad, hogy nagyon sokan azzal azonosítanak, hogy Kertész Géza. Érdekes módon, hogyha én rád nézek, vagy veled beszélgetek, akkor nekem nem Kertész Géza jut eszembe, és
3: még csak az sem.
2: Várjál, lehet, hogy ki fogsz nevetni, a Koltai Róberttel játszottatok. Megjelentél, és azt mondtad, hogy akkor nem tudom, hogy hívnak, de hogy felszolgáló és testőr.
3: És testőr. Igen, Attila vagyok. Igen, ez a Hippolita lakány. Én szerintem nekünk óriási áldás az én generációmban lévőknek, hogy mi még elkaptuk azt, vagy már elkaptuk, hát ugye akkor az rendszerváltás után voltunk, de hogy készültek magyar filmek, azokba be lehetett kerülni castingok alapján, kisebb vagy nagyobb szerepekben, de már az ember megmutathatta magát, aktív volt a televíziós gyártás, stb. Tehát és a színházak nagyon éltek meg, hogy hát amit szerintem a legfontosabb, hogy ennek az egész szakmának volt egy szerintem egy nagyfokú megbecsültsége társadalmilag. És egyébként, ha meg most megnézem, nem szeretnék ebbe különösebben belemenni, mert borzasztó messze vezetne, meg egyébként tök kizárólag csak egy irányba. a manapság, úgyhogy inkább nem is mennék bele, de hogy szerintem ma elég hamis kép él szerintem a társadalomban arról, hogy egy normális színház az hogyan működik. Mert nagyon sok színház nagyon, nagyon jól és normálisan működik, csak ezt akarom mondani. Mindig arról van, ugye, az kerül reflektorfénybe, ahol balhé van, ahol probléma van. És hogy hála Istennek azért vannak olyan helyek, és Petszél egyébként a Fórum Színház is pont ilyen, hogy rengeteget szoktunk egymással viccelődni ezzel, amikor, hogy ne haragudj, Pikari Gerdával próbálunk egy jelenetet, vagy a Gregor Bernadett, és akkor ne haragudj, csak itt hozzánk kéne nyúlnom, csak hát nem tudom, hogy hát egy intimitás koordinátort le kéne szerződtetnünk, hogy akkor ilyen egyetlen, hogy fog, nem tudom, hogy megfoghatom esetleg a tisztelt kacsódat. Aha. Szóval, hogy inkább túljátszuk azt a fajta PC-séget, meg azt a no me too-t, aminek ma jellemeznie kell minden, de ugye ezek föl sem merülnek például egy ilyenfajta társulatban, ahol mondtam, hát nálunk pontosan a bizalom a legelső, és az, hogy olyan emberek vannak együtt, akik nagyon sok éve nagyon klassz játszópajtásai egymásnak, hát adott esetben már 20-30 éve.
2: Számtalan sorozat és film van a hátad mögött. A legújabbaktól egészen odáig, hogy Szomszédok. És hogyha az ember jobban belemerül az internet bugyraiba, akkor lehet, hogy fals információkat talál ezzel kapcsolatban, de ilyen külföldi filmekben is felbukkantál.
3: Igen,
2: ez így van.
3: Igen, hát volt egy ilyen korszak is egyébként, arra lehet, hogy rá kellett volna akkor feküdni, hiszen hát hallom, hogy milyen aktív, sajnos csak hallom, de hát látom.
2: Kis barátod a Rékos is csinálta.
3: Igen, ő is, de hát többen is, hát meg Árpa Attila, De a lényeg az, hogy igen, több külföldi produkció van. Például volt a The Baroness and the Pig című produkció, ez egy kanadai, amerikai koprodukció volt, amiben azért volt jó, nem tudom, forgattam 6 napot összesen. Itt Magyarországon több helyszínen, de picit meg lehetett élni azt, hogy milyen lehet Hollywoodban, tehát amikor saját lakókocsit kapsz, amikor saját személyi asszisztensed van, és mint vagy 25 éves vagy, tudod. Szóval, hogy na és akkor ezt sorolhatnám, hogy akkor a személyre szabott cateringet, a felszolgáló hozza neked az ebédszünetben, szóval hogy figyelnek oda. Hát ez egy érdekes dolog volt, és aztán pedig jött a szakma, és jött a valóság után, és onnantól kezdve. De igen, nagyon-nagyon jó volt, meg hát ugye nagyon nagyon más nemzetközi stábbal együtt dolgozni bárhol is. Ezt ma nekem a televízió adja egy csomószor vissza. Ugye azt sem titok, hogy én mindenféle sok kollégám által egyáltalán nem értett módon, de olyan formátumokban is szerepelek televízióban, amik nem kifejezetten mondjuk ez a scripted műfajhoz, tehát a megírt műfajhoz tartoznak. Ilyen reality, játékshow, és nem tudom, game show és egyebek. És én ezeket rendkívül kedvelem, ezeket a dolgokat, és itt például, tehát amikor bejárjuk a világot, amikor Ázsiában ledobják az embert, és akkor ott vannak mindenféle feladatok, van egy ilyen típusú műsor is, ugye, és ezekben együtt lehet dolgozni például 40-50-60 fős olyan nemzetközi stábbal, ahol a Braziltól a francia fényszekción keresztül a hangmérnökök, a magyar operatőrök, a belga gyártási részleg, szóval ez óriási nagy öröm, és ilyenkor egyébként ugye, a nyelvet gyakorolni is az egy nagyszerű dolog. Úgyhogy voltak ilyen kis filmes mellékszálak az életemben annak idején, de azt hiszem ez mind olyan dolog, amit el kell dönteni az embernek, hogy mindent nem lehet csinálni egy szopán belül.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Németh Kristóf, színész, rendező, színházigazgató. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Német Kristóf ül velem szemben a stúdióban felszolgáló és személyi testőr.
2: Jaj, köszönöm szépen.
1: Ez a Hippolitból ugye
2: ez a Hippolitból,
1: kis részlet.
2: Szóval beszélgettünk itt ugye színházról, és meg ezekről a külföldi kapcsolatokról, meg egyebekről, és eszembe jutott, hogy nekem több nagy találkozásom lehetett igazi ikonjaimmal, akik világsztárok. De hogy az egyik meghatározott, az a John Malkovich-sal volt, illetve nem is az egyik, hanem az a három találkozás, ami vele lehetett. Legelőször, amikor Magyarországon a Víg Színházban volt egy estje, nem is tudom minek kapcsán, ott volt egy ilyen műsorban, ő ugye a főszereplő, az ő show-ja volt. És én akkor talán, vagy akkor játszottam még a Víg Színházban, vagy egyszerűen csak... Elmentem megnézni, de lényeg az, hogy azonnal hátra mentem utána a büfébe, hogy hátra lehet vele találkozni. És ott emlékszem, hogy ott volt valamilyen, most a szituációt nem is akarom felidézni, lényeg az, hogy alkalom volt oda sodródni mellé, és elkezdeni szóba elegyedni, és baromi jót beszélgettünk, tehát tényleg hihetetlen. Helyes volt, és nagyon tetszett neki, én arról beszélek, hogy mi most magánszínházat akarunk csinálni, és most kezdjük, és ez a lelkesedés, ez annyira eltöltötte őt is valami fajta pozitivizmussal, hogy rögtön megadta az ügynökének az elérhetőségeit, hogy keressem meg azon keresztül. Meg is kerestem, kint Londonban is találkoztunk egy előadása után, és akkor később még fölmerült az, hogy esetleg lehetne valami együttműködés, hogy őt Magyarországra elhozni. Nekem ott volt egy elképzelésem, aztán ez meghiúsult, de hogy azért elmondani, hogy vele így kapcsolatban voltunk meg az ügynökeivel, az egy nagyon nagy emlék.
1: Na, akivel viszont mostanában kapcsolatban vagy, ott a Dunakanyar magasságában, hát az elég sok színész, többek között a Pikali Gerda, akit már említettél, a Beleznai Endre, számtalan Vanya Timi, stb. Sőt, a Csonka Bandi, Nagy Sanyi is, mindenki is megfordul nálatok.
2: Kovács Lóri, igen, így van. Salinger Gábor, Suhajda Dániel, Straub Péter még ebben a produkcióban az említett nevek mellett, és hát jó magam is, ez Philip King műve, amit most a Visegrádi Nyári Színházban mutattunk be, ami azért nagy büszkeség, mert én szerintem ez egy nagyon előremutató dolog, hogy az idei esztendőben mindenfajta támogatás, külső támogatás nélkül a Fórum Színház rendezte meg a Visegrádi Nyári Színházat, ami azt jelenti, pontosabban voltak, hála Istennek, piaci támogatóink és partnereink, ami azért nagyon fontos, mert ez egy régi álom volt megint csak, hogy a Dunakanyarnak egy adekvált helyszínén Visegrádon, ahol előtte nem volt nyári színház, ott lennie kell nyári színháznak, és én már sok éve nézegettem ezt az egész helyet és helyszínt, ami nagyon különösen kedves az én szívemnek, meg életemnek, ez a Dunakanyarnak ezen része. És akkor ezt 4 éve elkezdtük, és az idei esztendőben is eljuthattunk oda, hogy saját bemutatót tartottunk. Ez Philip King műve, ugye Botrány a paplakban, vagy a hasznos futás nem szégyen, ez a címe a műnek, ami az 1940-es évek Angliájába kalauzolja el a kedves nézőket egy vidéki paplakba, ahol bár a második világháború réme ott van gyakorlatilag Anglia fölött is, és bombáznak több helyen. Például egy anekdóta fűződik ez az előadáshoz, amikor ezt bemutatták a 40-es években Londonban, a West Enden, akkor többször meg kellett állni az előadásnak, mert bombázás vagy légriadó volt közben. És az egyik főszerepet játszó angol színész azt mondta utána, hogy hát ebből is látszik, hogy ez a német milyen egy kultúrbarbár nemzet, hogy 3 jó poénon volt az első felvonásban, és mind a 3-ba bombát dobtak. Na most ez az angol humor, ez csak azért idéztem fel ezt az anekdótát, mert hogy ez nagyon megjelenik az előadásban, miközben, tehát ez a csodálatossága, és kicsit azt is kifejezi, meg mutatja, hogy színház mindig volt, hogy humor mindig van, és ez minden átsegíti az embert, és ezért nem véletlen, hogy Philip King, amikor a 40-es években megírta ezt a darabot, és bemutatták, ugye itt az történik, hogy míg zajlik a második világháború, és valóban bombáznak, és szörnyűségek történnek a világban, egy vidéki paplakban egészen mások foglalkoztatják az ott élőket. Hát elsősorban az, hogy van egy házas pár, ez egy protestáns pap, akinek van egy felesége, Gerda a feleség, aki színésznő volt, és aztán papné lett belőle. Hihetetlen helyes és óriási nagy lehetőség egy színésznőnek, Gerda fantasztikusan játssza ezt a bohókás színésznőt. És lényeg az, hogy a férje elmegy a hadifoglyoknak segélykoncertet adni, De közben megérkezik egy angol katonaszökevény, egy német katonaszökevény. Mindenki úgy látja jónak, hogy az lesz a legjobb rejtőzködési mód, hogyha ellopnak egy papi reverendát, és magukra öltik. Tehát így már van az angolon, van a németen, van a papon, aki itt szolgál ebben a egyházközségben. Érkezik egy vendéglelkész, aki másnap prédikálni fog, így már négy pap van a színpadon, és megérkezik a főszereplő hölgynek a nagybátyja, aki már egyenesen a püspök, tehát ő az ötödik pap. Mindenki azt mondja magáról, vagy azt hazudja, tudja éppen, hogy ő itt a helyi lelkész. Aha. Ebből egy óriási kavalkád alakul ki. Mindez egy nagyon szorgalmas, nagyon lelkesen, nagyon buta szobalánnyal van megspékelve, és egy Miss Kilonnal, egy vénkisasszonnyal, aki viszont szerelmes a papunkba, de közben egy bigott vallásos vénkisasszony, őt Vanya Timi játsza egészen elképesztően. Mindez egy gyönyörű díszletben, csodálatos jelmezekkel, és igazi színházat csinálunk. És mondom, valami olyat mutatunk ezzel az angol humorral, ami végig megjelenik az előadásban, egy őrült kavalkád, és közben szerintem könnyesre tudja nevetni magát az ember rajta. Ez a legfrissebb bemutatónk, és már bele is kezdtünk egy következőnek a próbáiba, aminek majd a Szentendrei Teátrumban szeptembernek lesz a bemutatója. Annak az lesz a címe, hogy Tour de France, az egy kétszereplős előadás, de hát ez majd a jövő zenéje. Úgyhogy folyamatosan munkában, de elindul az országos turnénk a Botránya paplakban című előadással, tehát ez gyakorlatilag látható lesz Győrtől Kaposvárig és Miskolctól Debrecenen át Szeged. Most éppen ezeket szervezzük még az idei esztendőben.
1: A föl nem tett kérdéseimet már meg is válaszoltad az iménti mondataiddal, szinte mindegyiket, de azért egy-két kérdés még maradt itt az én tarsolyomban is. De melyik pap vagy a sok pap közül, Kristóf?
2: Hát az a lelkész, aki valóban a lelkész ennek a hitközségnek, Gerda az én feleségem. És ez egy csodálatos szerelemben élnek ők, de hát nekem hála Istennek mindenkivel kapcsolatom van ebben az előadásban, és mivel, hogy egy...
1: Akkor te mész el koncertet adni?
2: Én megyek el gyakorlatilag, igen, megérkezik Willy Briggs barátom, aki jótékonysági hangversenyre hív, és ezzel kapcsolatban később elhangzik az előadásban, mondják, hogy a férjem elment a hadifoglyoknak zongorázni. És az a másik szereplő, hát sajnálom a hadifoglyokat. Tehát, igen, úgyhogy így.
1: Ha már elmész koncertet adni, és ha már szerepeltél abban a bizonyos filmben, ugye, amit visszafelé forgattatok, ha minden jól megy, az éneklés az elmúlt években azért nincs annyira benne a te...
2: Nincs, az nem, tehát triggerpont kiderült, de tényleg, tehát valaki mást ellazít és imádja, nekem meg valamiért egy ilyen, szerintem a színművészeti egyetem óta egy ilyen, mindig azt gondolom, hogy nekem az nem megy. Pedig hát játszottam én musical főszerepeket, meg több százszor Billy Elliot, ugye, apa szerep. Hát azért ez vicces, hogy elmondhatom magamról, hogy egyszer sétáltam, de tényleg így történt, hogy sétáltam az Andrássy úton, megcsörönt a telefonom több mint 10 évvel ezelőtt. Fölvettem, és Szirtes Tamás közölt, hogy épp együtt van az operáz igazgatójával, és próbaéneklésre, mikor mennék az operába. Szóval azért ezt nem láttam jönni, szokták mondani. És mivel, hogy ez mint az
1: elkezdi... Pont ott voltál 5 perc múlva.
2: Ez mint helyszín miatt volt valami koprodukció, tehát nem is az érdekes. De olyan vicces volt az egész mondat, hogy ezt nem gondoltam volna, hogy valaha... És tényleg, tehát, mivel hogy a próbák helyszínen részben ott volt részint, ami akkor már becsukott Budapesti Kamaraszínházunkban, tehát egészen izgalmas volt a próbaszakasz. De valóban az elmúlt években úgy nincsen jel. Aztán fel tudja, hát lehet, hogy ami késik nem múlik. A Csini babára visszagondolva, ott például még imádtunk együtt zenélni. Az például tök jó dolog volt.
1: Szóval lesz új bemutató, ezzel a bizonyos Botránya paplakbannal mentek országszerte.
2: Így van, és hát ugye jön a Tour de France, ami két virtuóz színész, két igazi clown játéka Hargita Iván rendezésében, és ugyan két színész, de 11 karakter jelenik meg. Ilyen Magyarországon nem volt még, ez egy világpremier, ez sosem volt Magyarországon az előadás, Tour de France, ez lesz a címe, egyébként világsiker, de mi szerezhettük meg a jogot, hogy bemutassuk, ez bombasztikus lesz, mondom, Hargita Iván egészen ötletgazdag rendezésével, Pap Janó jelmezeivel, amik jelmez költemények, azt mondhatom, Kazibazsinak a maszkjaival, parókáival, ruhájával és minkjeivel, tehát itt valami egész izgalmas kuriózumot igyekszünk majd szeptemberben a Szentendrei Teátrummal közösen bemutatni.
1: Kristóf, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Nagyon szépen köszönöm, szép estét.

cserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szemfedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak segítség.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bierska Dániel.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egyre több felé várható eső, zápor. Erős Közép-Európa nem létezhet erős V4 nélkül, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M4-es autóúton Püspökladány irányába az M4-es és a 4-es számú főút összekötő ágán egy autópálya elhagyásos balesete történt. Pályazár van érvényben. A forgalmat a 142-es jelű kenderesi pihenőhelynél kiterelik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Nem létezhet erős Közép-Európa, erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedésfejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. A szövetségben résztvevő Fidesz-KDNP képviselőcsoport szerint nem csak a helyreállítási alapforrásait, hanem a kohéziós pénzek teljes összegét is oda kell adni Magyarországnak. A két párt javasolta továbbá a közös agrárpolitikai költségvetés, valamint a gazdák kártalanítására létrehozott uniós válságalap összegének növelését is. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Marti Zoltán újságíró médiaszakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek, 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott Calgaryban. A kanadai kormányfő hozzátette, a fegyvereket egy hadi eszközvásárlást engedélyező amerikai program alapján biztosítják Ukrajnának.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Esős, hűvös idő jön, holnap estig többfelé számíthatunk, záporokra, zivatarokra, az északnyugati északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat. Hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a mágnesesség, az elektromosság, a különböző találmányok és pomáz világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzat elnöke, Rafajlovics Hajnalka. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello, Hajnalka.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm minden kedves hallgatót.
1: Azt említettem, hogy mágnesesség, elektromosság, találmányok és pomáz. Na most, ha az első három fogalomra gondolok, akkor eszembe juthat Tesla, aki egyébként nem tudom, hogy közkeletű ténye vagy sem, elég sok szállal kapcsolódik pomázhoz.
2: Mindenképpen közkeletű tény, és 170 éve született Nikola Tesla, a világ egyik legnagyobb zsenie, és a világ történetének egyik legnagyobb feltalálója, aki alapjaiban változtatta meg találmányaival a modern világ jövőjét. Az pedig az apropó, ami által az idén Tesla kultusz alakult ki Pomázon, a következő. A pomázi szerb nemzetiségi önkormányzat 2026. szeptember 12-én szombaton este 19 órai kezdettel a Breyer Farmon bemutatja Nikola Tesla Végtelen Energia című musical showját, mégpedig a pomázi Tesla napok keretén belül. Pomáz kötődése Teslahoz, amit nagyon kevesen tudnak, a következő. Nikola Tesla anyai nagybátyja, Mandics Pál, feleségül vette a pomázi Luppa család, az egy híres földbirtokos család, és igen, itt sokan esetleg megütköznek a Luppa néven. Valóban a Luppa sziget, Luppa Beach, Luppa Péterről került elnevezésre. Ő a Luppa Paulina, Luppa Péter húga volt. Szerb földbirtokos család Pomázon. Mindez a 19. század közepén zajlik, és itt alapított családot Mandics Pál. Tehát Tesla, Nikola Tesla kötődése, családi kötődése innen ered, és mind a mai napig az élő emlékezet része Pomázon. Méghozzá azért, mert Nikola Tesla rokonai mind a mai napig élnek Pomázon, és ezek a rokonok minden egyes alkalommal eljönnek az általunk rendezett Tesla napokra, Pomázon és egyéb rendezvényeinkre is.
1: Számtalan kérdésem van az iménti mondatait kapcsán. Hajnalka, Hajni, mondhatom, hogy Hajni egyébként?
2: Persze, nyugodtan.
1: Köszönöm szépen, szóval. Számtalan kérdésem van. Kezdjük azzal, hogy említetted, hogy ez a bizonyos musical show, ami Tesláról szól, Végtelen Energia talán ez az alcíme, ugye? Ez majd megrendezésre kerül szeptember 12-én.
2: Szombaton.
1: És említetted ezt a bizonyos farmot. Na most, hogyha kalandozok ott így lelki szemeim előtt, megjelenik Pomáz, ez a bizonyos farm, pedig az egy kicsit távolabb van ott, azért menni kell még dobogó felé, mire odaérünk?
2: Lehet, hogy azért tűnik távolabbnak, mert ez Pomáz végén található, aha, valóban Pomáz felső részén, de még mindig Pomáz.
1: A következő észrevétel, vagy kérdés az iménti eszmefuttatásodhoz, ez pedig az, hogy Pomázt említettük, meg hogy sok szállal kötődik ugye Nikola Tesla Pomázhoz. Alapvetően, és mikor bemutattalak, akkor mondtam, hogy a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzatnak az elnöke vagy, hiszen Teslának azért volt már állampolgársága, ugye volt osztrák is, volt amerikai is, stb. Stb., de alapvetően egy szerb srácról beszélünk, hogyha fogalmazhatok így.
2: Igen, ráadásul akkor tegyük tisztába, mert valóban sokan nem tudják eldönteni, hogy milyen nemzetiségű. Tesla 1856-ban született Miánban, ez akkor az osztrák-magyar monarchia része volt, tehát ő akkor osztrák állampolgár volt. Az miáni rész, Mián és Gospić, ahol ő a gyermekkorát töltötte, az Lika megye, a mai Horvátország területe, viszont azon a területen nagyon-nagyon sok szerb nemzetiség élt, nagyon sok szerb élt. Nikola Tesla édesapja szerb ortodox, európai műveltségű pap volt, édesanyja szintén egy szerb ortodox papi családból származott, ráadásul a másik nagybátyja, ő az zvornéki, tuzlai szerb ortodox mitropolita volt, tehát mindenféleképpen ő szerb nemzetiségű. A mai megfogalmazásban úgy lehet mondani, hogy ő horvátországi szerb. Aha. Tehát ő szerb nemzetiségű, mivel mi is ugye szerb nemzetiségűek vagyunk, tehát úgy, mint én magyarországi szerb vagyok, tehát gyakorlatilag Nikola Tesla horvátországi szerb volt, tehát ő szerb származású volt. Mi sem igazolja jobban, hogy az édesapja szerb pap volt, az édesanyja szerb papi családból származott, ő pedig Pomázron egy szerb nőt vette feleségül és alapított családot.
1: És akkor ezért szervezi a szerb nemzetiségi önkormányzat ezt a bizonyos előadást, illetve a Tesla napokat is.
2: Ezért szervezi a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzat, hiszen belső indítatásból is tesszük ezt. Pontosan azért, mert a szerb kötődést Nikola Teslán és Nikola Tesla munkásságán, életművén keresztül is tartjuk. Ezen kívül a Lupa család, amelyik szintén egy szerb földbirtokos család volt Pomázon, a Lupa család is egy nagyon sokat tett a pomázi szerbségért, a szerb kultúra és hagyományok, illetve a történelem megtartásáért adományoztak a szerb templom felújítására, adományoztak az akkori szerb egyházi felekezeti iskola adományozására. Tehát mindenféleképpen a szerb nemzetiségi önkormányzat megemlékezik ezekről a családokról, hiszen történelmi emlékhelyek vannak ma, és talán csak, nem talán, hanem biztosan, Magyarországon az egyetlen olyan emlékhely Pomáz, ahol Nikola Teslára úgy emlékezünk, hogy 1994-ben emléktáblát avattunk az egykori Lupa ház falán, ahol ő tartózkodott, amikor Pomázon volt rokon látogatáson, ez pedig 1881 és 82-ben volt, illetve 1892-ben. Ezek után, ezen felül 2015-ben utcát neveztünk el Tesláról. 2021-ben Pomázváros posztumusz díszpolgára lett Nikola Tesla, és 2022-ben bronz mellszobrot avattunk a teleki Vattai kastély parkjában, és innentől kezdődően immár az idén az 5. éve, hogy a Tesla napokat is megtartjuk Pomázon.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzat elnöke Rafajlovics Hajnalka, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzat elnöke Rafajlovics Hajnalka ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Hajni, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és köszöntelek téged is.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között arról, hogy nem tudom, hogy tudják-e a kedves hallgatók, vagy eddig tudták-e, most már igen, hogyha hallgatták az előző negyed órát, hogy Teslának elég sok kötődése van, vagy volt Pomászhoz, és említetted, hogy emléktáblát is avattatok, Tesla napok is vannak nálatok, meg hogy utcát is neveztetek el Tesláról. Ezek szerint Pomázon van egy olyan utca, hogy Nikola Tesla utca?
3: Bizony, Pomázon van egy olyan utca, hogy Nikola Tesla utca. És ugye a bronzszobor is, amit 2022-ben avattunk, az egyetlen szobor, köztéri szobor Magyarországon. Az emléktábla szintén, ezen túl még szeretném kiegészíteni, hogy a telekivattai kastélyban működik egy Tesla szabaduló szoba is, ahova egyébként be lehet regisztrálni a telekivattai kastélynak az oldalán, tehát online, bármikor ki lehet próbálni, és hagy büszkélkedjek azzal is, hogy a pomázi német általános iskolában szintén az ottani tanárok létrehoztak egy Tesla tanulószobát.
2: Azon gondolkodom közben, hogy itt Budapesten, jó, hát van Elvis Presley Park is, mindenféle ilyen nagy neveket említhetnék, hogy kikről milyen közteret neveztek el, de hogy Tesla utcáról én nem tudok itt Budapesten, persze lehet, hogy van, és ott Pomázon meg nálatok nyilván van, aki azt mondja, alá kell írni, el kell mondani, hol lakik, állandó lakhelye, Tesla utca 4, 6. emelet 2.
3: Bizony, Budapesten én se tudok Tesla utcáról, viszont Pomázon van Tesla utca, ráadásul ez a pomázi főutcából nyílik, nem is olyan messze Pomáz központjától.
2: Na, térjünk rá még egy kicsit erre a bizonyos pomázi kötődésre oly módon, hogy ugye alapvetően Szerbiában született Tesla, és akkor mindenféle állampolgárságai voltak, New Yorkban halt meg egyébként sok-sok-sok évvel később, oly módon kötődik ugye Pomázhoz, hogy szegény sorból származik, nem tudta talán folytatni a tanulmányait, folyamodott, ha minden jól megy, hogy akkor támogatást szeretne, viszont nem kapott, és éppen ezért ez a bizonyos nagybátyja, anyai nagybátyja volt az, aki azt mondta, hogy na, akkor gyere ide Pomázra, itt a

0: háttérnek a hiánya. Megpróbált pénzt szerezni, illetve úgy próbálta még fiatal korában pályázni, az akkori szerb Maticánál is pályázott például, hogy támogassák őt, akkor sajnos ezt nem tették meg, úgyhogy ő Grazban is, amikor tanult, mellette ő dolgozott. Miután Prágába ment, ott nem váltak be a számításai, viszont közben, hogy édesapját is elveszítette, ezért valóban nehéz helyzetbe került. Viszont Mandics Pál, az anyai nagybátyja, aki már akkor Pomázon lakott, ő anyagilag mindenféleképpen támogat, és meg is hívta magához. 1881-et írunk ekkor, 25 éves volt Tesla, és Teslának a hihetetlen vizionárius képességei már akkor is megmutatkoztak, hogy egy tehetségről van szó, és az anyai nagybátyánál lakott, és az ő kapcsolata, Mandics Pál kapcsolata révén került a Puskás Tivadarféle telefonközpontba, illetve először a távíró hivatalba, majd utána, amikor a telefonközpontot, az első budapesti telefonközpontot a Puskás Tivadar megalapította, Nikola Tesla lett annak a főmérnöke. Ez volt az első munkahelye Teslának, tehát Budapest, ez volt az első munkahelye, ez volt az első pozíciója, mint főmérnök, és itt nem szabad elfelejtenem, hogy megemlítsem, hogy az első szabadalmát is itt a telefontársaságnál sikerült kiviteleznie, mégpedig ez a hangszóró, ugye? Igen, ez a hangszóró elődje, gyakorlatilag a telefon kihangosító, a telefon kisasszonyok nagyon nagy örömére, hiszen ugye gyakorlatilag nem kellett akkor a telefon kagylót a fülükhöz nyomni minden alkalommal, és ez nagyon sokat segített neki. Természetesen ezt a szabadalmát, illetve ezt a találmányát, ezt nem szabadalmaztatta, hiszen akkor még az osztrák-magyar monarchiában ez nem volt úgy szabályozva, és nem volt kötelező. Tehát, de ez is nagyon sok mindenre, nagyon sok mindenben segítette Teslát, hogy elindulhatott a maga útján. Ebben nagybátyja nagyon sokat segítette, hiszen Pomázon lakott, viszont Budapesten dolgozott, és itt megtalálta magát. Természetesen itt sem volt nyugodalma, és 82-ben utána elment Párizsba, mert ő nagyon szeretett volna Edisonnal dolgozni, de amíg itt volt Budapesten, neki volt egy nagyon jó barátja, Szigeti Antal. Biztos, hogy sokan hallottak már róla, viszont érdekes módon nem Budapesten, nem itt, nem magyarországi tartózkodása idején ismerte Tesla őt meg, hanem még Grazban együtt tanultak az egyetemen, és közben Szigeti Antal víz hazatért, és amikor Tesla is ugye a nagybátyánál lakott, és Pomázról utazott be Budapestre, elhelyezkedett a Puskás Tivadarféle telefontársaságnál, újra kezdődött a barátságuk, folytatták, rengeteget sétáltak a Városligetben.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzat elnöke Rafajlovics Hajnalka. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Rafajlovics Hajnalka, a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzat elnöke ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek itt nálunk. Hello, Hajni.
3: Hello, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Tesláról beszélgetünk, mert hogy mindenféle események lesznek majd, illetve hát voltak is már nálatok ott Pomázon Teslával kapcsolatban. Mi ez a Tesla napok? Már legalább kétszer mondtad. Mi történik a pomázi Tesla napokon?
3: A pomázi Tesla napok immár 5. éve kerülnek megrendezésre, tehát 22-től minden évben. Mégpedig ezzel a rendezvénnyel szeretnénk ugye Tesla életművének és munkásságának is tisztelegni. Ezen kívül annak a Luppa családnak, akik által a pomázi kötődés és a családi kötődés fennállt Nikola Teslával. Harmadsorban pedig, mint pomázi szerb nemzetiség, hiszen Tesla szerb nemzetiségű volt, ezt úgy gondoljuk, hogy minden évben meg kell rendezni különböző kulturális és tudományos programokkal ékesítve. Tehát ezek a programok, amikor elindultak ezek a Tesla napok, az elején különböző konferenciát tartottunk, természetesen Tesla munkásságáról, Tesla találmányairól, Tesla vívmányairól, Tesláról könyvbemutatót tartottunk, ugye magyar nyelven is megjelent könyv, Nikola Tesláról szerb nyelven is megjelent könyv, Nikola Tesláról, a Tesla alapítványal, a Tesla Foundationnel is tartottuk a kapcsolatot, tehát ez egy philadelphiai alapítású alapítvány, de természetesen Belgrádban is van ugyanúgy Tesla alapítvány, illetve leányvállalata, és ott van Belgrádban ugye a Tesla Múzeum, velük a jövőben szeretnénk felvenni a kapcsolatot. A tavalyi évben meghívtuk Lika megyéből, tehát onnan, abból a megyéből, ahonnan ő származik, a mai Horvátország területéről, a Tesla baráti társaságnak az elnökét, aki Tesla és Lika megyei dalokat és népdalokat adott elő, természetesen beszélt Tesla életéről is, és a történetéről, hogy mi történt, milyen családi kötődése van még, amit fel lehet ott lelni, és nagyon különösen érezte magát, és különlegesen jól érezte magát ez az elnök úr, hogy Pomázon a pomázi ma élő Tesla rokonokkal találkozhatott.
2: Azon gondolkodom közben, Hajni, hogy nyilván azért millió egy feladatod van, hiszen a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzatnak az elnöke vagy. De emellé, te Tesla kutató vagy? Kb. Úgy beszélsz Tesla életéről.
3: Köszönöm szépen egyébként, de a kutatások nem nekem lehet tulajdonítani. A kutatásokat lehet tulajdonítani egyrészt dr. Golub Ivánnak, aki Pomázon a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzatnak volt az elnöke, és ő kezdte el ezeket a kutatásokat, illetve Madai Gyulának, aki a Tesla rokona, szintén mérnök végzettségű úriember, és ő kezdte el ugyan későn, de elkezdte a családi kutatást, a Mandis család és a Tesla közötti kutatásokat, illetve Pomázon a Pomáz barátai társaság is szintén nagyon sokat tett ezért, hogy fel lehessen göngyölíteni, tehát szándékosan fejezem így ki magam, fel lehessen göngyölíteni, hogy valóban a Tesla rokoni szál hogy áll össze. A ma élő Madai Gábor és Madai Géza, tehát a Madai család nagypapája Tesla első unoka testvére volt. Ez oldalági rokonság ugyan, de ettől függetlenül igenis szoros rokonság.
2: Arról beszéltünk, hogy mindenféle anyagi gondjai voltak, és akkor ezért került majd utána Pomázra, miután az édesapját elveszítette. Ez egyébként lényegében az egész életét végigkövette. Halálakor is el volt szegényedve, meg állítólag Amerikában is volt egy ilyen történet. Nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz, hogy azért hagyott ott egy elég jó állást, mert hogy ajánlottak neki 50 000 dollárt, amit nem kapott meg, mert állítólag az nem is úgy szólt, hogy akkor ott ő pénzt fog kapni.
3: Hát aki ezt ajánlotta, legalábbis az én kutatásaim és az én olvasatomban, tehát én is nagyon sokat olvasok, hogy felfrissítsem ismereteimet Nikola Tesláról, ez pont Edison volt, mert akkoriban, tehát Nikola Tesla, amennyiben ennek lehet hinni, ugye nem értette kvázi az amerikai humort olyan szempontból, mert ő valóban komolyan vette, hogy Edison neki megígérte, amennyiben az egyen áramot ő tökéletesíti, akkor 50 000 dollár fog neki járni. Hát ő tökéletesítette, ugye? Tehát annyira tökéletesítette, hogy a váltakozó áram ma, mint elektromosság és villamosság a meghatározója a mindennapjainknak, az otthonainknak. A vezeték nélküli energiaátviterről nem is beszélve, az okos eszközökről, stb. Tehát itt van az, hogy megformálta már ez a találmánya is a jövő világát. Tehát ez Edisonnal történt, és ekkor keletkezett, illetve következett be, hogy Edisonnal Nikola Tesla megszakította a kapcsolatokat, és utána egész életét végig kísérte az Edisonnal folytatott harc, illetve talán fordítva, mert Edison harcolt, és járatta, és próbálta lejáratni Nikola Tesla vívmányait. Visszatérve a szűkösebb körülmény között élt, ugye mindig Tesla, valóban az anyai nagybátyja mindig is segítette őt, tehát akkor is, amikor itt volt, illetve amikor édesanyja meghalt 1892-ben, és amikor visszatért Amerikában, még eljött, még egyszer meglátogatni az anyai nagybátyját, akkor járt itt utoljára, mert úgy tudom, hogy utána már többet nem tért vissza Európába. A szükösség az valóban végigkísérte őt, ugyan keresett befektetőket, ugye Westinghouse is egy ilyen befektető volt, az ő laboratóriumi vizsgálatait valakinek kellett finanszírozni, tehát ő végig azért harcolt, hogy gyakorlatilag a világ természeti kincseit, illetve természeti adottságait kihasználva az emberiség hasznára fordíthassa, ami azt jelentette, hogy kutatásokat végzett még akkor is, hogyha nagyon szerény körülmények között volt. És valóban nagyon-nagyon szerény körülmények között halt meg New Yorkban a 3327-es számú, azaz 3327-es számú szobában. Ezt nem véletlenül mondtam, mert a szám misztéria, ami végigkísérte Nikola Teslát, hogy hárommal legyen osztható, az egész életében végigkísérte.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a pumázi szerb nemzetiségi önkormányzat elnöke Rafajlovics Hajnalka. Mindjárt vagy.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Rafajlovics Hajnalka. Egyébként Tesla tudós ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Hajni, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Igen, most egy Tesla kultusz van kialakulóban, illetve szokták mondani, hogy Tesla kultusz van Pomázon, de mi erre büszkék vagyunk, az egész város, tehát nem csak ugye a pomázi szerbek, mert azért ez egy óriási dolog a városnak, hogy minden évben Tesla napokat tudunk rendezni, és Tesla életműve minden évre hagy nekünk programot és témát, hogy újra visszanyúljunk hozzá.
1: 3327, 3327, ezt a számot említetted az imént, meg azt, hogy hárommal osztható kell, hogy legyen, és ez végig kísérte az életét. Mindannyiunknak vannak mániái, nyilván nekem is, állítólag Teslának is voltak ilyen kis, hát sarokpontok az életében elég sok.
2: Igen, voltak ilyen sarokpontok az életében, és azért a gyerekkorához vissza kell nyúlni, mert ő 5 évesen egy óriási tragédia érte, Dáne nevű bátyja gyakorlatilag a szeme előtt tragikus balesetet szenvedett, és ő ezután egy évig nem beszélt. Tehát annyira sokkolódott gyerekként Nikola Tesla, hogy egy évig meg se szólalt, már úgy kellett külön imádkozni érte, hogy meggyógyuljon. Hál' Istennek végül is meggyógyult, és utána kezdődtek egyébként ezek a jelenségek, nála, mint ez utóbb kiderült, és ilyen fény jelenségek jelentek meg, illetve bizonyos tárgyakat kezdett látni. És ezek úgy visszatértek nála, aztán felnőtt korban már végigkísérték, hiszen ő valóban egy vizionárius volt olyan szempontból, hogy nagyon sok mindent látott előre, lásd a váltakozó áramot, amit egyébként éppen sétálva ugye Budapesten a Városliget porába vésett be a sétapálcikájával, de már akkor is pár évvel ezelőtt, 5 évvel azelőtt, tehát már Gráci tanulmányai alatt is nagyon sokat gondolkodott a dinamó és a motor vázlatán, tehát ezt ő sikeresen meg tudta valósítani. További mániái voltak, hogy ő egyébként alapvetően egy magányos ember volt, viszont további mániái voltak, hogy irtózott például az emberi hajtól. Sokan annak tulajdonítják, hogy nem is nősült meg éppen ezért, tehát azért ez valóban egy kapcsolatban egy kizáró tényező is tud lenni, illetve például irtozott a női fülbevalóktól, de érdekes mond, például mondjuk gyöngyfülbevalóktól, de a kristályt azt nagyon szerette. Tehát ilyen különbségei voltak, illetve az egy misztikum volt, hogy a hárommal osztható legyen bármi. Tehát akár a szobaszám, tehát a New Yorker Hotel, ahol ő az utolsó éveit töltötte, és ott is lakott. Tehát ez nem véletlen, hogy 3327-es kellett, hogy legyen. Amikor ő leült az asztalhoz például enni, akkor is sokszor körbejárt az asztalt, meg megszámolta az asztalt, és hogy pontosan ő inkább egyedül szeretett étkezni, pontosan emiatt, mert ő is tudatában volt annak, hogy ahhoz, hogy ő nyugodtan megehesse azt az ételt, ő nem sokat fogyasztott egyébként, és ő ugye vegetáriánus is volt, de amit elfogyasztott, azt ő nyugalomban szerette. És még ne feledkezzünk meg a galambokról is, mert az utolsó élete utolsó éveiben igazából a galambokat etette, és a galambok voltak a barátai, annyira elmagányosodott. Ami nagyon-nagyon szomorú egy ilyen zseni esetében, én úgy gondolom. De hát a világ igazolta magát, illetve az ő találmányait és az ő vívmányait, és ezek ugye alapjaiban megváltoztatták a világ jövőjét, igen. És meghatározzák a mai világ jelenét is.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Hajni, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Szóval 12-én, tehát ott Pomáz, felső Pomázon, vagy Pomáz felsőn valami ilyesmit említettél a farmon, tehát akkor előadás lesz, a végtelen energia. Mit tudjunk az előadásról?
2: Ez egy látványos, grandiózus musical. A musical két részből, tehát két felvonásból áll, és feldolgozza Nikola Tesla életét egész Miantól New Yorkig, természetesen itt, mivel hogy ez az egyetlen olyan emlékhely Magyarországon, ahol ott lesznek és jelen lesznek a ma élő rokonai is, Pomáz is említésre fog kerülni, hiszen mi már évek óta próbálkoztunk. Most reméljük, hogy akkor ez sikerül is, hogy ezt a musicalt Pomázra elhozzuk, mert hova máshol, hol máshol, ha nem Pomázon muszáj, hogy ez bemutatásra kerüljön. A kreatív ötlet gazdája Vona Tibor, aki olyan szakmai, hazai alkotókat sorakoztatok fel, mint például a zenét, Sebestyén Áron, Artisius és Fonogram díjas zeneszerző szerezte a dalok szövegét, a dramaturgiát Müller Péter, Szijjámi Kossuth díjas költőnk, dalszerzőnk, a szövegkönyvet Egressy Zoltán, a rendező pedig Radó Dönis.
1: Hajni, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Nagyon szívesen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben most a csütörtöki program ajánló következik. A tegnapi zenei program után, hogy mi a mai menü, ez most kiderül. Laci, már mit hoztál? Szia!
1: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat ma este is. A Média Klikken is visszanézhető a Sárkányok Kabul felett című magyar háborús film Mészáros Blanka és Jászberényi Gábor főszereplésével. Ugye a Magyar Honvédség különleges egysége versenyt futva az idővel mentőakciót indít, hogy a tálib hatalomátvétel előtt álló Afganisztánból kimenekítse a rábízott civileket. Százak sorsa a tét, miközben a főhős és társai egy reménytelennek tűnő éjszakai mentőakciót indítanak. Egyébként amikor ez a film új volt, vagy hát megjelent, akkor Jászberényi Gábor, a főszereplő éppen volt itt nálam valamelyik műsoromban már, és nagyon-nagyon jót beszélgettünk sztoriról, kulisszatitkokról, stb. De hát most vissza a filmhez, Sárkányok Kabul felett.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszi, Roli!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startul a kitekintő, amiben minden héten a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb és legnépszerűbb dalait mutatjuk be neked. Ma este is megéri tehát velünk tartani. Már is kezdünk.

Petőfi Rádió minden magyar, kivéve persze ezt az órát, mivel ezúttal is startul a kitekintő Fekete Lacival és a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb aktualitásaival. Legelső nevünk az amerikai énekesnő és dalszerző S, aki már 8 évesen zongorázni és énekelni tanult. Ennek pedig meg is lett az eredménye. The Girl of Your Dreams című vadonatúj lemeze majd október közepén jelenik meg, amin jelenleg a Stop the Wedding és a Funeral című dal is elérhető. Nálunk most óraindítóként az utóbbi következik, énekel tehát S, ezt tőle a Funeral itt a kitekintőben.

Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és ez benne a kitekintő Fekete Lacival, na meg a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb kedvenceivel. Most egy igazi szupergroup, vagy szuperduett következik itt nálunk, méghozzá a pop nagyasszonyától, az amerikai énekesnőtől, dalszerzőtől, színésznőtől és üzletasszonytól, Beyoncétól, valamint a szintén amerikai énekestől és dalszerzőtől, Pharrell Williamstől. Ez a szeptember 4-én debütált Can I Watch You, ami egy csodálatos dal lett, de hát mi másra is számítottunk, kérdem én. Már is mutatom neked a zenét itt a Petőfin, ha netán még nem hallottad. Ez tehát Beyoncétől és Pharrell Williamstől a Can I Watch You.

Petőfi Rádió minden magyar, ez a kitekintő Fekete Lacival és a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb zenei kedvenceivel. Most a 2011-ben összeállt amerikai, egészen pontosan brooklyni rock együttes, a Dive következik, és aktuális amúgy ötödik nagy lemezük egyik dala, a Kid. A csapat a zenében azt az érzést próbálja meg megfogalmazni, hogy hiába növünk fel oda bent, ha csak egy kicsit is, de mindannyian gyerekek maradunk. A dalhoz egy videóklip is készült, amit én szintén ajánlanék mindenkinek, mivel nagyon-nagyon aranyosan sikerült. Plusz érdekesség pedig, hogy egy kis filmet a csapat frontemberének, Zachary Cole Smithnek, a 3 éves fia forgatta. Igen, ő forgatta. Már csak ezért is megéri megnézni. Itt a Petőfi, most tehát szól a Dive újdonsága, a Kid.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a kitekintő Fekete Lacival, és most az angol Brit Awards díjas Ellie Goulding friss zenéjével. Ez a For Your Entertainment, ami a pár nappal ezelőtt megjelent vadonatúj, és egyben hatodik lemez, a We Know Too Much egyik eleme. A zene lágy, fülbemászó és szenvedélyes, témájában pedig egy olyan párkapcsolati dinamikát elemez, amiben az egyik fél már annyira szereti a másikat, hogy akár még saját magát is feláldozná érte. Magasságok és mélységek vannak itt, kérem szépen, mint sok más Ellie Goulding dalban is. Itt a kitekintőben szól tehát a For Your Entertainment. Fogadj sok szeretettel!

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és még egy remek zenére a kitekintőt hallgatod, amiben most nem kisebb név érkezik, mint Miley Cyrus, aki zenei pályafutását még 2001-ben kezdte el, azóta pedig folyamatosan alkot. Láthattuk őt filmekben, láthattuk őt énekelni a színpadon, egy azonban biztos, hogy mindig emlékezeteset alkot. Vadonatúj lemeze, a Bass Persuade szeptember 18-án fog majd megjelenni, amiről most nálunk szól órazáróként a címadó. Let's go.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, elsősorban a zenés darabok, úgy mint operettek világában, de azért a prózai darabokat is behozzuk, és már itt ül velem szemben a stúdióban. Peller Károly, színész, rendező, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: Azért mondtam, hogy behozzuk a csak prózai darabokat, mert feltűnt az életedben ez is. Egyszer csak sok-sok év után te, akit úgy ismerünk, hogy bejön, és akkor mindenféle táncos, komikus mozdulatokat hajt végre, nyakadba vettél egy olyan feladatot is, hogy akkor adjuk a zenét.
2: Hát ez így jött magától. Lett felkérés, hogy játszak benne, lett felkérés, hogy rendezzek prózai előadást, úgyhogy ez így egyszer csak így alakult, szerencsére.
1: Igen, de az tök más. Tehát, hogy az, aki abban szocializálódott, meg úgy nőtt föl, bármennyire is vendéglátóiparit végzett, hogy akkor én majd itt néha két vicces mondat között énekelek egyet, aztán egyszer csak ezt ki kell hagyni belőle, ott azért másképp kell gondolkodni a színésznek a színpadon, vagy a rendezőnek a nézőtéren, amíg rendez.
2: Igazából igenis, meg nem is. Tehát, hogy az éneklés az tulajdonképpen ugyanaz, mint a prózamondás, csak máshogy. Tehát avval is érzelmeket fejezünk ki, meg gondolatot kell átadni, csak más kifejezési forma. Én mindig ezt szoktam mondani.
1: Ami hozzád közel áll, az alapvetően a színház, vagy a színházon belül az operett?
2: Nem, a színház.
1: Abszolút a színház. Akkor nem kell különböző műfajokat, zsádereket idehozni.
2: Nem, és most már tényleg a operett mellett, sőt, hát azt kell mondanom, hogy most, jelen pillanatban sokkal több musicalt és prózát játszom, mint operettet. Tehát, hogy most az operett a legkevesebb az életem. Mert nyilván nagyon sokat járok fellépni, de mint színházi darabban, vagy színházi műfaj, az a legkevesebb az életemben.
1: Ez egy későbbi topik lett volna, de hogyha már behoztad, akkor foglalkozzunk ezzel, hogy te, akit úgy ismertünk meg az elmúlt évtizedekben, hogy akkor az operett játszás Fellegvárában ott hozza ezeket a szerepeket, hogy nem tolódott el neked kicsit az életed az elmúlt években az operettek irányából, a musicalek irányába. De. Évről évre, hónapról hónapra, hétről hétre kint vagy Londonban is, nem az operetteket nézed.
2: A musical rajongóságom, hú, de szép szó, ez évtizedek óta tart, tehát hogy én alapvetően, amikor elkezdtem színházzal foglalkozni, mert hogy ilyen színi stúdióba járni, akkor körülbelül a második, amiben jártam, ez egy musical stúdió volt, de nem azért, mert musical rajongó voltam, hanem oda vitt el a nagymamám, és akkor kezdtem megismerkedni musical műfajával, úgyhogy én nagy musical rajongó voltam már 16-7 éves koromban is, és hát ez meg is maradt, és tényleg sokat járok ki Londonba.
1: A kettő között azért van némi különbség, bármennyire is mind a kettő zenés színház.
2: Persze.
1: Azért, hát nem némi, borzasztóan nagy különbség. Igen. Hogyha veszünk egy ilyen hungarikum műfajt, mint az operett, meg veszünk egy ilyen viszonylag fiatal, friss műfajt, mint a musical, nagyon sok mondandóban, látványban, mindenben is.
2: Hát ez már csak a keletkezés története is, ugye az operettek nagy része azok a világháborúk környékén születtek, tehát egyfajta boldogságkeresés van mindig bennük, és leginkább a szerelemről szólnak. A musicalek pedig valahol, jó, ez nyilván nagyon általánosítás lesz, de az önmegvalósításról. Tehát még a Jézus Krisztus szupersztár is az önmegvalósításról szól, nem beszélve az Evitáról, és hát még nagyon sokat sorolhatnék. És hát nyilván egy másik kor zenéje, ami a különbség még a két műfaj között. Meg, amit Szinetár tanár úr mondott egyszer, hogy az operettben az az érdekes, hogy ott mindig van egy plusz szereplő, a néző. Tehát az összes többi műfajt leginkább úgy játsszuk, mint egy négy fal közé lennénk szorítva, és az egyik falon kukucskálna be a néző, és az operettnél van az, hogy nem felejtjük ki belőle, hogy ott a néző. Tehát, hogy egy kicsit neki is játszunk, be van vonva, pontosan tudjuk, hogy mikor fog nevetni, és kell is tudni.
1: A be van vonva az jelenti, vagy jelentheti azt, hogy akkor néha kiszólunk neki?
2: Abszolút.
1: Ezt megengedheti magának az operett?
2: Az operett abszolút, igen. Meg, hogy egy kicsit reflektáljon a mára. Tehát, hogy nem tudom én, amikor a Mágnás Miskában játszottunk a Peller Annával, akkor az Anna épp megnyerte a volt férjével egy televíziós vetélkedőt, és akkor én megengedhettem magamnak azt, hogy azt mondtam, hogy na, ne nyomulj el annyira, Marcsa, nem vagyunk mi annyira nyerőpáros. És nyilván ezt akkor mindenki értette. Ma már nem mondanám be, mert egyrészt nem játszok a Mágnás Miskát, másrészt meg már távol kerültünk ettől.
1: És az is van még a kettő közötti különbséggel kapcsolatban, ha egyáltalán tehetünk ilyen módon különbséget, hogy az operettnél az ember tudja, hogy mire számít, mert manapság is születnek operettek, de mindenki a klasszikus operetteket látja, és tudja, hogy...
2: Szerencsére azért nem olyan sok születik, szerintem ez nem is kell, hogy szülessen ma operett. Nyilván előfordulhat, hogy születnek zseniális.
1: A Fejdelyék írtak Lezmer operettet azért.
2: Hát, igen.
1: Ez nem olyan operett, mint a Csárdás királynő.
2: Én azt inkább Lezmer musicalnek hívnám, vagy egy jó Lezmer zenés előadásnak, Mennyasszony tánc, egy zseniális darab, amit Fejdelyék írtak, tényleg nagyon szeretem. De operettet keveset írnak. A legutóbb, amit én láttam jó operettet, az a Katona József Színházban volt a Virágos Magyarország. Az tényleg egy zseniális, és tényleg minden ízében operett volt. Szerintem nem kell operettet írni. Nagyon sok jó operett van, elő kell venni azokat.
1: És pont erre szerettem volna utalni, vagy valami hasonlóra, hogy ott az ember tudja, hogy mire számíthat, mert azok benne vannak valamilyen szinten mindenkinek a fülében, a fejében. A musicalek világa viszont az olyannyira szerteágazó, hogy napról napra születnek mindenkinek az életéről, rajzfilmekből, animációs filmekből, Michael Jacksonból, mindenki.
2: Igen.
1: Operettek, musicalek. Michael Jackson operett, hello, micsoda elszólás.
2: Majd kitaláljuk. Valóban így van, meg hát az operettek tulajdonképpen egy ilyen happy end műfaj, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ha ilyen filmes műfajhoz kell hasonlítani, a romkom, romantikus komédia, hogy pontosan tudod, hogy a főszereplők valami kis ügyetlenség révén összejönnek, aztán valami bekavarás révén kicsit megharagszanak egymásra, de a végén összejön. Hát az operett az tök ugyanilyen, csak zenével.
1: Azért a musicalek nagy része is ilyen, ám, hogy ott, egyébként ott is van boldogságkeresés, meg ott is alapvetően próbál valahogy happy endé alakulni a történetnek
2: hát,
1: a vége.
2: Nem mindegyik, mondjuk...
1: Jekyll és Hyde.
2: Az happy endes?
1: Nem, az nem, az nagyon nem.
2: Szóval most így elég kevés happy endes musical tudni. Nyilván van egyébként persze.
1: Jég van is.
2: Hát jó, igen. Tulajdonképpen igen, bár ott is van egy ilyen, akiről azt hiszük, hogy a jó fiú, aztán a végén kiderül, hogy ő a rossz fiú. Tehát, hogy, de az is inkább egy ilyen tehát önmagad keresése. Inkább szól arról, most a Jégvarázs is, hogy a két lány megtalálja saját magát, mint hogy a szerelemről.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Peller Károly, színész, rendező, előadó művész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Peller Károly, Peller Karesz, színész, rendező ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Ja, örülök, hogy itt látok.
2: Operettekről, musicalekről beszélgettünk, hogy mi a különbség a kettő között, van-e hasonlóság, stb. És említetted, hogy te mindig is, már gyerekkorodban musical rajongó voltál, a nagymamád ilyen előadásokra is vittél, meg hallgattatok, stb. Aki úgy indul neki ennek a szakmának tiniként, hogy musical rajongó, az hogy keveredik bele ennyire az operettek világába?
3: Véletlenül. Ebbe a stúdióba, ez a Ferencvárosi Musical Stúdió volt, amit egyébként a legendás házaspár Csányi László és Botka Valéria vezettek, akik a rádió énekkarának voltak, meg az opera énekkarának a vezetői. Ott ez egy musical stúdió volt, de jött egy énektanár, aki elkezdett operetteket is mutogatni nekünk, és ez nekem így megtetszett, ráadásul rájöttem, hogy van otthon egy csomó operettlemezünk, és akkor elkezdtem meghallgatni őket, hát nyilván először az ilyen táncos komikus szubrett dalok tetszettek, mert azok olyan vidámak voltak, a nagy áriákat azt úgy mindig megugrottam egy kicsit, és aztán így valahogy elkezdtem operetteket is nézni, meg akkor, hát akkor rengeteg zenés tévéjáték volt a televízióban is, tehát hogy azokat azt mondom, minden pénteken volt a zenélő filmkockák, és ott hol amerikai musicaleket, hol magyar ilyen zenés játékokat vagy operetteket adtak, és valahogy így beleszerettem, meg hát valahogy a műfaj talált meg engem, hogy ebbe tudtam így ilyen önazonos lenni, azt hiszem.
2: Elvégezted a megfelelő iskolákat, aztán jöttek majd a különböző szerepek. Az első, meg van még a legeslegelsőre emlékszel, amikor kijöttél, még ott volt rajtad a tojáshéj az iskola falaiból, és akkor azt mondták, hogy Károly, akkor ez lesz az öné, és akkor ezeket a szövegeket, meg ezeket a dalokat kell.
3: Persze, hát ha operetre gondolsz, akkor az a Csárdás királynő Bónia volt, tehát hogy én egyből a leggel kezdtem, igen. Ma visszagondolva, hogy mennyire fiatal voltam. Egyébként az a vicc, az pont a Szendi Szébivel szoktuk ezt beszélni, hogy amikor az ember már mindent tud a szakmáról, hogy lesz jó táncos komikus, tehát táncfelkészültségbe, énekfelkészültségbe, prózai, meg gondolat, meg minden, vagy jó szubrett, addigra pont kiöregszel a szerepkörből. Mert hogy a fiatalon a lendület az iszonyatosan fontos. Egy táncos komikus szubrettnél, hogy nagyon jól táncolnak, meg olyan cukik, meg felrobbannak a színpadon, de aztán amikor már ez hozzá párosul a tudás is, a sok-sok év alatt, ami összegyűlik, addigra pont kiöregszel belőle.
2: Nagy melléfogások voltak egyébként a sok-sok év alatt, amíg te operetteket játszottál. Úgy értem, hogy melléfogások, hogy bármilyen malőr a színpadon, elfelejtetted, rosszul fogtad meg a partnert, vagy mást kezdtél el énekelni, akármi.
3: Más éneklés az volt, mert a Csárdás királynőnek játszottuk egy időben egy olyan verzióját, amiben újra voltak fordítva a dalszövegek. És hát nyilván a régi dalszövegekkel jártam fellépni, és a színházban pedig az újakat énekeltem. És mondjuk ez a Jaj, cica esetében nagyon más volt, tehát az két külön dalnak tudtam kezelni, de a lányok angyalok, az nagyon hasonlított a kettő egymásra, és iszonyatosan kellett koncentrálni, ne roncsam el, és hát volt valami fellépés, ahol nem is tudom, már mindent énekeltem. meg volt egy nagyon vicces, a Kék Kovács Marával beszélgettünk pont egy fellépése menet, hogy a terongyos életnek a német szövege mennyivel többet mond, és akkor így lefordítottam neki németből magyarra, és akkor mentünk a fellépésre, megszólalt az előzene, és nem jutott eszembe magyarul, csak németül. Viszont hát ugye magyar közönség előtt léptünk föl, úgyhogy ott azt hiszem improvizáltam egy ilyen szöveget, mert ugye zajt ne üs, kicsi lány, édesüs, így van magyarul, és akkor én kislány, nézd, van itt férfi elég, egyik rút, másik szép, de van százféle még, tehát ott írtam egy dalszöveget igazából hirtelen.
2: És olyan volt, hogy valami, nem tudom, abszolút kimaradt, blackout van, és akkor ott álltál a színpadon, az Oswald Marika vagy a Kék Kovács, a bárki melletted, és te meg ott állsz, és a műfaj, az operett műfaja megengedi azt, hogy akkor itt valami vicceset beletegyél, mint hogy egyébként Persze. ott kitaláltál egy szöveget, de hogy amikor az ember gondolkodik, hogy hol vagyok, honnan jöttem, mit kell csinálnom?
3: Nem annyira szokott lenni. Idegen nyelvű előadásnál volt olyan, de az se én voltam, hanem a Marika,

0: falunapok, meg ilyesmi az van. Az Operett Színházban nem annyira. Úgy igazából azt hiszem két operettben játszom, és egy musicalben most a jövő évadban, mert van, ami lekerült a műsorról. Nagyon keveset. Hát most 28, azt hiszem a 29. évadomat fogom megkezdeni az Operett Színházban. Az előző évadban 5-ször léptem színpadra.
1: Az nem túl sok.
0: Hát ez nagyon kevés, de a kollégáim se túl sokat. Tehát, hogy igen, most egy sajnos egy kicsit ilyen nehéz időszakban vagyunk az Operett Színházban.
1: És akkor egyéb színházak, egyéb lehetőségek?
0: Az van, szerencsére. Mert én egyébként az, hogy 5-ször játszottam az évad alatt az Operett Színházban, viszont...
1: De ha hetente, az úgy jó.
0: Az úgy jó lenne, de az a baj, hogy vagy nem baj, az a szerencsé, hogy hetente inkább 8-9 előadásom volt, meg fellépések. Aha. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat foglalkoztattak egyébként más színházakkal együtt.
1: És merre sodor az élet téged az Operett Színházon túl?
0: Hát játszom változatlanul a Karinti Színházban a Tanár úr kéremben, a monodrámám a Lata Bárné fia, játszom a József Attila Színházban a Macskafogóban és a Shrekben. Shrekket nagyon-nagyon szeretem, a többit is nagyon szeretem, de a Shrek az így életem egyik legfontosabb szerepe, azt kell, hogy mondjam. Úgysem, hogy játszom még. A Veresegy Színházban a Hogyan nevezelek című öt szereplős prózai vígjátékban. És hát sokfelé rendezek.
1: Beszélünk nem sokára rendezésről is, meg egyéb fellépésekről, amelyek a közelmúltban megtörténtek velem szemben a stúdióban. Tehát Peller Károly színész, rendező, kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Peller Károly színész, rendező ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Hello, Shrek.
3: Hát örülök, hogy itt lehetek.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában. Itt az ideje, hogy folytassuk azzal. Említetted, hogy mindenféle színházakban föltűnsz, nem csak az operett színházban, és hát mindenféle rendezvények vannak. Falunapot említettél, ahol egyébként szoktál operetteket, musicaleket énekelni. Hogyha például van egy operett gála fönt a várban, akkor ott azért Peller Károly nyilván kihagyhatatlan.
3: Hát szerinted igen, de most hosszú évek után tértem vissza, ráadásul egy különleges szerepkörben, mert most a budavári palota koncerteket azt én rendeztem, de azt hiszem talán hét éve nem voltam egyébként fellépőként sem.
2: Nem volt kedved hozzá.
3: Így is mondhatjuk, de nem ez az igazság. De most nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy Vadász Dániel és Nacho Oliver fölkértek, hogy az idei műsort én állítsam össze, és én rendezzem meg, és azt kell mondjam, hogy egy nagyon jó kis gála született, nagyon jól éreztük magunkat. Én úgy láttam, hogy a közönség is ott a helyszínen, és amikor leadta a televízió, akkor a közösségi oldalon rengeteg reakciót kaptam. Hát igyekeztünk végre egy az operett műfajához méltó gála műsort csinálni, hogy a magyar hungarikum játszásnak megfelelő nagy táncokkal, nagy akrobatikus táncokkal, szenvedéllyel teli műsort csináljunk.
2: Hozzunk össze gyorsan két témát. Az egyik az, hogy említetted már, hogy bizonyos nagy nevek azért vannak a magyar operettjátszás világában. Szendi Szilvi, Kék Kovács Mara, Oswald Marika, Peller Károly és számtalan...
3: Fisül Mónika,
2: igen,
3: és sorolhatnánk.
2: Számtalan nevet említhetnék, akik az elmúlt 20 évben, 30 évben ott voltak folyamatosan a színpadon. Most azért szerintem te is látod, hogy nyilván hát időről időre bizonyos generációváltáson átmennek a színházak. Nem csak ez, hanem mindegy.
3: Át is kell, igen.
2: Na most az van, hogyha egy ilyen budavári palota koncertet kell rendezni, akkor az ember kortársakhoz nyúl, vagy hozza a fiatalokat?
3: Én nagyon szeretem a fiatalokat. Ráadásul azt gondolom, hogy az operett a fiatalok műfaja. Játszóké és nézőké is egyébként az kéne, hogy legyen. Mert valahogy a köztudatban egy ilyen nosztalgikus dologként gondolunk az operettre, miközben az a maga korában is egy kortárs műfaj volt, most nyilván nem kortárs, de hogy ez a szerelemről szól, a szerelem kiismerhetetlenségéről, a sok oldal, tehát hogy ez igazából nagyon a fiataloknak kéne, hogy szóljon, és ehhez az kell, hogy fiatalok álljanak a színpadon, és szerencsére van utánpontlás, tehát hogy most itt a Palota koncerten például két csodálatos fiatal művész, Tarsonyi Balázs már ismerhetik az operett színházból, meg Pacskó Dorkát egyébként szintén operett színpadokról, de ő például most volt először a budavári Palota koncerten, és hát nagyszerű szubrett, én imádom.
2: Másik oldalról viszont, bármennyire is a fiatalok műfaja és a szerelemről szól, ezzel együtt azért nyilván a régi nagyok nem hagyhatók ki.
3: Nem,
2: tehát,
3: hogy
2: az Oswald Marikának nem tudod azt mondani, hogy Marika, te most ne gyere ebben az évben.
3: Nem, és nem is akarná.
2: Vagy a Mónikának.
3: Nem is akarnám egyiknek se, természetesen. Hát a közönség kedvenceket nem... Ja, hát és Kerény Miklós, Máté is újra ott volt a budavári Palota koncerten, tehát őt is úgy fogadta a közönség, mint a régi nagyokat. Tehát, hogy igen, mert hogy ez egy sztárműfaj, tehát a művészet, vagy az előadó művészet megfeltételezi a sztárságot majdnem minden szinten, de az operett a nagy egyéniségek nélkül elképzelhetetlen. Tehát ha bemegy egy operetre néző, akkor legalább egy vagy két olyan embernek kell lennie, aki bejön, és akkor úristen, itt van, akit vártam. Tehát, hogy az nagyon fontos.
2: Különleges szerepkörben, csak ebben a szerepkörben, vagy a rendező megengedheti magának azt, hogy akkor hát a Bondit én szeretném elénekelni, bármennyire is én vagyok a rendező.
3: Véleményem szerint nem engedhetné meg magának, viszont volt itt egy nyomás, amit mondták, hogy nekem is föl kell lépnem, úgyhogy minimálisban, de én is előfordultam a műsorban.
2: Magadat rendezted, vagy megkérted a Danit, hogy akkor nézd már rá, hogy szerinted jó, vagy nem jó?
3: Nem, voltak ott kollégáim, és akkor mondtam, hogy jó, kérdeztem, hogy jó-e így.
2: Megkaptad a felkérést, teljhatalmad volt, szabad kezet kaptál, hogy akkor kettőször, nem tudom, 1 óra 10 percen keresztül itt valaminek lennie kell a színpadon, ismered az operett irodalmat oda-vissza, akkor ezt old meg, vagy...
3: Nagyjából ez volt.
2: Az igen.
3: Nagyjából ez volt, a szereplőkről beszélgettünk, az az én koncepcióm volt, hogy ugye a 4 nagy szerepkör a Primadonna Bonvén táncos komikus szubredből legyen egy középkorosztály, és legyen egy nagyon fiatal korosztály. Sajnos nem mindenhol úgy jött össze, hogy szerettem volna, de végül a tökéletes alakult ki.
2: Ha már arról beszélünk, hogy rendezés. Nyilván a rendezőnek van egy koncepciója, hogy akkor mit, miután, stb., de ez csak sorrendiség. Hogyha rendezésről van szó ténylegesen, a régi nagyokat, egy Fischl Mónikát, egy nem tudom, Kék Kovács Marát, stb., akárhány nevet említhetni. Hogy rendez Peller Karesz?
3: Szépen szoktam kérni. Én nagyon hiszek a jó hangulatban töltött próbaidőben. És nem is ők. Marikával szoktunk néha egymásnak feszülni. Igen. Vagy hát amikor máshol, mert ugye ez az én közegem. Ismerünk
2: őket. Milliószor játszottál
3: De velük. A más helyen rendezek, az inkább kihívás. Például nemrég rendeztem Bánsági Ildikót, és akkor mondtam neki valamit, megcsinálta, és mondta, hogy de ő megcsinálná valahogy máshogy. És akkor megcsinálta, és szuper volt, és akkor kérdezte, hogy na, és melyik legyen a kettő közül? Hát mondom, én nem tudom, amelyiket te szeretnéd, mert mind a kettő Kossuth díjas volt. Hát a Bánsági Ildikó, ha nincs a színpadon is Kossuth díjas, tehát hogy egyszerűen zseniális, és akkor láttam, hogy nagyon szeretné, hogy én döntsek ebben, pedig én nagyon abban voltam, hogy amiben ő jobban érzi magát, de ez érdekes a színházban, hogy nem az számít, hogy ki hány éves, hanem itt a pozíciók számítanak. Tehát amikor azt mondják rád, hogy te vagy a rendező, és ha 20 éves vagy, akkor is az idősebb színészek, színésznők elfogadják, hogy ő a rendező, fogja megmondani, hogy mi lesz.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Peller Károly színész, rendező. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Peller Károly színész, rendező ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Köszönöm, hogy itt látok.
1: Még mielőtt az aktualitásról beszélnénk, azelőtt beszéltünk az imént a Budavári Palota koncertről, te rendezted az idén, és hogy volt egy számod is benne, énekeltél egyet, viszont szóval, hogy lehet, hogy csak nekem tűnik úgy karesz, de mintha az életed az elmúlt években, mert vannak szerepek, játszol különböző színházakban, de mintha tolódnál a rendezés irányába, nem?
2: Igen, ez nem is véletlen. Jobban kielégíti az agyamat tulajdonképpen. Nyilván, ha csak az operett műfaját nézem, akkor van ebbe egy fajta kényszer is, hiszen már nem vagyok táncos komikus. Már játszom buffó szerepeket, de azok igazából idősebb bácsik, és még igazából, ez most szerénytelen, ez még nem vagyok annyira idősebb bácsi, pedig koromnál fogva lehetnék, de...
3: Na, egy idősek vagyunk, én kérem ki magamnak.
2: Jó, csak azt szokták mondani, hogy ilyen gyerek arcom van,
3: És én őszülök.
2: Igen, de jó neked.
3: Nem. Mit csináljak vele?
2: Hát képzeld el, hogy egy ilyen sármos őszbácsi lennék, akkor már játszhatnám Báró Tarpat, akit a Csókos asszonyban. Szóval, hogy van ebben egyfajta kényszer is, bár közben meg a musical szerepek meg pont jók találnak, meg jókor, meg a próza is, szóval nem, az igazság az, hogy nagyon szeretem a rendezést, mert tényleg nem csak magammal, meg a saját szerepemmel kell foglalkozni, hanem mindennel. És az nagyon jó.
1: Térjünk rá arra, ami most aktuális.
2: Igen. Van egy nagyszerű kolléganőnk, Dorogi Barbara, akit egyébként ők ugye ez a legendás Szinetár Miklós osztályba végeztek, ők többen, és én jártam a vizsgálódásaikat nézni, akkor még ilyen operett stúdiós voltam, és nagyon szerettem őket, és hát aztán a legtöbbjükkel játszottam is együtt színpadon, Barbie-val is. A Hotel Mentol volt nekem az első előadás, amiben játszottam az Operett Színházban, már úgy, hogy ki volt írva a nevem, mint szereplő. Én voltam az egyik Teddy Boy, Tubus, és Barbie volt ott az egyik főszereplő, és mi valahogy nagyon szerettük egymást már ott. És akkor én Barbie-t nagyon sok mindenben láttam, hát Pókasszony csókja, West Side Story-ban, mint Anita, ő egy elképesztően fantasztikus személyiség, és aztán volt egy pár év, amikor egy kicsit elszakadt a színpadtól, de hát az ő hangja az varázslatos, és hát az a helyzet, hogy meg kellett küzdenie, vagy küzd még folyamatosan egy rettenetes betegséggel, és hát most nyilván kezelésekre jár, elképesztően erős, de itt összefogott egy közösség, hogy őt kicsit segítsük, hiszen most nem tud fellépni, nem tudja magának biztosítani azt az anyagi biztonságot, ami szükséges ilyenkor. Úgyhogy tartunk egy estet, szeptember 11-én 19 órától a Nemzeti Lovas Színház keretein belül a Kincsen Parkban. Ezúton is köszi Pintér Tenyának, aki azonnal, ugye hát, mivel Barbie osztálytársa is volt, tehát rögtön az úgy mellé állt, és tényleg egy közösség fog össze egy szeretetből, és hát a másik nagy szervező a Szentpéteri Eszter, ugye, akit műsorvezetőként ismerhetnek főleg, de hát például szokott Barbie-val együtt énekelni. De hát itt lesz Janza Kata, Papa Dimitri Attina, Sasvári Sándor, Buchtibi, Tunyogi Bernadett, Kós Réka, Kertész Marcella, Gíre Csaba, Vadker Tími, Fehér Adrián, Jónás Andi, az osztályfőnökük több, mint valószínű, hogy Szinetár tanár úr is el fog jönni, szóval tényleg elképesztő névsor lesz, és aki eljön, az tudhatja azt is, hogy a jegyvásárlással ezt az ügyet támogatja, és kap egy olyan műsort, amit szerintem még sohasem nem láthatott.
1: És milyen műsort? Pintér Tenyára gondolok, akkor gladiátor lesz?
2: Hát azt nem tudom, hogy ő speciál mivel fog fellépni, ezt meg csak kérdeztem tőle, de hát lesz itt operett, musical, popdalok, nagyon-nagyon színes műsor összeállítás lesz, tehát hogy tényleg lesz mindenféle. Én nem fogok lovon ülni, az biztos.
1: Mit fogsz csinálni?
2: Az biztos, hogy lesz egy jajcica, mert lesz egy csodálatos tánckar, a Budapest Táncstúdió, Bogdán Péter vezetésével, és én velük amúgy is szoktam fellépni, és gondoltam, ha már ott vannak, akkor csináljunk valamit közösen, és még a másik dalon gondolkodom, de most már minden nap rám írnak, hogy ki kéne találnom, hogy melyik legyen az, úgyhogy most már fogom szülni, nem sokára.
1: Igen. Nem. Ez lesz tehát szeptember 10.
2: 11, 19 órakor.
1: Kincsen park,
2: így van.
1: Kezdődik az évad. Kopogtat, itt van a nyakunkon. Mi az, ami vár rád szeptembertől, Karesz?
2: A régi szerepek most úgy néz ki, hogy ebbe az évadban, és azért mondom, hogy úgy néz ki, mert mindig így szokott indulni augusztus-szeptember, aztán valami mindig közben jön, de hogy most nem lesz új szerepem. Kettő rendezés lesz, illetve azt is mondhatnám, hogy másfél. A Veszprémi Petőfi Színházban rendezek egy Luxemburg Grófia című lehároperettet, azt nagyon-nagyon várom, és az általam rendezett Misi Mókust kicsit újra rendezem majd szintén Veszprémben februárban. Ez a kettő, ami így biztos.
1: Külföld, te, aki havonta megfordulsz valahol a West Enden, és mindenféle új az információkat lesz. Szívsz magadba.
2: Lesz, most szeptember közepén azért egy kicsit kiugrom Londonba.
1: Miket láttál legutóbb? Mi az, ami megfogott nagyon, és szívesen elhoznád, hogyha pénzparipa fegyver nem számítana?
2: Hát a Moulin Rouge az mindenképp, de az hiszem még egyelőre várat magára, hogy ezt meg lehessen csinálni Magyarországon. Meg van egy nagyon kedvenc musicalem, a Titanic, ami egy ilyen musical paródia igazából.
1: Paródiát a Titanicból.
2: Igen. Arról szól, hogy Celine Dion elmesél, hogy szerinte hogy történt az egész a Titanicon, és nagyszerű Celine Dion dalok szólnak közben, de hát azt hiszem 7-szer vagy 8-szor láttam már. Annyira vicces, hogy effektív hasadat fogva beesel a széksorok közé, tehát egy nagyon jó paródia az egész.
1: Szakmáról beszélgettünk az elmúlt szűk egy órában, különböző szerepekről, dalokról, rendezésekről, londoni utazásokról, de az is nyilván kapcsolódik a szakmához, bármennyire is szórakozásnak minősül. Ezeken kívül, nem tudom, kérdeztem én tőled valaha, neked van más az életedben, Karesz, vagy csak színház?
2: Hát igazából csak színház. A szabadidőmben színházi előadásokat szoktam nézni itthon is, tehát hogy ezt nagyon szeretem. Egyébként nagyon szeretek kirándulni, meg új helyeket felfedezni, olvasni is szeretek, sajnos az utóbbi időben nagyon kevés idő, tehát hogy ha olvasok effektív, akkor valamihez hozzáolvasok legtöbbször. Tehát van egy raklapkönyv a hálószobámban az éjjeli szekrény mellett, amit szeretnék elolvasni, ritkán jut rá idő. Igen. Nagyon szeretem nyáron a tengert, a boldogság egyik olyan pillanat, amikor bemész a vízbe, és lenyomod a fejedet, vagy lemész a fejjel a víz alá, és kijössz, és megnyalod a szádat, és a sós. Én nem tudom, nekem ez a nyár.
1: Karesz, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küld el nekünk Facebookon, Viberen vagy SMS-ben.

0: Petőfi Rádió. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után...
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kis